0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. október 8-án csütörtökön. A mai reggeliben is a legfrissebb bel- és külpolitikai témákkal készültünk. A kormánykoalíció enyhített a költségvetési provizórium szabályain. Az ellenzék szerint ez annak a jele, hogy nem fog átmenni a parlamenti szavazáson a jövő évi költségvetés. Berlinben kormányozni készül a szélső baloldali Linke párt, amelynek tagjai azonban gyanús csoportokkal állnak kapcsolatban. Újabb kormányfő jelöltje van Romániának, és milyen stratégiát követ Oroszország Kijev intenzív bombázásával. A mai reggeliben műszaki munkatársam Kovács János lesz a segítségemre, érdemes lesz velünk kezdeni a napot. Most a legfrissebb információkat hallják Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A képviselők a költségvetésről szóló vitával zárták a tegnapot, ma folytatják. Kihallgatta az ügyészség Magyar Péter magyar miniszterelnököt. Délelőtt még meleg front alakítja az időjárást 20 fok körüli maximum értékekkel. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A költségvetésről szóló vitával zárt a tegnapi ülésnapját a szlovák parlament. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés a társadalmi békét és a koalíción belüli kompromisszumot szolgálja. A tervezet szerint jövőre 63,3 milliárd euró bevétellel és 70,8 milliárd euró kiadással számolnak, így a hiány 7,44 milliárd euró, a GDP 4,94%-a lehet. Lubomír Andrássy, az állami számvevőszék elnöke ugyanakkor bírálta a költségvetés kidolgozásának és parlamenti megvitatásának módját. Az ellenzék szerint a magas hiány és az államadóság növekedése mellett a tervezetből hiányoznak a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések és a valódi megtakarítások. A vita ma folytatódik, szavazni pedig legkorábban október 14-én fognak. Újabb tanút hallgattak meg tegnap a Kuciak gyilkosság ügyében a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Baltazár Risavi arról beszélt, hogyan került hozzá Andruskó Zoltán 2018-ban írt levele. Andruskó ebben azt állította, hogy Marian Kocsner és Alena Zsuzsová rendelte meg,

0: Az adatbázis létrehozásakor az elemzők a demográfiai mutatókat is figyelembe vették. 2030-ra 50 ezerrel kevesebb gyerek lesz az országban, ami azt jelenti, hogy elérhetőbb lesz az oktatás, közölte az intézet. Az intézet tájékoztatása szerint bármelyik szlovákiai településnek utána lehet nézni az adatbázisban. Kihallgatta az ügyészség Magyar Péter magyar miniszterelnököt a 2024 júniusában történt telefonlopási ügyben. A központi nyomozó főügyészség tegnap este előre egyeztetett időpontban hallgatta ki Magyart, aki rövid vallomást tett és nem ismerte el az ellene felhozott bűncselekményt. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, hogy a további fejleményekről tájékoztatja majd a nyilvánosságot. Az ügyészség szerint Magyar 2024. június 21-én hajnalban egy vita után elvette egy férfi mobiltelefonját egy budapesti szórakozóhelyen, majd a Dunába dobta. Válságkezelő tervet ígért október végére a francia miniszterelnök a tömegessé vált diák tüntetések miatt. Sébastien Lecornu televíziós beszédében visszautasította a rendőri brutalitással kapcsolatos vádakat. A több napja tartó demonstrációk Franciaország több pontján erőszakba torkoltak, a rendőrség eddig több mint 6600 embert vett őrizetbe. A kormány öt területen készít elő intézkedéseket, köztük a tanárhiány, az iskolák állapota és az egyetemi felvételi rendszer ügyében.
1: Időjárás.
0: A nap folyamán változást hozó ciklon éri el az ország térségét, délelőtt még meleg front alakítja az időjárást. Szeles, változóan napos, nyugat felől felhősödő és szokatlanul enyhe idővel lehet számolni. Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az útburkolatot javítják a D2-es autópályán Horváth járfalu előtt Magyarország felől Pozsony irányába, a jobboldali sávot ezért lezárták. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban. A szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon a bronzmérkőzést szoros küzdelemben elveszítette, így az ötödik helyen végzett Kriza Anna a nők 63 kg-os súlycsoportjának szerdai versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A magyar VB újonc magabiztosan nyerte az első két mérkőzését, majd két bravúr győzelemmel jutott el az elődöntőig. A magyar válogatott egy helyet javítva a 38. a szlovák együttes maradt a 45. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján. Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll, nincs változás a következő három helyen sem. Második Argentina, harmadik Franciaország, negyedik Anglia. Viszont Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az ötödik helyre. Az argentin labdarúgó válogatott a tegnapi felkészülési mérkőzésen 3-0 arányban legyőzte Benint. Lionel Messi Buenos Aires-i válogatottbeli búcsú meccsén teltház 85 ezer néző előtt egy gólt és két gólpasszt jegyzett, majd hosszú beszédben mondott köszönetet. 39 évesen 208 mérkőzés után vonult vissza. Ramon Vega, 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó elsőként jelentette be, hogy a FIFA márciusi elnök választásán a hónapok óta kritikák keresztüzében lévő elnök Gianni Infantino kihívójaként kíván indulni. A klubvilágbajnok Veszprém 37-26-ra nyert a szerb Partizán Beograd otthonában, a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének harmadik fordulójában. Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged szombaton 20 órától fogadja a Sporting Lisszabont. A dunaszerdahelyiek hazai közönség előtt 33-29 arányban legyőzték a prágai Szláviát a csehszlovák női kézilabda bajnokság hatodik fordulójában. Három szerdai eredmény a női kosárlabda extraliga harmadik felvonásából, Trencsi Ruzsamberok 25-92, Ivánka Piestjani 45-96 és Banská Bystrica CBK Košice 79-50. Ma 19 órától játsszák a Slovan Young Angels Košice összecsapást. A Ferencváros férfi vízilabda csapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája 2026-2027-es szezonjában. A magyar bajnok és kupagyőztes Fradi a Komjádi uszadában 23 hétre diadalmaskodott a Steaua Bukarest felett. Törőcsik Zsófia bronzérmes lett az egyúszonyos versenyszámban a szabadtüdős búvárúszó világbajnokság zárónapján és a Limassolban rendezett eseményen megvédte összetett VB címét. Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon. A Medián Közvélemény és Piackutató Intézet legfrissebb szeptemberi felmérése szerint. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-1-6-3 arányú vereséget szenvedett a hatodik kiemelt Elizé Mertens, Diana Schneider belga-orosz duótól a pekingi tenisztorna női páros versenyének második fordulójában. A hazai környezetben szereplő Primož Roglič nyerte a férfiak időfutamát a Ljubljanai országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Pelikán János a 27. helyen végzett.

6 óra 18 perc van. Ma a koppányok ünneplik névnapjukat. A koppány régi magyar személynév, amely valószínűleg török eredetű. A magyar történelemben koppány vezér volt Szent István király unokatestvére és trónkövetelő ellenfele. A név jelentése méltóság név, nagy, győzelmes, erős, magas. A szlovák naptár szerint pedig Brigitta nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat.

0: 6 óra 22 perc van. Hatalmas édesvíz készletet találtak Velence közelében. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában, és kihirdették az orvosi és fizikai Nobel-díjak győzteseit. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Hatalmas föld alatti édesvízkészletet fedeztek fel az olaszországi Velence közelében. A becslések szerint a víztározó 25-30 ezer hektáron terül el, vagyis nagyjából akkora területet foglal el, mint a Gardató. A víz mély geológiai rétegekben agyagból álló szivacshoz hasonló képződményben található, ezért a felszínhez közeli talajvízzel ellentétben kevésbé érinti a tengervíz beszivárgása. A térségben ugyanis egyre nagyobb problémát jelent a sótartalom növekedése, részben azért, mert az alacsonyabb folyóvízhozam miatt a tengervíz feljebb jut a folyókban. A felszínhez közeli víz sótartalma már literenként 14 g, ami a mezőgazdaság számára káros. A felfedezés egy európai kutatási program része, amely azt vizsgálja, hogyan hat a klímaváltozás az Adriamenti felszín alatti vizekre. A most feltárt készlet pontos vízmennyisége és kitermelhetősége egyelőre nem ismert, ezért további kutatásokra van szükség. Egy korábban ismeretlen, mintegy 240 millió éve élt állatfajt írtak le kutatók Tanzániából. A Dinodontosaurus Isiavamanda a triász időszakban élt, és bár megjelenése a dinoszauruszokra emlékeztetett, valójában az emlősökkel távoli rokonságban álló emlősszerűek közé tartozott. A faj maradványait még 1963-ban gyűjtötték be brit kutatók, és csaknem 60 évig a londoni természettudományi múzeumban őrizték, anélkül, hogy részletesen megvizsgálták volna őket. A mostani elemzés azért is meglepő, mert a Dinodontosaurus nemzetség képviselőit korábban csak Dél-Amerikából ismerték. A lelet arra is hatással lehet, hogyan gondolkodnak a kutatók a dinoszauruszok korai történetéről. A fosszíliák ugyanabból a kőzetrétegből származnak, amelyről korábban úgy vélték, hogy a világ legősibb dinoszauruszainak maradványait őrzi. Az új eredmények szerint azonban ezek nem idősebbek a dél-amerikai leleteknél, így felül kell vizsgálni, hol és mikor jelentek meg először a dinoszauruszok. Ennek a hétnek a folyamán jelenti be a 2026-os év Nobel-díjainak győzteseit a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A tudományosság ezt a hetet Nobel-hétnek is nevezi. Hétfőn, október 5-én hirdették ki a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, amelyen három kutató osztozik idén, Carl Deisseroth, Peter Hegemann és George Nagel. A díjat az optogenetika, vagyis a fény segítségével irányítható idegsejtek kutatásában elért eredményeikért kapták meg. A fizika területén Francis Hudson amerikai fizikus részesült elismerésben, az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásához való meghatározó hozzájárulásáért, valamint a csillagászati eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért. A győztesek bejelentése jövő hét hétfőn zárul, a díjak átadására december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján kerül sor.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. A kormánykoalíció enyhített a költségvetési provizórium szabályain. Valóban reális-e annak veszélye, hogy nem sikerül átvinni a jövő évi költségvetést a parlamenten, és ha igen, ez mit jelentene az emberek pénztárcájára nézve? Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Nyitrai Nóra következik.
2: Befejeződött a komáromi városi úszoda felújítása, az önkormányzat 240 ezer eurót költött a fejlesztésekre. Megújultak az öltözők, a zuhanyozók és a medence körüli részek. A munkákat a létesítményt üzemeltető Komora Service végezte. Az úszodát 1986-ban adták át, sportolók generációit szolgálta, de már alapos felújításra szorult. Andrej Gajdács alpolgármester közlése szerint az úszoda épületének korszerűsítése a következő időszakban is folytatódik. Már elkészült az ablakok és ajtók cseréjét, valamint a további külső felújításokat tartalmazó projekt. Hétfőn, október 5-én gázpisztolyt vitt be a Magyar Bődi közös igazgatású iskolába és óvodába egy 13 éves gyerek. Jana Illésová, a kassai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, egy részben megrongálódott, lőszer nélküli fegyverről volt szó. Az esetre a Korzár című napilap hívta fel a figyelmet. A szóvivő hozzátette, nem történt semmilyen sérülés, és fegyverrel való fenyegetőzés sem, a rendőrség szabálysértésként a lőfegyverekről szóló törvény megsértéseként kezeli az ügyet. A jogellenes cselekmények megelőzésére és a negatív jelenségek kiszűrésére a rendőrség és a pedagógusok is fokozottan figyelnek, mondta Illésová. Hozzátette, a rendőrök gyorsan és alaposan kivizsgálták ezt az esetet is. A tanuló a kabátjába rejtette a fegyvert, a pedagógusok vették észre a szünetben, a fiú átadta nekik a fegyvert. Az igazgatói irodába vitték, és azonnal értesítették a rendőrséget. A rendőrök azonnal az iskolába mentek, az esetet vizsgálják, mondta az igazgató, és hozzátette, az esetről tájékoztatták a fenntartót és a munka, szociális és családügyi hivatalt. Közösen fejleszti az óvodai nevelést Ipolyság, Ipoly-Balog és Balassagyarmat. A három település egy nemzetközi projekt keretében az inkluzív óvodai nevelés korszerűsítésén dolgozik. A programra több mint 192 ezer eurót nyertek el. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az alkalmazkodási, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekre és a sajátos nevelési igényű óvodásokra. A szlovákiai és magyarországi óvodák között tapasztalatcserét is szerveznek, és a bevált pedagógiai módszereket a mindennapi gyakorlatba is beépítenék. A következő hónapokban felmérik a gyermekek és a pedagógusok igényeit, majd 2027-től megkezdődik a korszerű eszközök és szoftverek beszerzése, valamint a pedagógusok továbbképzése. A programba a pedagógusok mellett a szülőket és a gyermekeket is bevonják.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán változást hozó ciklon éri el az ország térségét, délelőtt még meleg front alakítja az időjárást. Szeles, változóan napos, nyugat felől felhősödő és szokatlanul enyhe idővel lehet számolni. Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az útburkolatot javítják a D2-es autópályán Horváth járfalu előtt Magyarország felől Pozsony irányába, a jobboldali sávot ezért lezárták. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc van. A koalíciós parlamenti képviselők kedden szűk többséggel 76 szavazattal megszavazták a költségvetési provizóriumra vonatkozó szabályok enyhítését. Eszerint a pénzügyminiszter nem lesz köteles betartani az egyes hónapok kiadásaira vonatkozó felső határt, illetve évközben is végezhet még a költségvetésben utólagos módosításokat. Az ellenzék szerint a kormány már készül arra az esetőségre, hogy nem fogja tudni átvinni a parlamentben a jövő évi költségvetést. De a provizóriumot szabályozó előírások enyhítése más veszélyekkel is járhat. Erről kérdezem Csápai Ádámot, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusát, a pénzügy.sk elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatóságot!
0: Először is kezdjük azzal, mit is jelent a költségvetési provizórium, és milyen esetben léphet életbe?
1: A költségvetési provizórium lényegében egy ilyen átmeneti gazdálkodási rendszer. Erre akkor van szükség, amikor az új év elkezdődik, de az államnak még erre az új évre nincs elfogadott költségvetése. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti az állam működésének a leállását, vagy valamiféle államcsődöt. A törvény éppen azért szabályoz ilyen szituációkat, hogy az állam ilyen körülmények között is működőképes maradjon. Ilyenkor, hogyha provizórium lép érvénybe, akkor azonban a kormány nem gazdálkodhat ugyanolyan szabadon, mint hogyha mondjuk a parlament elfogadta volna ezt a költségvetést, ugyanis a kiadások azok mindig az előző évi keretekhez igazodnak. Ez azt jelenti, hogy nagyjából eddig a szabályváltoztatás előtt az előző évi keretnek havonta az 1/12-ét lehetett volna elkölteni. Tehát tekinthetünk úgy a provizóriumra, mint egyfajta biztonsági üzemmódra, ami biztosítja az állam működését, de korlátozza a kormány költségvetési mozgásterét.
0: Tehát a provizórium egy komoly sikertelenség a pénzügyminisztérium, illetve a kormány szempontjából, hogy nem sikerül elfogadni a rendes költségvetést, vagy ez egy, ahogy ön is mondta, egy megszokott eszköz?
1: Alapvetően azt, hogy megszokott eszköz, nem feltétlenül lehet kijelenteni, hiszen nem mindig lép érvénybe. Tehát ideális esetben azt a költségvetést elfogadják december 31-ig, és általában el is szokott lenni fogadva. Egyébként a tegnapi gyűlés után a pénzügyminiszter is kijelentette, hogy nem valószínű az, hogy esetleg provizórium történne, úgyhogy az, hogy ez megtörténik-e majd, az igazából december 31-e után derül ki, ugyanis december 31-ikkel lényegében elfogadni a parlamentnek ezt az egész, hát úgymond költségvetést, hogy a következő évtől az alapján, az új költségvetés alapján tudjanak működni. Hogyha ez nem lesz elfogadva, akkor lép életbe a provizórium.
0: A hallgatókat gondolom az érdekli a legjobban, hogy amennyiben életbe lépne a provizórium, ezt hogyan éreznék meg ők a saját bőrükön, illetve a pénztárcájukban?
1: Alapvetően szerintem a legfontosabb tudatosítani azt, hogy attól mert esetleg provizórium lesz majd, vagy tehát ezt vezetik be, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a nyugdíjak vagy más törvényben garantált szociális járulékok úgymond leállnak, vagy esetleg csökkennek. Tehát ugyanis a jogszabály alapján járó juttatásokat az államnak a provizórium alatt is teljesítenie kell. Tehát ezt nem kéne, hogy érintse az, hogy esetleg most provizórikus időszakban leszünk-e, vagy nem. Ez igaz például, tehát ugyanúgy, ahogy a nyugdíjak, vagy mondjuk a szociális járulékok sem állhatnak le. Tehát ez igaz például mondjuk azokra a béremelésekre is, amelyeket szintén jogszabály rögzít. A pénzügyminisztérium külön kiemelte például a nyugdíjemeléseket, a családpolitikai kiadásokat, és a jogszabályból ugye következő ezeket a béremeléseket. A probléma máshol jelentkezhet. Ezeket a kötelező kiadásokat ugyanis mindenképpen ki kell fizetni, azonban a másik oldalon, tehát az összes rendelkezésre álló pénz, az korlátozott. Tehát kevesebb pénzből gazdálkodnak. Tehát ilyenkor evidens, hogy mondjuk kevesebb maradhat más területekre. Ezek a területek lehetnek például beruházások, új állami támogatási programok, vagy például olyan állami kiadások, amelyek nem következnek automatikusan valamely törvényi jogosultságból. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mit érezhetünk meg ebből a pénztáncánkon, akkor elsősorban Azt nem, hogy valószínűleg mondjuk kevesebb nyugdíjat kapnánk ez miatt, tehát erről nem feltétlenül van szó, és ezt a pénzügyminisztérium is megerősítette. Igazából arról van szó, hogy bizonyos állami beruházások vagy nem indulnak el, vagy lassabban haladhatnak előre, vagy idegen sem be lehetnek például fagyasztva.
0: És mi a helyzet az uniós források merítésével?
1: Igazából ez attól függ, hogy a kormánynak mekkora területe van, ugye például az önfinanszírozása, tehát hogy ezt az önrészt tudja kezelni. Az, hogy ez jelen esetben mennyire realisztikus, az igazából attól függ, mert ugye, tehát miről is szól ez az egész parlamenti vita, vagy mit is fogadtak el, tehát mi változott. Ahogy említettem, tehát eddig úgy volt, hogy minden hónapban, tehát vegyük azt, hogy 2027-től lépne életbe a provizórium. Tehát akkor 2027-től az eddigi felállás szerint minden hónapban az összeg 1/12-ét kellett elkölteni, tehát ezt nem léphették túl, és ami mondjuk az adott hónapban nem került elköltésre, akkor ezt nem vihették tovább a következő hónapra. Így lényegében csak azt a költségvetést költhették volna el, ami mondjuk 2026-ban ugye volt elfogadva. A jövőre ez alapján, az új szabályozás alapján az nem változik, hogy összesen mennyit költhetnek, tehát igazából ugyanúgy azt az 2026-os éves költségvetést költhetnék el, hogyha provizórium lenne, viszont az az 1/12 szabály úgymond lazulna, tehát azt, hogy mikor költik el ezt a pénzt, az igazából felszabadulna, és akkor mondjuk az első hónapban költhetnének többet, másodikban kevesebbet, stb. Tehát ilyen szintű flexibilitásról van szó. És akkor, hogyha ebbe beleférnek például ezek az önrészeknek a kifinanszírozása, vagy valami hasonló, akkor az miért nem kellene aggódni. Amennyiben nem, tehát akkor ugye ebben a formában, tehát az a projekt nem indulhat el, ahogy mondom, de itt nem csak az uniós forrásokról beszélünk, hanem beszéltünk akármilyen más állami beruházásról is, tehát egyszerűen, hogy egyszerűsítsem, ha nem lesz rá pénz, tehát ez alapján, a szabályok alapján, akkor igazából az nem fog elindulni.
0: Meddig tarthat a költségvetési provizórium, illetve mit kell tenni az államnak ahhoz, hogy kikerüljön ebből a helyzetből?
1: Alapvetően, tehát a provizórium az ugye mondjuk technikailag tarthat ugye 2027 végéig is, ennek az esélye azonban tehát rendkívül alacsony. Tehát eleve, ahogy említettem, tehát hogy ne keltsünk félelmet, maga a pénzügyminiszter is azt nyilatkozta, hogy ez igazából nem valószínű. Tehát magának a provizóriumnak a bevezetése nem valószínű. Tehát hogyha bevezetik, akkor az sokkal realisztikusabb szenáriónak tűnik, tehát sokkal realisztikusabb forgatókönyvnek, hogy tart pár hétig, egy hónapig, stb., mint az, hogy például egész évben eltartson. Ahhoz, hogy ezt az egész provizorikus szituációt elkerülje az állam, igazából egyetlen egy dolgot kell csinálni, tehát kell, hogy legyen az államnak a parlament által elfogadott költségvetése 2027. január 1-től, vagyis 2026. december 31-ig, ezt lényegében, tehát a benyújtott költségvetési javaslatot el kell fogadni.
0: Az is gondolom fontos kérdés, hogy a költségvetési provizórium milyen jelzést küld a külföldi befektetők felé az ország megbízhatóságáról. Tehát veszélyeztetheti-e ez a hazai üzleti környezet stabilitását?
1: Itt ugye azért elég fontos különbségeket tenni. Tehát ugyanis egy rövid ideig tartó ilyen provizórikus időszak, tehát ugye amit például előbb felvázoltam, önmagában nem jelenti azt, hogy Szlovákia pénzügyileg teljesen megbízhatatlanná válik, ugyanis, ahogy már említettem, ez egy törvényileg szabályozott átmeneti helyzet, amire hát úgymond minden állam felkészül. A befektetők számára inkább sokkal fontosabb, hogy mi az oka annak például, hogy provizórium van, valószínűleg mennyi ideig tart majd, és látszik-e reális esély arra, hogy van-e mondjuk valamilyen hiteles politikai megállapodás, arra az esetre, hogy hogyan térjenek vissza úgymond ebből a provizorikus helyzetből. Tehát ugyanis mi érdekel például elsősorban egy ipari beruházót, tehát alapvetően a kiszámítható vállalkozói környezet, az, hogy megvan építve az infrastruktúra, vagy lesz-e várhatóan infrastruktúra, mondjuk a munkaerő és a hosszú távú gazdaságpolitikai víziók. Tehát ez igazából egy pár hetes provizorikus időszak alatt nem feltétlenül játszik, tehát úgymond olyan nagy szerepet. Viszont például az államkötvényeket vásárló befektetők és a hitelminősítők, ők sokkal közvetlenebbül figyelik ezt a hiányt, ezt a provizorikus szituációt, az államadósságot és a költségvetési intézmények működését. Ami azt jelenti, hogy ilyen szituációban, akár mondjuk bizonyos kevésbé kedvező feltételekkel hitelezhetik az országot, vagy mondjuk akár a hitelminősítése is romolhat. Tehát például 2026 áprilisában az S&P A+-ról A-ra rontotta a Szlovákia besorolását, főleg a tartósan magas hiány és a növekvő adósság miatt.
0: Ön is említette, hogy milyen módon változnak ezek a szabályok, hogy ugye az egyes hónapokra vonatkozó kiadásoknál már nem lesz egy ilyen felső határ, és azt át lehet majd csoportosítani az egyes hónapok között. Mit gondol ön erről a változásról? Mert az ellenzék úgy gondolja, emögött az áll, hogy a kormány próbál fölkészülni az esetleges előrehozott választásokra, és attól tartanak, hogy a kormány pár hónap alatt elköltheti a 12 hónapra szóló vagy vonatkozó forrásokat. Reális ön szerint egy ilyen veszély?
1: Tehát alapvetően a tény az, hogy ez a módosítás valóban könnyebbé teszi mondjuk a kormány számára a gazdálkodást egy esetleges provizórium idején. Viszont ugye a kormány is érvel valamivel, hogy miért szükséges ez a változtatás, tehát annak az érvelésnek is lehet mondjuk szakmailag megalapozott alapja. Tehát például, hogyha a havi 1/12 szabály valóban meglehetősen merev, miközben az állam kiadásai mondjuk nem egyenletesen oszlanak el az év során, akkor igazából ez egy hasznos eszköz lehet arra, hogy ezeket a kiadásokat tudják menedzselni, és ugye tehát azt mindannyian tudjuk, hogy az állam bevételei, kiadásai azok valóban nem egyenletesen oszlanak el az év során. Tehát indokolható az, hogy bizonyos mértékű rugalmasság a mindenkori kormánynak az legyen. Az ellenérv is természetesen érthető. Tehát, hogyha például eltörlődik a havi korlát, és közben mondjuk nagyobb átcsoportosítási jogot kap a pénzügyminisztérium, akkor mondjuk gyengülhet az egyik olyan fék, ami éppen azért létezett, mert nincs elfogadott új költségvetés. Ez viszont ugye akkor nagyobb felelősséget és nagyobb politikai súlyt helyez magára a pénzügyminiszterre. Azt viszont mindenképpen fontos hozzátenni, hogy csak ez miatt ugye a kormány ez nem költhetne többet, tehát az éves összkiadási plafon megmarad, csak ugye időben oszlik el máshogy, tehát a módosítás végsősorban nem ad plusz pénzt a kormánynak. Most mi látható? Tehát a körülmények alapján az látható, hogy a kormány készül egy esetleges provizórium lehetőségre, vagyis tehát fenntartja mintáshetőséget, viszont ahogy említettem, a tegnapi szituációt kommentálva a pénzügyminiszter azt mondta, hogy ez hát nem lesz. Viszont de ebből önmagában még nem következik, hogy a maga a parlamenti költségvetési eljárást igazából teljesen megkerüljék. Inkább úgy tűnik, hogy igazából maguk számára egy kedvezőbb működési feltételrendszert készítenek elő erre a provizórikus esetre. Az, hogy ez aztán mire lesz használva, tehát az majd a jövő titka.
0: Egy másik téren is módosultak a szabályok, mégpedig a pénzügyminiszter kompetenciáit illetően, a jövőben ugyanis a miniszter utólagos módosításokat is elvégezhet majd a költségvetésben, ez ugye eddig nem volt meg ez a lehetőség. Egyetért azzal, amit a miniszter mond, hogy, és amit ön is már részben említett, hogy évközben is szükség van a költségvetés flexibilis irányítására, és ezért indokolt ez a változtatás?
1: Ahogy igazából már említettem, az állami költségvetésnek a bevételei és a kiadásai azok nem egyenletesen oszlanak el. Ez azt jelenti, ahogy azt már szintén említettem, hogy valamilyen szintű rugalmasság az mindenképpen indokolt lehet. Az, hogy ez mennyire rugalmas, meg hogy ez a rugalmasság milyen szintű, az ugye már lényegében egy politikai vita része. Ettől függetlenül, tehát ezek a szabályok mondjuk eddig azért voltak így meghatározva, hogy ne lehessen úgymond idézőjelben azt a költségvetési pénzt tényleg túl hamar felélni. Most szerintem a megoldás az valahol egy ilyen középút, ahol igazából valamilyen szintű rugalmasság kell, hogy legyen, úgymond a kormány kezében, pont ebből a struktúrából adódóan, hogy a bevételek és a kiadások máshogy osszanak el, viszont egyrészt erre valamilyen szintű szigorú felügyelet kell, hogy el lehessen kerülni mondjuk a túlzásokat. Úgyhogy alapvetően én annak vagyok a híve, hogy ebben a szituációban is egy arany középutat érdemes keresni. Természetesen azzal, hogy ugye mindig szem előtt kell tartani a felelős gazdálkodás alapvető principumát, alapvető elvét.
0: Beszéljünk még egy témáról, ez pedig a kiegyensúlyozott költségvetés kérdése. A kormánynak ugyanis a költségvetési felelősségről szóló alkotmányos törvény értelmében be kellene nyújtania egy kiegyensúlyozott költségvetést, amit eddig még nem tett meg, és jelenleg is várunk az Alkotmánybíróság döntésére ebben az ügyben. Ön mit gondol, köteles vagy nem köteles a kormány beterjeszteni, kidolgozni egy kiegyensúlyozott költségvetést?
1: Jelenleg ez egy élénk, jogi és intézményi vita. Például, tehát induljunk ki akkor abból, hogy ugye a költségvetési felelősségi tanács azt mondja, hogy mivel Szlovákia államadóssága a legmagasabb adósságfék sávban van, és a kormány már több mint 24 hónapja megalakult, tehát a kormánynak jelenleg kiegyensúlyozott vagy többletes költségvetési javaslatot kell beterjesztenie a parlament elé. Tehát fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy a parlamentnek ezt a javaslatot el is kell fogadnia. A másik oldalon a kormány arra hivatkozik, hogy alkalmazható az alkotmánytörvény egyik ilyen úgymond kivétele. Ez bizonyos rendkívüli kiadásoknál, például nemzetközi szerződések teljesítésénél, vagy mondjuk természeti katasztrófai károknál, vagyis ezekből eredő kiadások esetén lehetővé teszi ezeknek az adósságfék szankcióknak úgymond a mellőzését, ha ezek elérik a törvényben meghatározott mértéket. Na most a költségvetési tanács ezt az érvelést úgymond vitatja, tehát ők arra hivatkoznak, hogy az Alkotmánybíróság júniusi értelmezése szerint ennek a kivételnek alapvetően hirtelen, váratlan, előre nem tervezhető körülményekre kell vonatkoznia. A tanács szerint pedig maga a kormány eddig nem támasztotta alá megfelelően, hogy a mostani helyzet az megfelel ezeknek a feltételeknek. Tehát fontos lehetni, hogy magára a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó szabály létezik, és igazából a jelenlegi vita arról szól, hogy a kormány jogosult-e igénybe venni ez alóli kivételt. Azonban, ahogy azt már említettem, tehát attól, hogy a kormány mondjuk benyújt egy ilyen nullás kiegyensúlyozott, vagy pedig pluszos költségvetést, tehát azt a parlamentnek ugye már nem kötelessége elfogadni. Tehát jelenleg arról szól a vita, hogy most akkor igényelhetik-e ezt a kivételt, tehát elkerülhetik-e úgymond a maga a kormány ennek az egyenletes vagy kiegyensúlyozott költségvetésnek a benyújtását, vagy pedig nem.
0: 2-3 percünk maradt még. Mennyire van értelme kidolgozni egy ilyen költségvetést, amikor tudjuk, hogy nem reális annak elfogadása, mert ahhoz túl sok megszorítást kellene bevezetni, amit egy kormány se vállalna?
1: Alapvetően, tehát itt fontos, ahogy ezt már lényegében az előző válaszom elején említettem, hogy itt lényegében egy jogi és intézményi vitáról van szó. Tehát itt ez az egész azért lépett érvénybe, még annó mondjuk ugye a 2008-2009-es gazdasági világválság után, ahol megalakultak ezek az intézmények, ezek a felelősségi tanácsok, hogy ha a kormány vagy maga az állami költségvetés úgymond veszélyeztetett helyzetbe kerül, akkor alapvetően legyen egy alkotmányos garancia arra, hogy legalább egy kiegyensúlyozott, egy nullás költségvetést ki kelljen dolgozni, és be kelljen nyújtani a parlamentnek, aki ezt aztán elbeszélheti, elfogadhatja. Tény, hogy a jelenlegi szituációban, ahogy azt már egy régebbi beszélgetésemben is önökkel említettem, ez hatalmas megszorításokkal járna, tehát ezt sokkal jobban például megérezni az átlagember, mint a költségvetési provizoriumot. Ettől függetlenül a jogi alap erre létezik, és most igazából arról van szó, hogy ez alól teljesítik-e kivételeket, vagy nem. Minden esetre az, hogy valaki benyújt egy kiegyensúlyozott költségvetést, tehát az lényegében egy úgymond útmutatás, hogy ő például mind szeretne spórolni, vagy hogy szeretné úgymond megoldani a gazdaság hiányát. Ettől függetlenül, ahogy azt már ön is említette, tehát nem valószínű, hogy egy ilyen költségvetés átmenne a parlamenten.
0: A kormánykoalíció megszavazta a költségvetési provizóriumra vonatkozó szabályok enyhítését. A pénzügyminiszter már nem lesz köteles betartani az egyes hónapok kiadásaira vonatkozó felső határt, illetve évközben is végezhet majd a költségvetésben utólagos módosításokat. Az ellenzék szerint a kormány már készül arra a lehetőségre, hogy nem fogja tudni elfogadtatni a jövő évi költségvetést. A témáról Csápai Ádámot, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusát, a pénzügy.sk elemzőjét kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. október 8-án csütörtökön Koppány neve napján. Az előttünk álló órában két külpolitikai témát ajánlok figyelmükbe. 4:48-kor a németországi szélső baloldali Linke pártról lesz szó, amely épp készül átvenni a hatalmat Berlinben, és amelynek tagjaitól nem állnak távol a szélsőséges ideológiák. 7:30 után pedig azzal foglalkozunk, mi az aktuális helyzet Kijevben, amelyet az elmúlt napokban erőteljesen támadnak az oroszok. Most még jöjjenek a legfrissebb információk Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódott a Kuciak gyilkosság tárgyalása. Andruskó 2018-ban írt levele kapcsán hallgatott ki egy tanút a bíróság. A francia kormányfő október végére válságkezelő tervet ígért a diák tüntetések kapcsán. Délelőtt még meleg front alakítja az időjárást, 20 fok körüli maximum értékekkel. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A költségvetésről szóló vitával zárt a tegnapi ülésnapját a szlovák parlament. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés a társadalmi békét és a koalíción belüli kompromisszumot szolgálja. A tervezet szerint jövőre 63,3 milliárd euró bevétellel és 70,8 milliárd euró kiadással számolnak, így a hiány 7,44 milliárd euró, a GDP 4,94%-a lehet. Lubomír Andrássy, az állami számvevőszék elnöke ugyanakkor bírálta a költségvetés kidolgozásának és parlamenti megvitatásának módját. Az ellenzék szerint a magas hiány és az államadóság növekedése mellett a tervezetből hiányoznak a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések és a valódi megtakarítások. A vita ma folytatódik, szavazni pedig legkorábban október 14-én fognak. Újabb tanút hallgattak meg tegnap a Kuciak gyilkosság ügyében a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Baltazár Risavi arról beszélt, hogyan került hozzá Andruskó Zoltán 2018-ban írt levele. Andruskó ebben azt állította, hogy Marian Kocsner és Alena Zsuzsová rendelte meg Maros Zsilinka főügyész meggyilkolását. A tanú szerint Andruskó azért írta a levelet, mert attól félt, hogy a börtönben megölik. Kocsner ügyvédje szerint azonban a levél körül több ellent mondás is van, és szerinte akár utólag is készülhetett. Az ügyben Kocsnert és Zsuzsovát azzal is vádolják, hogy ők rendelték meg Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnyirová meggyilkolását. A 3 és 5 év közötti gyerekek 87%-a jár óvodába Szlovákiában, a legtöbben Miaván, a legkevesebben Gölnicbányán. Kelet-Szlovákiában kevés az óvodai férőhely, derül ki az Oktatáspolitikai Intézet által közzétett 2025. szeptemberi adatokból. Az adatbázis létrehozásakor az elemzők a demográfiai mutatókat is figyelembe vették.

0: 24. június 21-én hajnalban egy vita után elvette egy férfi mobiltelefonját egy budapesti szórakozóhelyen, majd a Dunába dobta. Válságkezelő tervet ígért október végére a francia miniszterelnök a tömegessé vált diák tüntetések miatt. Sébastien Lecornu televíziós beszédében visszautasította a rendőri brutalitással kapcsolatos vádakat. A több napja tartó demonstrációk Franciaország több pontján erőszakba torkoltak, a rendőrség eddig több mint 6600 embert vett őrizetbe. A kormány öt területen készít elő intézkedéseket, köztük a tanárhiány, az iskolák állapota és az egyetemi felvételi rendszer ügyében.
1: Időjárás.
0: A nap folyamán változást hozó ciklon éri el az ország térségét, délelőtt még meleg front alakítja az időjárást. Szeles, változóan napos, nyugat felől felhősödő és szokatlanul enyhe idővel lehet számolni. Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Nyitrán a Stúr utcán a belváros irányában, valamint forgalmi dugó van Csölléről Pozsony felé haladva, 10-15 percet kell várakozniuk az arra utózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Brigády Lászlóról.
1: Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban. A szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. A bronzmérkőzést szoros küzdelemben elveszítette, így az ötödik helyen végzett Kriza Anna a nők 63 kg-os súlycsoportjának szerdai versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A magyar VB újonc magabiztosan nyerte az első két mérkőzését, majd két bravúr győzelemmel jutott el az elődöntőig. A magyar válogatott egy helyet javítva a 30

38., a szlovák együttes maradt a 45., a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján. Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll, nincs változás a következő három helyen sem. Második Argentina, harmadik Franciaország, negyedik Anglia. Viszont Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az ötödik helyre. Az argentin labdarúgó válogatott a tegnapi felkészülési mérkőzésen 3-0 arányban legyőzte Benint. Lionel Messi Buenos Aires-i válogatottbeli búcsú meccsén teltház 85 000 néző előtt egy gólt és két gólpasszt jegyzett, majd hosszú beszédben mondott köszönetet. 39 évesen 208 mérkőzés után vonult vissza. Ramon Vega, 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó elsőként jelentette be, hogy a FIFA márciusi elnök választásán a hónapok óta kritikák keresztüzében lévő elnök Gianni Infantino kihívójaként kíván indulni. A klubvilágbajnok Veszprém 37-26-ra nyert a szerb Partizán Beograd otthonában, a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének harmadik fordulójában. Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged szombaton 20 órától fogadja a Sporting Lisszabont. A dunaszerdahelyiek hazai közönség előtt 33-29 arányban legyőzték a prágai Szláviát a csehszlovák női kézilabda bajnokság hatodik fordulójában. Három szerdai eredmény a női kosárlabda extraliga harmadik felvonásából, Trencsi Ruzsamberok 25-92, Ivánka Piestjani 45-96 és Banská Bystrica CBK Košice 79-50. Ma 19 órától játsszák a Slovan Young Angels Košice összecsapást. A Ferencváros férfi vízilabda csapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája 2026-2027-es szezonjában. A magyar bajnok és kupagyőztes Fradi a Komjádi uszodában 23 hétre diadalmaskodott a Steaua Bukarest felett. Törőcsik Zsófia bronzérmes lett az egyúszonyos versenyszámban a szabadtüdős búvárúszó világbajnokság zárónapján, és a Limassolban rendezett eseményen megvédte összetett VB címét. Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon. A Medián Közvélemény és Piackutató Intézet legfrissebb szeptemberi felmérése szerint. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-1-6-3 arányú vereséget szenvedett a hatodik kiemelt Elizé Mertens, Diana Schneider belga-orosz duótól a pekingi tenisztorna női páros versenyének második fordulójában. A hazai környezetben szereplő Primož Roglič nyerte a férfiak időfutamát a ljubljanai országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Pelikán János a 27. helyen végzett.

0: 7 óra 17 perc van. Az utóbbi hetekben többször is foglalkoztunk a német belpolitikával, elsősorban az AfD tartományi választásokon elért sikerei kapcsán. A párt szélsőséges tagjairól sok szó esik, ugyanakkor kevesebb figyelem jut egy másik pártra, a Die Linke nevű baloldali pártra, amely Berlinben aratott sikert, és amelynek elnöke, a török származású Elif Erap lehet Berlin új főpolgármestere. A pártnak azonban több szélsőséges csoporthoz is vannak kötődései. Ráadásul maga a pártelnök néhány éve a kapitalista rendszer megdöntésére szólított fel a migránsok segítségével. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, ez itt Sokkalom, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ahogy már említettem, nem csak az AfD kapcsán beszélhetünk szélsőséges ideológiáról, hanem a Linkével kapcsolatban is. Kezdjük talán a leggyakrabban említettel. Elif Erap pártelnök egészen 2025-ig tagja volt a Vörös Segítség Rote Hilfe nevű szervezetnek. Mit kellene tudnunk erről a csoportról, és mi a gond vele?
1: Igen, ez valóban így van. A pártelnök asszony tagja volt a Vörös Segélyezés című szervezetnek. Ennek a szervezetnek az eredetei egészen a 20-as, 30-as évekig nyúlnak vissza, ahol a német kommunista párt ugye erővel, hasonlóan mint az NSDAP, erővel akarta megdönteni a demokráciát, a weimari köztársaságot és az ottani államberendezkedést, a jogállamot. A későbbiekben a Rote Hilfe a 60-as, 70-es években, 80-as években is abban ékeskedett, hogy akár szélső baloldali csoportulásokat támogattak, akár a városi gerillát támogatták, akár a Vörös Hadsereg frakciót támogatják, hogy az RAF az egy terrorszervezet. És az utolsó években az a fő profiljuk, hogy szélsőséges baloldali büntettek miatt bíróság elé állított bűnelkövetőknek jogi segítségnyújtást adnak, és kifizetik az eljárás költségeit. 22 ezer tagja van a Vörös Segélyezés című szervezetnek. Ez a legnagyobb ilyen baloldali szervezet, és ami nagyon fontos, a Német Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelés alatt tartja, és bizonyítottan szélső baloldali szervezetnek tartja. Már több ízben voltak olyan próbálkozások a politika részéről is, hogy betiltsák ezt a szervezetet, hisz szélsőséges és szélső baloldali célokat követ.
0: És mennyire elfogadható a pártelnöknek az az érve, hogy csak passzív tagja volt a csoportnak?
1: Ez az érvelés nem elfogadható, hisz a német politikusok általában a parlamenti tagságuk révén egy kézikönyvben informálnak a különböző tagságaikról. Németországban ezek a civil szervezetekben betöltött tagságok egy nagyon fontos indikátort adnak a illető politikusnak a szakmai, politikai, világnézeti profiljáról. Aki belép egy ilyen szervezetbe, és ezt fel is tünteti, ezzel gyakorlatilag demonstrálja, hogy ezzel a szervezettel egyetért, a szervezet céljait osztja, és a szervezetet támogatja. A passzív tag az valószínűleg elhallgatta volna a tagságát, azaz nem meggyőződő a pártelnök asszony eme nyilatkozata.
0: Elif Erap kapcsán egy 2020-as dokumentumot is említenek, amit ő maga is aláírt, és amelyben arról van szó, hogy meg kell dönteni a kapitalista rendszert, mégpedig a migránsok segítségével, hogy egy sikeres baloldali pártnak, egyben migránspártnak is kell lennie, mert a migránsok szerintük hasonló problémákkal küzdenek, mint a munkásosztály, ezért szövetségeseknek kellene lenniük. Tehát hogyan tekint a Linke párt a bevándorlókra?
1: Igen, valóban így van ez, hogy Elif Erap ilyenekben is ügyködött, és el kell mondanunk, hogy a bevándorlók körében a bal párt igen népszerű, kiváltképp népszerű, a muzulmán bevándorlók körében most a Berlinben tapasztalt tartományi választás alkalmából szeptember 20-án városszerte 26%-ot ért el a Linke, ebben ugye mindenki benne van, de egyes csoportolásokban, mint például a muzulmán migránsok körében, akiknek már ugye német állampolgárságuk van részben, akik szavazhattak, ott 50% feletti arányokat ért el a bal párt. Azaz megtalálta az iszlám, és megtalálta a muzulmán közösség a politikai reprezentációját. És tudjuk, hogy az utolsó 5-6 évben rapid módon exponenciális módon növekedtek a honnosításoknak a számai. Ezek most nem valamilyen külhoni németek lennének, akik megtalálták a német identitásukat, hanem tényleg kizárólag migránsok. És javarészt muzulmán migránsok. És ennek folytán egyre több muzulmán hátterű, muzulmán vallású német szavazópolgár van, és a bal párt pontosan ezt a bázist akarja megszólítani, és nem csak erősen szélső baloldali, kapitalista ellenes, Amerika ellenes, de akár anti-izraeli, anti-szemita retorikával teszi ezt, hanem ugye ezeket a csoportulásoknak a támogatását elfogadja. Mi több, az egyik városszelte híres bűnözői csoportnak a feje a bal párt választási bulián ott volt szeptember 20-án, ebből óriási felháborodás lett.
0: Ez a pozitív hozzáállás a bevándorlókhoz mennyire összeegyeztethető a bevándorló háttérrel rendelkező emberek által elkövetett bűncselekményekkel, illetve azzal, milyen a főváros vagy akár az országban a biztonsági helyzet?
1: A biztonsági helyzet Németországban nem jó. Tudjuk, hogy a belbiztonság az romlott az utolsó években, ez javarészt a migrációnak köszönhető, és Berlinben kivált kép rossz a helyzet, és itt más szempontok is hozzájönnek még, mint a városkép, az általános rendezettség, rend, tisztaság, és végigmegyünk Berlinen, akkor nagyon gyakran lesújtó kép van, a közbiztonság helyzete is rossz, és a bal pártnak egyébként ez a filozófiája, hogy a zöldekkel együtt, hogy a német társadalom változzon meg, legyen úgymond színesebb, muzulmánabb, migránsabb, befogadóbb. Ők úgy gondolják, hogy a németséget vissza kell szorítani, és ez a deklarált politikájuk. Azaz ebben nincsen semmi látnivaló, nincsen ebben semmi csodálkozni való, hogy ők jónak tartják azt, hogy megérkeznek tömegével a bevándorlók, és hisz a választási eredmény, és az ő eredményük is ezt látja visszaigazolni, nekik ez jó, ha nem lettek volna a muzulmán migránsok, akik oda szavaznak, jelentősebb rosszabb eredményt ért volna el Erich Ellert pártja Berlinben.
0: Említette ezt a bizonyos szemét, aki részt vett a párt választások utáni ünnepségén, ugye Issa Remmóról van szó, aki a Remmó klán feltételezett vezetője, és ennek kapcsán olyan állítást is olvastam, hogy a Linke pártba iszlamisták, baloldali radikális csoportok, közel-keleti, balkáni bűnöző csoportok épültek be, amelyek bizonyos mértékig uralják a fővárost. Ezt az állítást túlzásnak tartja, vagy igenis megfelel a valóságnak?
1: Nem tudjuk megállapítani, hogy milyen mértékben épültek be, az viszont biztos, hogy egyes személyek nagyon exponálják magukat bizonyos kijelentésekkel, és ugye az a politika, ami ugye a rendőrséget le akarja építeni. Például a maszkviselési tilalmat rendezvényeken fel akarja oldani, azaz lehessen megint maszkot viselni. Etcetera, etcetera. Ez abban az irányban mutat, hogy a bűnözést vagy nem veszik komolyan, vagy bagatelizálják, vagy viszont nem tudjuk ezt feltételezni, elképzelhető deklarált politika, hogy a bűnözőket pozitívabban ítéljék meg, vagy nem olyan keményen fogják meg. Hogy most beépültek-e a klánnak struktúrái szervezett módon, azt jelenleg még korai megállapítani, de lehet, hogy akár ez is mögötte áll, nem tartom teljesen kizártnak, viszont tudni kell, hogy alapvetően a baloldali milliőben elfogadott az, ugye vörös szegélyezésből kiindulva elfogadott az, hogy akár bűncselekményeket követnek el, elfogadott az, hogy akár megfenyítik az állampolgárokat, hogy államellenes bűncselekményeket követnek el, és gondoljunk csak bele, január 3-án Berlinben volt ez a nagy szélső baloldali terrortámadás a berlini áramszolgáltatók ellen, ahol ugye 50 ezer ember áram nélkül maradt napokon át, idősek, betegek, ezt egy baloldali csoportulás követte el, semmilyen szankcionálásra nem került sor, nem is nagyon mutatnak aktivitást a hatóságok. Ez mind azt mutatja, hogy a baloldali szemén a német jogállam erősen hiányos, nem annyira figyelnek oda, beépült a társadalomban bizonyos tolerancia a baloldali elkövetőkkel szembe, viszont amikor minden rossz mást kiabálnak, antiszemitizmus, akkor a szélső jobb oldalt sokkal erősebben megfigyelik, azaz itt némi diszonancia van, és már voltak olyan hangok, például a CDU-ból egy képviselő asszony úgy fogalmazta, hogy ugye a Berlinben a bal párt kormányozni fog, és valószínűleg kormányozni fog a szociáldemokratákkal és a zöldekkel, akkor esetleg az úgynevezett szövetségi kényszerintézkedést vezessenek be Berlinnel szemben. Ugye ezt a metódust eddig csak százan hát a szemben mérlegelték, ahol ugye az AfD fog kormányozni, de akkor lenne igazi a kép, ha tényleg ez Berlinnel szemben esetleg tényleg megtörténne, már csekélynek tartom az esélyt.
0: Két percünk van hátra. Akár az is előfordulhat, hogy Elif Erap végül nem lesz Berlin főpolgármestere ezek miatt, a kapcsolatok miatt, amikről beszéltünk?
1: Nagyon nehéz helyzet van Berlinben. Ez is előfordul természetesen, hogy vagy a koalíciós társai, vagy a saját pártja a kormányhatóság érdekében akár visszavonulást fúj. De jelenleg ez még nem reális, hisz azért megnyerte a választást nagyon meggyőző eredménnyel. Ugye tudjuk, hogy 26%-ot szerzett a balpárt, a második helyzet CDU csak 18%-ot. Bár a CDU-nak hipotetikusan a szociáldemokratákkal és a zöldekkel lenne többsége, és folyamatosan a balpárt antiszemitizmusát, Erapnak a szélsőséges kijelentéseit, illetve a nagyon kapitalista ellenes, akár államosítások révén elérendő lakhatási politikát kritizálja, de a többi baloldali párt inkább azért a balpárttal állna össze, szóval még minden lehetséges, de én inkább arra fogadnék, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy Berlinben egy szélső baloldali polgármester regnál.
0: Miután a baloldali Linke párt megnyerte a berlini tartományi választásokat, egyre többen hangoztatják a párttagok szélsőséges nézeteit és kapcsolatait kétes csoportok felé. Elif Erap pártelnök, aki Berlin főpolgármestere szeretne lenni, például egészen 2025-ig tagja volt a Vörös Segélyezés nevű szélsőséges szervezetnek. Mennyire nehezítheti meg mindez a tartományi koalíciós tárgyalásokat? Erről kérdeztem Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen!

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Transhumán lények vagyunk-e már? A válasz az, hogy funkcionálisan és kognitívan valójában már átléptük ezt a küszöböt. A filozófiában ezt kiterjesztett elme elméletnek nevezik. A memóriánk, a tájékozódási képességünk és az egyetemes tudásanyag jelentős részét már kiszerveztük a zsebünkben lapuló okostelefonokra. Az eszköz nem csupán egy különálló tárgy, hanem a gondolkodási folyamataink szerves, aktív kiterjesztése, mintha egy külső agyférteke lenne. Ha összehasonlítunk egy hálózatba kötött embert egy technológia mentesen élő amis közösség tagjával, a különbség óriási. A probléma megoldó, információ feldolgozó és kommunikációs kapacitásunk nagyságrendekkel meghaladja a tiszta biológiai határokat. Gyakran gondolunk a transhumanizmusra fém alkatrészekkel vagy agyimplantátumokkal felturbózott kiborgokként, de az információ áramlás szempontjából szinte mindegy, hogy az adatok egy érintőképernyőn vagy a látóidegen keresztül jutnak el a tudatunkig. Ez a puha vagy soft transhumanizmus állapota. A technológia még nem az anatómiánk része, de a szellemi jelenlétünk és az életfunkcióink már elképzelhetetlenek nélküle. Már az írás, a szemüveg és a karóra megjelenése is az első lépéseket jelentette ezen az úton. Ma pedig már nem pusztán eszközöket használunk, hanem egy globális technológiai szimbiózisban élünk.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Oroszország nagyszabású rakéta és drón támadást indított Kijev ellen, ami halálos áldozatokat is követelt. Az elmúlt napokban több fontos hidat is értek találatok az ukrán fővárosban. Milyen stratégiát követ Oroszország Kijev intenzív bombázásával? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Nyitrai Nórát hallják.
2: Befejeződött a komáromi városi úszoda felújítása, az önkormányzat 240 ezer eurót költött a fejlesztésekre. Megújultak az öltözők, a zuhanyozók és a medence körüli részek. A munkákat a létesítményt üzemeltető Komora Service végezte. Az úszodát 1986-ban adták át, sportolók generációit szolgálta, de már alapos felújításra szorult. Andrej Gajdács alpolgármester közlése szerint az úszoda épületének korszerűsítése a következő időszakban is folytatódik. Már elkészült az ablakok és ajtók cseréjét, valamint a további külső felújításokat tartalmazó projekt. Hétfőn, október 5-én gázpisztolyt vitt be a Magyar Bődi közös igazgatású iskolába és óvodába egy 13 éves gyerek. Jana Illésová, a kassai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, egy részben megrongálódott, lőszer nélküli fegyverről volt szó. Az esetre a Korzár című napilap hívta fel a figyelmet. A szóvivő hozzátette, nem történt semmilyen sérülés és fegyverrel való fenyegetőzés sem, a rendőrség szabálysértésként a lőfegyverekről szóló törvény megsértéseként kezeli az ügyet. A jogellenes cselekmények megelőzésére és a negatív jelenségek kiszűrésére a rendőrség és a pedagógusok is fokozottan figyelnek, mondta Illésová. Hozzátette, a rendőrök gyorsan és alaposan kivizsgálták ezt az esetet is. A tanuló a kabátjába rejtette a fegyvert, a pedagógusok vették észre a szünetben, a fiú átadta nekik a fegyvert. Az igazgatói irodába vitték, és azonnal értesítették a rendőrséget. A rendőrök azonnal az iskolába mentek, az esetet vizsgálják, mondta az igazgató, és hozzátette, az esetről tájékoztatták a fenntartót és a munka, szociális és családügyi hivatalt. Közösen fejleszti az óvodai nevelést Ipolyság, Ipoly Balog és Balassagyarmat. A három település egy nemzetközi projekt keretében az inkluzív óvodai nevelés korszerűsítésén dolgozik. A programra több mint 192 ezer eurót nyertek el. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az alkalmazkodási, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekre és a sajátos nevelési igényű óvodásokra. A szlovákiai és magyarországi óvodák között tapasztalatcserét is szerveznek, és a bevált pedagógiai módszereket a mindennapi gyakorlatba is beépítenék. A következő hónapokban felmérik a gyermekek és a pedagógusok igényeit, majd 2027-től megkezdődik a korszerű eszközök és szoftverek beszerzése, valamint a pedagógusok továbbképzése. A programba a pedagógusok mellett a szülőket és a gyermekeket is bevonják.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán változást hozó ciklon éri el az ország térségét, délelőtt még meleg front alakítja az időjárást. Szeles, változóan napos, nyugat felől felhősödő és szokatlanul enyhe idővel lehet számolni. Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Kassán, a VSS hídon az Optima irányában a várakozási idő körülbelül 15 perc, és Bazin irányából Pozsony felé szintén 15 perc. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 40 perc van. Oroszország nagyszabású rakéta és drón támadást indított Kijev ellen, ami halálos áldozatokat is követelt. Az elmúlt napokban több fontos hidat is értek találatok a fővárosban. Az intenzív támadásokra Volodymyr Zelenszky ukrán államfő is figyelmeztetett. A témáról Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Kezét csókolom, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Úgy tűnik, az ukrán főváros infrastruktúrája ellen sorozatos támadások érkeznek, Kijev lakossága menekül a városból. Miért pont most kezdték el az oroszok intenzívebben támadni az ukrán fővárost?
1: Azt hiszem mindenki emlékszik rá, hogy a közelmúltban választások voltak Oroszországban. Hát ugye senkit nem lep meg az, hogy ki nyerte ezt a választást, és Putyin úgy érzi, hogy most már többet megtehet, mint amit eddig tett meg, és hát szeretné ezt az egész folyamatot dűlőre vinni, magyarul tovább gyengíteni Ukrajna állapotát, amit gyakorlatilag 2022-ben már előre is jelzett, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy új dolog. Legfeljebb most egy jóval intenzívebb támadást indít városok ellen, infrastruktúrák ellen, energetikai létesítmények ellen, és hát ez rendkívül érzékenyen érinti mindjárt itt a tévbe köszönte előtt az ukrán elsősorban polgári lakosságot. Na most ezeket a támadásokat nem olyan könnyű kivédeni, tudnélik főleg tömeges dróncsapások, ismétlem tömeges dróncsapásokról van szó, ezen kívül pedig ballisztikus rakétákat használnak. Na itt a probléma. A ballisztikus rakétákkal szemben Ukrajna nem rendelkezik komoly védelmi képességgel, tehát ezért kéri a Zelenszky elnök azt, hogy biztosítsanak számukra légvédelmi rendszereket, különféle légvédelmi rendszereket, de különösen olyanokat, amelyekkel ki lehet védeni a ballisztikus rakéta támadásokat. Na most, ami a támadások célját illeti, ukrán vonatkozásban azt lehet tapasztalni, hogy az oroszok főként a főváros támadják, de elég nagyon, és nem csak éjjel, hanem nappal is, lakóházokat rombolnak, abszolút polgári létesítményeket semlegesítenek, vagy semmisítenek meg, és hát nyilván azt a következtetét is levonható, hogy itt mindenképpen a lakosság, a polgári lakosság sanyargatásáról van szó. Ennek az eredménye is megvan, nagyon sokan menekülnek. És hát a főváros mellett ugye támadják Harkivot is, és hát egyéb városokat is, és ebből azt lehet látni, hogy megindult egy menekült hullám, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ember döntött úgy, hogy ezeket a városokat, amelyeket sűrűn támadnak az oroszok, ezeket elhagyják és mennek. Milyen irányba? Hát nyugat felé, tehát gyakorlatilag nyugat Ukrajna. Aki nem külföldre megy, mert nem tud menni, azok nyugat Ukrajnába telepszenek le, ami azt jelenti, hogy itt a lakosságnak a egyensúlya is hát igyekszik felborulni, legalábbis ami a területiséget illeti. Hát ezen kívül nem valami jó hír az, hogy támadják méghozzá elég nagy intenzitással a nyugati területeken kívül a nyugati országokat is. Tehát az azt jelenti, hogy épp a tegnapi Foreign Affairs-ben volt egy nagyon jó elemzés, amit a volt amerikai NATO nagykövet készített arról, hogy elég intenzív támadások vannak Európa ellen is, több helyen. Hát lehet látni, hogy egyre inkább tapasztalhatunk olyan dolgot, mint amit Lipcsében láttunk, robbananyagokkal töltött drónok, román területek megsértése, 3 drón fogott el, F-16-os gép, aztán robotrepülőgép folyamatosan berepülnek például lengyel területre, robbanóanyagot találtak német repülőtéren, tehát tulajdonképpen ez folytatódik, ez a tevékenység, hát ha jóval kisebb mértékben, de Európában is. Mit akar az orosz vezetés ezzel? És tesztelni akarja a nyugati reagálást. Most a nyugati reagálás olyan aktívnak nem nevezhető, mert azért azt lehet látni, hogy itt nyilván közömbösítik a dolgokat, amennyire csak tudják, de ez most már kezd abban a helyzetben, abban az állapotban kerülni, hogy nem elegendő az orosz támadások kivédésére. Tehát egy aktív védelemmel nem biztos, hogy el lehet rettenteni az orosz vezetést attól, hogy támadják. Korábban ugye inkább kisebb méretű támadások voltak nyugati országok ellen, hát amennyiben kisebbnek nevezhetünk, mondjuk víz alatti kábeleknek az elvágása, vagy tűzesetek okozása különböző helyeken, főleg fegyver és lőszergyárak vonatkozásában, raktárak esetében látunk jó néhány tüzet, vagy folyamatos őrjárat a Balti-tenger partján. Tehát fölmerül a kérdés, hogy kell erre aktívan védekezni és fellépni. Hát ez megint kormányoknak a kérdése. Egyelőre egy szerencséje van a nyugatnak, ami nem biztos, hogy sokáig fog tartani, hogy eddig nem volt emberi veszteség. Ellentétben Ukrajnával, ugye amiről beszélünk, Ukrajnában azért a veszteségek száma a elmúlt 2 hónapban körülbelül, de vehetünk rövidebb időszakot is, megnőtt. Tehát nyilván nagyobb támadások, nagyobb veszteséget jelentenek, nem csak az infrastruktúrában, különös tekintetben a kritikus infrastruktúrában, hanem emberi életben is. Most ez nyilván a lakosságot negatív irányba befolyásolja, félelmet kelt, na ez az orosz cél. Tehát itt azért azt lehet érzékelni, de nagyon, hogy a támadásokkal számának növekedésével együtt azt lehet tapasztalni, hogy a lakosságra elérte azt a hatást az orosz vezetés, amit éppen célul tűzött ki magának. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy az utóbbi időben ez az egész támadás úgy fokozódott fel, hogy az oroszok szeretnék azt, hogy előbb véget érjen a háború, de úgy, hogy nagyon meggyengítsék Ukrajnát. Ezt látjuk napjainkban.
0: Visszatérve még Kijevhez, milyen hosszú távú következményei lehetnek a kijevi civil infrastruktúra sérülésének? Hogyan befolyásolná ez a város működését, illetve magára a háborúra milyen hatással lehet, ha megbénul a főváros?
1: Hát ez nagyon lényeges kérdés, hogy a főváros, ugye? Ha visszaemlékszünk a háború kezdetére 2022-ben, mi volt a fő cél? Elfoglalni Kijevet. Megdönteni a vezetés, megdönteni az állami gazgatást rövid időn belül, és gondolták, hogy a felszabadítókat várják, hát nem ez következett be, nem így történt, de most azért próbálnak ezért, mint hogyha bosszút állnának, és hát azzal, hogyha a központi vezetést támadják, illetve a lakosságot olyan helyzetbe hoznák, hogy elmeneküljenek, eddig is sokan elmenekültek, ezután még többen fognak várhatóan, ez azt jelenti, hogy hát a főváros elveszíti azt a szerepét, ami úgy egyébként adott egy főváros számára. Tehát mindenképpen negatív, és nem véletlen az egyáltalán, hogy most főleg Kijevet támadják ebben az időszakban. Hát még olyan időszakban is megtámadták, amikor a német kancellárot tartózkodott, pedig pontosan tudták az oroszok, hogy a német kancellár ott van, ennek ellenére támadtak. Tehát itt azért hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy agresszívebbé vált a támadásoknak a intenzitása. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy lakosság esetében meg hát lassan nem tudnak kimenni nappal se óvatosan a városba, csak óvatosan tudnak kimenni a városba, hiszen nem tudják, hogy itt mikor érkezik, bár ugyan az előjelző rendszer működik, csak nem tudják megsemmisíteni azokat a drónokat, amelyeket tömegével alkalmaznak. Tehát mit jelent a lakosság számára? Hát félelmet jelent. Félelmet jelent, ami azzal jár, hogy hát az oroszok ezt a félelmet fokozni akarják, és hát sajnos ezekben a háborúban azt kell mondani, hogy a legnagyobb szenvedést nyilván a lakosság éri át, ezt láthatjuk mostanában Kijevben is.
0: Van egy ilyen teória is azzal kapcsolatban, hogy mivel most az oroszoknak nem megy olyan jól a fronton, ezért támadják ennyire erőteljesen a fővárost. Ebben lehet igazság?
1: Igen, lehet, sőt, van is benne igazság. Fronton nagyon keveset haladnak előre, tehát a fronton elég keményen védekeznek az ukránok egyrészt, másrészt pedig azt is lehet látni, hogy ha hosszabb távon vizsgáljuk a front helyzetet, hát nem kell nagyon messze menni, a 4 megyét nem sikerült még elfoglalni, nem mondom azt, hogy nem haladtak előre, de igen lassan. Tehát úgy gondolja a hadvezetés, hogy nagyobb eredményt tudnának elérni azzal, hogyha azokat a helyeket támadnák, amelyek az egész ország területét érintik, tehát ezért támadják a távolabbi városokat, beleértve Nyugat-Ukrajnát is, és ebbe az irányba haladnak. Azt nem mondom, hogy a fronton nincsenek támadások, de azoknak az intenzitása azért kisebb, és kevesebb veszteséget okoz a polgári lakosság körében. Tehát a polgári lakosság esetében itt van egy olyan pszichológiai, pszichikai cél, hogy az emberek félelmét fokozzák. És hát nyilván azokat a területeket, amelyeket szeretnének esetleg az ukránok, bocsánat, az oroszok később elfoglalni, hát azokat gyengítik, támadják. Látjuk, hogy a Fekete-tengeri kikötő városokat folyamatosan támadják, amiből az következik, hogy hát nem zárható ki, hogy egy távolabbi célként szerepel az, hogy elfoglalják ezeket a városokat. Illetve mondjuk ki az igazságot, leválasztani Ukrajnát a tengertől. Hát ez egy katasztrófát jelentene Ukrajna számára, de nem lennék meglepve, hogyha ez nem szerepelne az orosz célok között. Távolabbi célról beszélek természetesen.
0: Tehát számít még nagy dolgokra ebben a háborúban, vagy azért érezhető az orosz fél esetében is, hogy szeretnének végre megegyezni és befejezni ezt a háborút?
1: Szeretnének, mindenki szeretné befejezni a háborút, persze oroszok is, meg az ukránok is, csak más céllal. Tehát az oroszok befejeznék a háborút, hogyha elfoglalnák ugye a négy megyét azonnal. Kérdés persze, hogy ez meddig tartana ez az egész helyzet, hogyha elfoglalnák a négy megyét és az Oroszországhoz tartozna. Ennek már nem olyan nagy híja van, de én nem lennék meglepve azon, hogyha egyéb céljaik is lennének, magyar újabb területeknek az elfoglalása. Tehát ez egyelőre az oroszoknak megvan az a képességük, hogy támadásokat folytassák. A kérdés az, hogy meddig bírja Ukrajna, meddig kapja a támogatást, jelenleg ugye úgy néz ki, hogy a támogatás az nem is folyamatosan, és nem is a ukránok által kívánt mértékben, de megy. Látjuk, hogy az ukrán elnök szinte naponta kéri a nyugatot arra, hogy légvédelmi eszközöket bocsássanak rendelkezésre. De látszik, hogy a németek most is adtak több mint 1 milliárd eurót. Tehát itt azért látszik a támadásnak, a támogatásnak a hatása is, amit a ukránok azonnak is használnak, és hát ők is mélységi csapásokat hajtanak végre Oroszország ellen. Ami viszont hát nem kifejezetten nagy lelkesedésre tölt él az orosz vezetést.
0: Némileg már érintette a témát, de hogyan hathat ez a folyamatos nyomás Zelenszkij elnökre és az ukrán politikai vezetése és az ő mozgásterükre? Kényszerítheti-e a kijevi bombázás Ukrajnát esetleg olyan kompromisszumokra, amiket korábban elutasítottak?
1: Nem biztos, hogy kényszerítheti, de ott is érezhető nagyon erősen a fáradtság jele. Éppen láttam egy-két felvételt az ukrán elnökről a napokban. Hát igencsak megviselt. Nem véletlen. Hát 22 óta folyamatos háború, folyamatos veszélyeztetés, rengeteg külföldi tárgyalás, rengeteg utazás. Tehát a vezetése ez mindenképpen hatással van. Aztán persze fölmerülnek különböző nézetek, hogy választást kellene tartani, le kellene cserélni az elnököt. Ukránokra az nem jelentő, hogy megadják magukat. Tehát nem olyan népről van szó, aki azt mondja, hogy hát akkor jó, odaadjuk ezt a területet az oroszoknak, aztán ezért vége lesz a háborúnak. A lakosság része, az a része, amely ismeri az oroszokat, tudja azt, hogy nem biztos, hogy az oroszokra. Még ha tartanak egy tűzszünetet, vagy tárgyalásokat folytatnak, egyáltalán ráállna arra, hogy befejezik teljes mértékben a háborút. Sajnos olyan mélyen belementek a harci cselekményekbe, hogy egyszerűen ennek a leállítása nem nagyon működik. Hát látjuk a tárgyalások sikertelenségét, az amerikaiak közvetítéseit is, ennek az eredményeit. Látjuk, hogy itt általában foglalócserékbe szoktak megegyezni, de komolyabb témában nem is tárgyaltak, és jelenleg sem tárgyalnak. Tehát ebből az adóan én nem vagyok kifejezetten optimista az iránt, hogy ezt rövid időn belül befejeznek.
0: Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev ellen, ami halálos áldozatokat is követelt. Az elmúlt napokban több fontos hidat is értek találatok a fővárosban. Az intenzív támadásokra Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is figyelmeztetett. A témáról Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és a megkeresés kezét sokkal.

Kedves hallgatóink, 3 perccel 8 óra előtt időjárással is orvos meteorológiával jelentkezünk. A nap első felében jobb árad derült, napos lesz az ég, de délutántól nyugat felül fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és főleg az ország ezen részén fordulhatnak elő záporok, zivatarok. 18 és 26 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, a déli irányú szél a hegyekben viharossá fokozódhat. Komoly következményei lesznek a ma érkező markáns hidegfrontnak a front érzékenyek esetében, írja a susfelnap.hu. A gyors felmelegedést kísérő, inkább melegfront jellegű panaszok hirtelen váltanak át erős hidegfronti panaszokba, ami nehézzé teszi a szervezet számára az alkalmazkodást. Ez megnöveli a veszélyes sztrókok, infarktusok, erősen ingadozó vérnyomás értékek, gyakoribb rosszulétek valószínűségét, többször fordulnak elő görcsös panaszok, nő a koraszülések veszélye, gyakori fejfájás, súlyos szív- és légzési nehézségek, mellkasi diszkomfortok, aritmiák, emésztési panaszok, szédülés jelentkezhet. Főleg a viharos időszakokban növekvő bizonytalanságérzet, szorongásos állapotok alakulnak ki. Sokan tapasztalnak erős feszültséget, ingerlékenységet, lényegesen figyelmetlenebbek lehetünk, ami a közlekedésben is veszélyes. A fronthatás fokozatosan terjed át keleti irányba, ezt a régiót inkább már csak az esti órákban fogja elérni. Főleg ezeken a területeken számíthatunk az alvás minőségi jelentős romlására is. A front után beáramló hideg levegő következményei elsősorban péntektől fognak érvényesülni. Vigyázzanak magukra és egymásra is.

0: Things like that drive me out of my mind.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! 2026. október 8-a van csütörtök, Koppány neve napja. 8:45-kor Románia lesz a témánk, az államfő ugyanis újabb, immár a negyedik kormányfőjelölttel állt elő. Műsorunk utolsó fél órájában pedig Gubik László nyilatkozik az ellenzéki együttműködésről. Most Nyitrai Nóra hozza a legfrissebb információkat.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A 3 és 5 év közötti gyerekek 87%-a jár óvodába. Kihallgatta az ügyészség Magyar Péter magyar miniszterelnököt. Délelőtt még melegfront alakítja az időjárást 20 fok körüli maximum értékekkel. Jó napot kívánok! Hallgassák meg a részleteket! A költségvetésről szóló vitával zárt a tegnapi ülésnapját a szlovák parlament. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés a társadalmi békét és a koalíción belüli kompromisszumot szolgálja. A tervezet szerint jövőre 63,3 milliárd euró bevétellel és 70,8 milliárd euró kiadással számolnak, így a hiány 7,44 milliárd euró, a GDP 4,94%-a lehet. Lubomír Andrássy, az állami számvevőszék elnöke ugyanakkor bírálta a költségvetés kidolgozásának és parlamenti megvitatásának módját. Az ellenzék szerint a magas hiány és az államadóság növekedése mellett a tervezetből hiányoznak a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések és a valódi megtakarítások. A vita ma folytatódik, szavazni pedig legkorábban október 14-én fognak. Újabb tanút hallgattak meg tegnap a Kuciak gyilkosság ügyében a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Baltazár Risavi arról beszélt, hogyan került hozzá Andruskó Zoltán 2018-ban írt levele. Andruskó ebben azt állította, hogy Marian Kocsner és Alena Zsuzsová rendelte meg Maros Zsilinka főügyész meggyilkolását. A tanú szerint Andruskó azért írta a levelet, mert attól félt, hogy a börtönben megölik. Kocsner ügyvédje szerint azonban a levél körül több ellent mondás is van, és szerinte akár utólag is készülhetett. Az ügyben Kocsnert és Zsuzsovát azzal is vádolják, hogy ők rendelték meg Ján Kuciak és menyasszonya Martina Kusnyirová meggyilkolását. A 3 és 5 év közötti gyerekek 87%-a jár óvodába Szlovákiában, a legtöbben Mijaván, a legkevesebben Gölnic bányán. Kelet-Szlovákiában kevés az óvodai férőhely, derül ki az Oktatáspolitikai Intézet által közzétett 2025. szeptemberi adatokból. Az adatbázis létrehozásakor az elemzők a demográfiai mutatókat is figyelembe vették. 2030-ra 50 ezerrel kevesebb gyerek lesz az országban, ami azt jelenti, hogy elérhetőbb lesz az oktatás, közölte az intézet. Az intézet tájékoztatása szerint bármelyik szlovákiai településnek utána lehet nézni az adatbázisban. Kihallgatta az ügyészség Magyar Péter magyar miniszterelnököt a 2024. júniusában történt telefonlopási ügyben. A központi nyomozó főügyészség tegnap este előre egyeztetett időpontban hallgatta ki Magyart, aki rövid vallomást tett és nem ismerte el az ellene felhozott bűncselekményt. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, hogy a további fejleményekről tájékoztatja majd a nyilvánosságot. Az ügyészség szerint Magyar 2024. június 21-én hajnalban egy vita után elvette egy férfi mobiltelefonját egy budapesti szórakozóhelyen, majd a Dunába dobta. Válságkezelő tervet ígért október végére a francia miniszterelnök a tömegessé vált diák tüntetések miatt.

0: Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útfelújítás miatt teljesen lezárták Kassán az Zbojnicka utcát, valamint a Mészáros utca, Postová és Zbojnicka közötti szakaszát. A közlekedők a lezárt útszakaszokat a környező utcákon keresztül kerülhetik el, ezen kívül baleset lassítja a forgalmat, Pozsonyivánka felől a Pozsonyba vezető úton, ahol 10-15 perces forgalmi dugóval kell számolni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rádi Lászlóra.
1: Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban. A szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. A bronzmérkőzést szoros küzdelemben elveszítette, így az ötödik helyen végzett Kriza Anna a nők 63 kg-os súlycsoportjának szerdai versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A magyar VB újonc magabiztosan nyerte az első két mérkőzését, majd két bravúr győzelemmel jutott el az elődöntőig. A magyar válogatott egy helyet javítva a 38., a szlovák együttes maradt a 45., a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján. Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll, nincs változás a következő három helyen sem. Második Argentina, harmadik Franciaország, negyedik Anglia. Viszont Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az ötödik helyre. Az argentin labdarúgó válogatott a tegnapi felkészülési mérkőzésen 3-0 arányban legyőzte.

Győzte Benint. Lionel Messi Buenos Aires-i válogatott beli búcsú meccsén teltház 85 ezer néző előtt egy gólt és két gólpasszt jegyzett, majd hosszú beszédben mondott köszönetet. 39 évesen 208 mérkőzés után vonult vissza. Ramon Vega, 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó elsőként jelentette be, hogy a FIFA márciusi elnök választásán a hónapok óta kritikák keresztüzében lévő elnök Gianni Infantino kihívójaként kíván indulni. A klubvilágbajnok Veszprém 37-26-ra nyert a szerb Partizán Beograd otthonában, a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének harmadik fordulójában. Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged szombaton 20 órától fogadja a Sporting Lisszabont. A dunaszerdahelyiek hazai közönség előtt 33-29 arányban legyőzték a prágai Szláviát a csehszlovák női kézilabda bajnokság hatodik fordulójában. Három szerdai eredmény a női kosárlabda extraliga harmadik felvonásából, Trencsén Ruzsamberok 25-92, Ivánka Piestjani 45-96 és Banská Bystrica CBK Košice 79-50. Ma 19 órától játsszák a Slovan Young Angels Košice összecsapást. A Ferencváros férfi vízilabda csapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája 2026-2027-es szezonjában. A magyar bajnok és kupagyőztes Fradi a Komjádi uszodában 23 hétre diadalmaskodott a Steaua Bukarest felett. Törőcsik Zsófia bronzérmes lett az egyúszonyos versenyszámban a szabadtüdős búvárúszó világbajnokság zárónapján és a Limassolban rendezett eseményen megvédte összetett VB címét. Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon. A Medián közvélemény és piackutató intézet legfrissebb szeptemberi felmérése szerint. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-1-6-3 arányú vereséget szenvedett a hatodik kiemelt Elizej Mertens, Diana Schneider, belga-orosz duótól a pekingi tenisztorna női páros versenyének második fordulójában. A hazai környezetben szereplő Primož Roglič nyerte a férfiak időfutamát a Ljubljanai országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Pelikán János a 27. helyen végzett.

0: Hogy a vihar a szárnya.
1: 8 óra 16 perc van. Újabb kormányfőjelöltje van Romániának. Az államfő választása ezúttal egy karrierdiplomatára, a külügyminisztérium államtitkárára, Lucán Niculescu-ra esett. Vajon a negyedik jelölt véget tud vetni a hónapok óta tartó bizonytalanságnak? A PCD, amely az előző három jelöltet nem támogatta, most talán hajlandó tárgyalni. Erről kérdezem Patak István újságírót, a Masszol hírportál főszerkesztő helyettesét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Kezdjük azzal, ki Lucán Niculescu, mit érdemes tudni róla?
2: Igazából ő nem karrierdiplomata, újságírói egyetemet végzett, újságíróként dolgozott, az RFI, tehát a francia RFI román szerkesztőségének volt a több éven át a főszerkesztője, és még más tévécsatornákon is vezetett műsort, és utána hirtelen, tulajdonképpen meglepő módon kérték fel arra, hogy legyen Románia párizsi nagykövete, tehát igazából egyfajta politikai kinevezet volt, és innentől kezdve volt nagykövet három helyen is, majd jelenleg az OECD, a Románia OECD csatlakozásáért megbízott államtitkárként működik a külügyminisztériumban. Ennyit lehet röviden tudni róla, nem egy olyan figura, aki ismert a román politikában, tulajdonképpen meglepetés is volt ilyen szempontból az, hogy őt jelölte Nikus Ordán.
1: Ha jól tudom, nem kötődik semmilyen politikai párthoz. Ez előny lehet, ha arról beszélünk, hogy jobbak-e a kormányalakítási esélyei, mint az elődjeinek?
2: Politikai párthoz nem kötődik, az viszont egyértelmű, hogy Nikus Ordán embereként lehet őt jellemezni, és az is egyértelmű, hogy azért a jobboldali pártokhoz kötődik, tehát igazából ezt is kifogásolta a szociáldemokrata párt, hogy immár az ötödik olyan miniszterelnök jelölés történt az államfő részéről, amely valamilyen módon mégiscsak a jobb oldalhoz köthető személyről szól, és egyetlen egyszer sem volt olyan jelölt, aki mondjuk a szociáldemokrata párt akár politikusa, vagy akár közel áll a szociáldemokrata párthoz, holott a PCD nyerte meg a legutóbbi választást, és a PCD-nek van ezáltal a legtöbb mandátuma a parlamentben.
1: Még csak most kezdődnek a tárgyalások, de a jelenlegi koalíciós pártok nagy része már jelezte, vagy arról beszélt, hogy bizalmat szavaznának Niculescu kormányának, de nem vennének részt benne. Miért nem?
2: Tehát igazából annyi előrelépés valóban van Lucán Niculescuval kapcsolatban, hogy legalább az ő személyét azért mindegyik párt elfogadja, tehát a PSD-nek a kritikái is inkább az államfő irányába voltak, vagy az államfő irányába fogalmazta meg ezeket a kritikákat. Lucán Niculescuval alapvetően nincsen problémája. Itt most megint beindul egy nagy taktikai játék, tehát a jelen állás szerint a Nemzeti Liberális Párt legalábbis sajtóértesülések szerint inkább egy technokrata kormányt szeretne, tehát egy olyat, amiben egyáltalán ne vegyenek részt pártpolitikusok. A Nemzeti Liberális Párt igazából két dolgot szeretne, elsősorban azt, hogy folytassa a következő kormány azt a politikát, amit a Bolozsán kormány elkezdett, a másik pedig, hogy a szociáldemokrata párt ne uralja ezt a kormányt, tehát még olyan formában sem, hogy a miniszterelnököt nem adja ugyan, de több miniszterrel vesz ebben részt. A szociáldemokrata pártnál egy óriási dilemmát jelent, és ezen vita is van a párton belül, hogy részt vegyenek-e miniszterekkel a kormányban, hiszen a párt politikusainak egy nagy része ezt szeretné, már végre hatalomban szeretné újra látni a pártot, legalább ilyen formában, hogy nem adja a miniszterelnököt, és azért van egy olyan része a pártnak, amely meg kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy nem biztos, hogy érdemes egyedüli pártként beszállni egy ilyen kormányban, hiszen akkor a következő időszakban a lakosság kifejezetten a PSD ellen fog irányulni, minden olyan történést vagy elégedetlenséget, ami megjelenik az életükben, azt a PSD-re fogja hárítani, hiszen azért az elég nyilvánvaló, hogy az elkövetkező időszakban sem fog Romániára ráköszönteni a Kánoán, ugyanúgy kell tartani a deficit célokat, a további megszorítások nem is lesznek, de azért semmiképpen sem beszélhetünk majd arról, hogy itt mondjuk az állami szférában fizetésemelésre lehet számítani, vagy egyéb olyan intézkedésre, amely a lakosságot hát legalább részben kárpotolná azért az időszakért, amit az utóbbi hát bő másfél év megszorításai hoztak.
1: Tehát a technokrata kormány azért is felelne meg jobban ezeknek a pártoknak, mert így kivonnák magukat a felelősség alól?
2: Tulajdonképpen azáltal, hogy egy technokrata kormány lenne, mindegyik párt ellenzékbe vonulva, és ellenzékből osztanák az észt, úgymond, tehát mondanának szép dolgokat, hogy mit kellene csinálni, és véletlenül egyébként egy ilyen technokrata kormány nem lenne hosszú életű. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogy a következő választásokig, ami 2028 végén lenne, ez a kormány nem fog kitartani. Én azt gondolom, hogy ezt az évet, ha túléli, és hogyha jövő év elejét még valameddig viszi, az már egy előny lenne. Tulajdonképpen megszületnének azok az intézkedések, amelyek fontosak, amelyhez teljes jogú kormány kell, költségvetés kiegészítés, a 2027-es költségvetés elfogadása, és aztán újra indulna véletően egy politikai csata, amelynek már megint csak az lenne a tétje, hogy ki tud hatalomra kerülni politikai értelemben is, tehát egy politikai kormány felállítására tett próbálkozás kezdődhet el.
1: Ön is jelezte részben, hogy Nikos Ordán államfő eddig mindig olyan jelölteket választott, akik hozzáálltak közel, és ugye minden áron próbálja elkerülni az előrehozott választásokat, de ez vajon helyese? Ugye arra gondolok, hogy az államfő attól tart, hogy az esetleges előrehozott választásokon a szélsőséges aur győzne, akár kormányra is kerülhetne, de a demokrácia nem éppen erről szól, és nem ellentétes a demokrácia elveivel az, hogy nem akarunk választásokat, mert az esetleg olyan eredményt hozna, ami nekünk nem felel meg.
2: Ezen vita megy a román társadalomban és az elemzők között is. Természetesen, hogy a demokrácia része az előrehozott választás, ugyanakkor az sem antidemokratikus, hogyha egy államfő próbál egy stabil kormány létrehozni valamilyen módon, főleg, hogy az alkotmány, a román alkotmány ezt lehetővé is teszi számára. Tehát igazából a stabilitást próbálja biztosítani, azért az előrehozott választásról azt is tudni kell, hogyha Románia egy ilyenbe belemegy, akkor az a parlament feloszlatásával kezdődik, onnantól kezdve nyilván semmiféle törvénykezés nem lesz egy ideig, és amíg ez az egész lezajlik, az valahol jövő év februárban lenne, tehát egy újabb elhúzódó folyamat történne, ami nem biztos, hogy jót tenne Románia megítélésének, a befektetéseknek, stb., hiszen elsősorban Romániában és Brüsszelből is, Romániától azt várják el, hogy stabilitás legyen. De kétségtelen, hogy erről egy vita van, hiszen ez kifejezetten előtérbe kerül, hogy Nikus Ordán hangsúlyozza, hogy az AUR hatalomra kerülésének a veszélye is az egyik ok, amiért nem akar előrehozott választást, ezt több más párt is mondja, egyebek mellett az RMDS is, de én azt gondolom, hogy egyébként Brüsszelben is van egy ilyen félelem, hogy akkor mi lesz, így aztán természetesen ezt a játszmát, ezt elfogadják, vagy elnézik Romániától, hogy Románia esetében, hogy az előrehozott választást azt nem erőlteti. Amit még fontos itt megjegyezni, hogy Nikus Ordán tulajdonképpen azért nyerte meg az elnök választást tavaly, mert a szavazók, a 6 millióan szavaztak rá, nyilván ezek nem az ő politikai támogatói, hanem őrá azért szavaztak ilyen sokan, ennek legalább ebből legalább 4 millióan véleményem szerint, hogy ne George Simion legyen Románia elnöke. Tehát ilyen szempontból Nikus Ordán a választói fele is jelez, a választóinak, a választói elvárásnak, az ő választói elvárásainak is próbál megfelelni azzal, hogy próbálja megakadályozni az AUR hatalomra kerülését. De hogy ez demokratikus vagy nem, ez egy erősen vitatott téma természetesen.
1: Van még másfél percünk, beszéljünk arról is, hogy az AUR már egy ideje gyűjti az aláírásokat az államfő felfüggesztéséhez, és szeretné az ügy érdekében megnyerni a PCD támogatását is. Erre lát esélyt?
2: Én most nem, tehát most semmiképpen sem. Egy, ha odáig jut végül ez a válság, mert azért semmit sem lehet kizárni, hogy a végén mégiscsak előrehozott választás lesz, egy új többség lesz, és ott az AUR megerősödik, és már nem kell neki olyan sok partner ahhoz, hogy elérje a céljait, ott viszont elképzelhető, hogy majd akár ez is fölmerülhet, hogy Nikus Ordánt elfüggesszék a funkciójából. Igazából sokan azt mondják, hogy Nikus Ordán ettől is tart, de én nem gondolom, hogy ez az ő fő szempontja. Jelenleg ezt én nem látom reális veszélynek, hogy még az államfő pozíciója is bizonytalanná váljon, ami tényleg egyfajta káoszba sodorhatná Romániát. Én inkább arra hajlok, hogy valamilyen módon végső soron ez a Luca Niculescu féle kormány átmegy a szavazáson, de hát ezt hamarosan megtudjuk, hiszen most már csak néhány napja van, jövő hét közepéig eldől ez a kérdés.
1: Újabb kormányfőjelöltje van Romániának, az államfő választása ezúttal egy volt újságíróra, a külügyminisztérium államtitkárára, Lucán Niculescura esett. Vajon a negyedik jelölt véget tud vetni a hónapok óta tartó bizonytalanságnak? Erről kérdeztem Patak István újságírót, a Maszol hírportál főszerkesztő helyettesét. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a megkeresést.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Miért akarja Branislav Gröling, az SZSZ elnöke kiszorítani az ellenzéki együttműködésből a Magyar Szövetséget? Nem sokára Gubik László válaszol, előtte még a regionális hírek jönnek Nyitrai Nórától.
2: Befejeződött a komáromi városi úszoda felújítása, az önkormányzat 240 ezer eurót költött a fejlesztésekre. Megújultak az öltözők, a zuhanyozók és a medence körüli részek. A munkákat a létesítményt üzemeltető Komora Szerviz végezte. Az úszodát 1986-ban adták át, sportolók generációit szolgálta, de már alapos felújításra szorult. Andrej Gajdács alpolgármester közlése szerint az úszoda épületének korszerűsítése a következő időszakban is folytatódik. Már elkészült az ablakok és ajtók cseréjét, valamint a további külső felújításokat tartalmazó projekt. Hétfőn, október 5-én gázpisztolyt vitt be a Magyar Bődi közös igazgatású iskolába és óvodába egy 13 éves gyerek. Jana Illésová, a kassai kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, egy részben megrongálódott, lőszer nélküli fegyverről volt szó. Az esetre a Korzár című napilap hívta fel a figyelmet. A szóvivő hozzátette, nem történt semmilyen sérülés és fegyverrel való fenyegetőzés sem, a rendőrség szabálysértésként a lőfegyverekről szóló törvény megsértéseként kezeli az ügyet. A jogellenes cselekmények megelőzésére és a negatív jelenségek kiszűrésére a rendőrség és a pedagógusok is fokozottan figyelnek, mondta Illésová. Hozzátette, a rendőrök gyorsan és alaposan kivizsgálták ezt az esetet is. A tanuló a kabátjába rejtette a fegyvert, a pedagógusok vették észre a szünetben, a fiú átadta nekik a fegyvert. Az igazgatói irodába vitték és azonnal értesítették a rendőrséget. A rendőrök azonnal az iskolába mentek, az esetet vizsgálják, mondta az igazgató, és hozzátette, az esetről tájékoztatták a fenntartót és a munka, szociális és családügyi hivatalt. Közösen fejleszti az óvodai nevelést Ipolyság, Ipoly Balog és Balassagyarmat. A három település egy nemzetközi projekt keretében az inkluzív óvodai nevelés korszerűsítésén dolgozik. A programra több mint 192 ezer eurót nyertek el. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, valamint az alkalmazkodási, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekre és a sajátos nevelési igényű óvodásokra. A szlovákiai és magyarországi óvodák között tapasztalatcserét is szerveznek, és a bevált pedagógiai módszereket a mindennapi gyakorlatba is beépítenék. A következő hónapokban felmérik a gyermekek és a pedagógusok igényeit, majd 2027-től megkezdődik a korszerű eszközök és szoftverek beszerzése, valamint a pedagógusok továbbképzése. A programba a pedagógusok mellett a szülőket és a gyermekeket is bevonják.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán változást hozó ciklon éri el az ország térségét, délelőtt még meleg front alakítja az időjárást. Szeles, változóan napos, nyugat felől felhősödő és szokatlanul enyhe idővel lehet számolni. Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Kassán, a VSS hídon, az Optima irányában a várakozási idő körülbelül 15 perc, és szintén forgalmi dugó van a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán, a repülőtértől Ligetfalu felé menet, körülbelül 15 percnyi várakozással számoljanak az arra utózók. Ezen kívül baleset lassítja a forgalmat Pozsonyi Vánka felől, a Pozsonyba vezető úton, ahol 10-15 perces forgalmi dugóval kell számolni. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. Az ellenzéki pártok hónapok óta arról beszélnek, hogy csak együttes erővel lehet leváltani Robert Fico kormányát, most azonban már egy közös november 17-i rendezvény is vitát okoz. Igor Matovics közös fellépésre hívta az ellenzéket, Branislav Gröling, az SZSZ elnöke azonban azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy a Magyar Szövetség is velük álljon egy színpadon. Egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a Magyar Szövetség egyes megyei választásokon olyan jelölteket indít, akik az SZSZ által támogatott jelöltekkel szemben indulnak. Gubik László szerint viszont pártja egyértelműen a kormányváltás oldalán áll, és a novemberi rendezvénye meghívása is van. Hogyan lehet ebből valódi ellenzéki együttműködés? Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével Juhász László beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Ön azt mondja, Branislav Gröling ki akarja zárni a Magyar Szövetséget az ellenzéki együttműködésből. Pontosan mi alapján jutott erre a következtetésre?
2: Hát talán azért gondolom ezt, mert szó szerint ezt mondta. És ezt nem egyszer hangoztatta ezt a véleményét, hanem amikor mikrofont kap, vagy lehetőséget egy stúdióban, hogy erről beszéljen, akkor valamiért soha nem államférfiúi érényeket, meg nagyvonalúságot tanúsít azon pártok irányába. Beszélünk itt a Magyar Szövetségről, amelyekkel meg lehet hozni a változást 2027-ben, hanem valamiért minden ok nélkül támad bennünket.
1: Tényleg minden ok nélkül teszi ezt? Mi baja az SZSZ-nek személyesen önnel, vagy a Magyar Szövetséggel? Hogy érzi?
2: Személyesen nem lehet gondja Branislav Gröningnek, mert mi még nem találkoztunk személyesen. Egyetlen egy úrmot leszámítva, amikor az egyik pártársával, Stefan Hamrannal vitáztunk a nyitrai zsinagógában, a múlt évben, tehát úgy tűnik, mintha ez valamilyen személyes és elfogult vélemény lenne, egyébként valóban az is, de ahogy említem, teljesen indokolatlan, és úgy értetlenül is állunk előtte sok esetben.
1: Én pedig elnézést félbeszakítom, elnök úr, én azelőtt állok értetlenül, hogy önök még Branislav Gröninggel nem találkoztak, hiszen ön még májusban azt mondta, hogy nyitott a tárgyalásokra az SZSZ elnökével, tehát hogy nem az a gond, hogy mindkét fél a nyilvánosság előtt beszél a másikról, miközben egymással nem beszélgetnek, nem tárgyalnak?
2: Hát, de én nagyon szívesen tárgyalnék, tehát én nem mondtam azt, hogy mi elzárkózunk ezelől. Hát, ha csak a földelkobzások ügyét nézzük, mondjuk tavaly őszétől, novembertől, amikor ez új fordulatszámot kapott a földlopások ügye a föld alapon belül, akkor mi meghívtuk a Magyar Szövetség székházába az összes parlamenti párt elnökét, illetve frakcióvezetőjét, és mondhatnék még jó néhány alkalmat, amikor mi kezdeményeztünk találkozást. Valaki nyitott volt ezekre a kérdésekre, például a legnagyobb ellenzéki párt nyitott volt a találkozókra, hogy akkor nézzük meg, lehet, hogy számos dologban távol állunk egymástól, de hát nem tudjuk meg, hogy mi sülhet ki egy potenciális együttműködésből, illetve van ennek egyáltalán alapja vagy relevanciája, anélkül, hogy ne találkoznánk. Nem tudom őszintén szólva, és politikus fejjel gondolkodva sem értem, hogy valaki ennek a legalább egymás kölcsönös megismerésének az esélyét sem akarja megadni, márpedig Branislav Grölingről és csapatáról per pillanat leri ez a mentalitás. Ami szerintem rendkívül sajnálatos, és most nem csak ilyen Magyar Szövetség szempontjából sajnálatos, hanem egyrészt november 17 szellemisége szempontjából sajnálatos, tehát hogy azok a politikai formációk, azok a pártok, azok a közszereplők, azok a véleményformálók, azok a politikusok, akiknek azért fontos, hogy ma már nem diktatúrában élünk, és nem vállalnak semmilyen sorsközösséget a 20. század diktatórikus pártjaival, legyen az ilyen színezetű, vagy olyan színezetű, hát azoknak valahol azért mégiscsak közös ünnepe kell, hogy legyen november 17-e, és a magyar pártok hívják, vagy hívhatták őket bárhogyan 90 óta egészen 2026-ig, most hál' Istennek csak egyetlen egy releváns magyar párt van. Tehát, hogy mindig ilyen szempontból ezen az oldalon, az antidiktatorikus oldalon álltak. Hogy valaki nem képes felfogni, hogy egy ilyen ünnep kapcsán ilyen szellemi alapok mentén egyeztetni kéne, hogy aztán a 21. században hogy tudunk megtalálni valamilyen együttműködési formákat, és 2027-ben a beharangozóban is elhangzott kormányváltást valahogy kieszközölni, úgy, ahogy az 98-ban sikerült, Az szerintem nem méltó politikusi magatartás.
1: Az SZSZ elnöke konkrétan a megyei választásokat említette. Azt kifogásolja, hogy Nyitra és Nagyszombat megyében olyan jelöltet indítanak önök, aki az ellenzéki pártok által támogatott jelölttel szemben indul. Nincs ebben igaza?
2: Nincs. Nincs, mert nem az ellenzéki jelölttel szemben indul. Ennyiről mondhatnánk azt is, hogy a kormánypárti jelölttel szemben indul. Hát ebben a két megyében azért a magyarságnak a hányada még mindig számottevő, tehát hogy teljes mértékben indokolt, hogy saját jelöltet állítsunk. Egyébként meg a történelmi tapasztalatok az elmúlt ciklusokból azt mutatják, hogy amikor indult magyar jelölt, akkor ez több mandátumot is eredményezett a közgyűlésben. Ennyire egyszerű a történet. Ráadásul az elmúlt 4 évben, a Nyitra megyében és Nagyszombat megyében, de mondhatnám a keleti megyéket is, Besztercebányát és Kassát, a frakciónk rendkívül sok eredményt tett le az asztalra, többek között azért, mert 4 évvel ezelőtt is indult megye elnök jelölt, és a legnagyobb frakciókat sikerült ennek köszönhetően kialakítani ezekben a megyékben. Tehát nem mással szemben indulunk, a felvidéki magyar közösségét, no meg ezeknek a megyéknek a déli járásainak a képviseletéért indulunk.
1: Önök egyértelműen kizárták a Smerrel és a Republikával való választás utáni együttműködést, de ugyanezt nem mondták ki ennyire világosan a Halaszról és az SNS-ről. Most a Gröling egyik fő kifogása éppen az, hogy emiatt nem látja biztosnak, hogy a Magyar Szövetség valóban egy Fico utáni kormány stabil partnere lenne. Ha ön azt mondja, hogy a kormányváltás oldalán áll, akkor miért nem teszik teljesen egyértelművé azt is, hogy a jelenlegi kormány oldal egyik pártjával sem hajlandók koalícióra lépni?
2: Szerintem ez meglehetősen átlátszó játék, mert hogyha tehát nem látom túl valószínűleg, hogy az említett pártokkal együtt működnénk, annak ellenére, hogy ezt nem zártuk ki. De ezt is többször elmondtam és megindokoltam, hogy egyrészt, mivel Nyitra megyében azért Branislav Becik csapatával kormányzunk per pillanat, ezért az rendkívül komoly képzavart okozott volna, hogyha mi Halaszt kizárjuk. Ez szerintem politológiailag teljesen érthető gondolatmenet. A Szlovák Nemzeti Párttal pedig némi malíciával azt mondtuk, hogy nem számolunk velük 2027-ben, tehát felesleges őket kizárni is. No de tegyük föl, hogy kizártuk volna őket. Hogy elmondtuk volna, hogy akkor sem velük már ugyanúgy, ahogy a Smerrel és a Republikával nem tudjuk elképzelni, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy Gröling úr előjött volna valamilyen következő kifogással, ami miatt nem tud a Magyar Szövetséggel együttműködni. Tehát itt nem a pártokról beszélünk, itt kifogások kereséséről van szó. Egészen áprilisig az volt a kifogás, hogy Robert Ficot nem zártuk ki. Ez megtörtént, ennek ellenére folytatódik ez a kétszínű játék. Aztán az volt a probléma, hogy nem önálló politikát folytat a Magyar Szövetség, hanem mindig a Fidesz székházból diktálják le, hogy mit kell a Csajakován tenni. Április 12-e óta nem Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, mégis folytatódik Gröling úr részéről ez a játék. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, mit lép a Magyar Szövetség, az SZSZ per pillanat olyan mentális és politikai állapotban van, hogy mindig találni fog, de valamilyen kifogásnak ezt keresi. Én matek tanárt javasolnék nekik egyébként, nem tudom, hogy hol van a székházuk, de hogyha egy általános iskolás matek tanár egyszer bejönne oda valamelyik irodába, letenné az asztalra a jelenlegi pártok támogatottsági indexeit, akkor abból úgy nagyjából kijönne, hogy azok, akik ott táncolnak per pillanat alatta, de nagyon közel hozzá a választási küszöb környékén, ezek volnánk mi a Magyar Szövetség, na az ő bejutásukkal lehet ezt a változást elérni. És ehhez nem az kell, hogy kizárjuk ezeket az együttműködésből, hanem az, hogy némi nagy vonalúságot mutassunk irántuk. Pofon egyszerű a történet, csak az SZSZ teljesen más játékot játszik, és ezt én úgy látom most már ennyi idő alatt, hogy ez nem is ellenünk szemben fogalmazódik meg, nem Magyar Szövetséggel szemben, vagy Bublik Lászlóval szemben, hanem ez egy meglehetősen kicsinyes versengés az ellenzéki oldalon. Tehát, hogy tegyük fel, hogy a progresszív Szlovákia nem mutatna semmilyen nyitottságot a Magyar Szövetség nemzetiségi programja és 13 pontja iránt, vagy ők támadnának bennünket a leghangosabban mindenféle jelzőkkel, illetve a Magyar Szövetséget, akkor nekem meggyőződésem, hogy a Szabadság és a Szolidaritás, illetve Igor Matovics is a legkomolyabb védelmébe venni a Magyar Szövetséget, és mellényt állna.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével beszélgetünk, aki pár perc ezelőtt épp Orbán Viktort és Magyarországot említette, akkor erre kapcsolnék rá. Ugye Branislav Gröling azzal vádolta önt, hogy csak Orbán Viktor magyarországi választási veresége után kezdett határozottabban nyitni a szlovák ellenzék felé, vagyis szerinte az ön politikája a budapesti helyzet változásával együtt változott. Mit válaszolna erre a vádra?
2: Hát 2026. decemberében én ott voltam abban az ellenzéki tüntetésen a színpadon, amikor még Fidesz kormány volt hatalmon Magyarországon. Nem tudom, hogy Gröling úr ott volt-e. A színpadra ugye nem akart följönni, mivel én is beszédet mondtam, de ennél egyértelmű választ erre a dilemmájára én nem tudnék adni.
1: A Magyar Szövetség viszont hosszú éveken át szoros kapcsolatot ápolt a Fidesszel és Orbán Viktorral. Érti ön azoknak az ellenzéki pártoknak a bizalmatlanságát, amelyek ezt politikai kockázatnak tekintik?
2: Értem, illetve azt mondom inkább, hogy érteni vélem. De nekik pedig azt kell megérteniük, amit mi egyébként teljesen nyíltan és őszintén kommunikálunk, hogy egy számbeli kisebbségbe sodródott közösség pártja, mint amilyen a Felvidéki Magyarság, és annak pártja a Magyar Szövetség. Annak elemi érdeke a mindenkori magyar kormánnyal történő kapcsolattartás. Ennek ezer és egy oka van, és ezek nem is politikai okok, kulturális, közösségi, nemzetet összetartó okok. Ezt hívják nemzeti együttműködésnek, stratégiai partnerségnek, meg mondhatnánk még több jelzőt is, amelyeket úgy gyakran ragoznak az ételben. Tehát ennyi a történetnek a magyarázata, és hát most Tisza kormány van Magyarországon. Nagyon az elején jár ide az együttműködési keretrendszernek a kialakítása. Egyelőre még nem látjuk teljesen világosan, hogy milyen magyarságpolitikát kíván folytatni a Tisza kormány, de hát nem véletlenül ülünk le az ő képviselőikkel sem, hogy meglássuk, hogy a Kárpát-medencével milyen elképzeléseik vannak, és a magyar-magyar együttműködést hogyan és miként kívánnak folytatni. Tehát most a stratégiai együttműködés velük folytatódik. Nem olyan bonyolult ezt egyébként megérteni, ezért mondom, hogy érteni vélem a fenntartásokat, 16 év hosszú idő, de hát mi a mindenkori magyar kormánnyal fogunk együttműködni. Ennyit tudok erre mondani.
1: Ön többször azt mondta, hogy a Magyar Szövetség kizárólag a szlovákiai magyar emberek és a magyar lakta régiók érdekei alapján választ politikai partnereket. Most tegyük föl, és engedjen meg egy ilyen gondolatkísérletet, és hogy a következő választás után a HLASZ több kisebbségi, regionális vagy nyelvhasználati követelésüket lenne hajlandó teljesíteni, mint mondjuk valamelyik ellenzéki párt. Ebben a helyzetben mi lenne fontosabb, az ellenzéki blokkhoz tartozás, vagy az a partner, amely többet vállal az önök programjából?
2: Hát nem tudom, hogy felelős politikus belemehet egy ilyen hipotézisbe, meg ilyen gondolkodásba, de én inkább azt mondanám, hogy nem fenyeget ez a veszély. Tehát olyan frakcióról beszélünk, meg olyan pártról, amelyeknek a képviselőcsoportja mondjuk megszavazta Alex Benest. Tehát, hogy meglehetősen messziről indítunk, hogy innét hogy jutunk el oda, hogy egy komoly, úgymond nemzetiségi programcsomaggal jöjjenek elő, az szerintem az egy meglehetősen hosszú út. És akkor még a HLASZ egyik miniszterének az iskola optimalizációjáról még nem is ejtettem szót.
1: Vagyis ki tudja most mondani egyértelműen, hogy a kormányváltás önmagában politikai prioritás a Magyar Szövetség számára, még akkor is, ha esetleg egy jelenlegi kormánypárt többet akarna megvalósítani az önök programjából?
2: Hát tekintettel arra, hogy a Magyar Szövetség nincs a parlamentben és nincs a kormányban is, teljesen logikus, hogy nem tud más mondani, mint hogy kormányváltást akar. Lehetőleg olyat, amelynek ő maga is a része.
1: Térjünk vissza a Szabadság és Szolidaritás pártjához. Ha valóban kormányváltást akar, milyen konkrét kérdésekben tudna együttműködni az SZSZ-szel? Tehát tud mondani olyan fontos ügyeket, amelyben nincs önök között érdemi vita?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a gazdaság fellendítése az szerintem egy olyan közös pont, amiben egészen biztos, hogy ha vennék a fáradtságot az urak, akkor érdemi és még gyümölcsöző tárgyalásokat is tudnánk folytatni. Ebben azért az 1-es, 2-es, 3-as, nem tudom hányas konszolidációs csomagokkal azért a kormány nem bizonyított túlságosan, mert spórolni se sikerült és a gazdaságot beindítani sem. és ez szerintem top témája lesz a jövő évi választásoknak is, mert be kell startolni a gazdaságot, tehát hogy ez egészen biztos. És egyébként a közélet tisztasága is ilyen téma. Tehát ha azt nézzük, hogy a tisztító tűz ügynek az aktáiban azért mik derülnek ki, meg mit jutnak, úgymond tényre, hát én úgy gondolom, hogy ezek azért olyan kérdések, és nem nemzetiségi problémákról beszélünk, amelyekben mi teljesen világosan állást tudunk és állást is szoktunk foglalni. Például ebben a két témakörben egészen biztos, hogy érdemi beszélgetést tudnánk folytatni, ha a másik fél kicsit megerőltetné magát, és jó hiszeműséget tanúsítana.
1: És melyek azok a területek, ahol akkora a különbség a két párt között, hogy egy közös kormányban akár komoly konfliktusokra is lehetne számítani önök között?
2: Nem tudom, addig ezt nem tudom megítélni, amíg nem ültünk le. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk a Progresszív Szlovákia képviselővel már ugye leültünk. És látjuk azt, hogy melyik azok a kulturetikai kérdések, amelyekben nem jutunk dűlőre, és én úgy láttam az illetékeseken, hogy, és akkor még a kereszténydemokratákról ugye nem is beszéltünk, hogy felfogták azt, hogy ezt a nagyobb jó és cél érdekében nem is kéne szorgalmazniuk. Tehát, hogy van ilyen területe is a tárgyalásoknak természetesen, még hogyha néhányan azt is hiszik, hogy akkor ez valamilyen fene nagy boldogság, örömködés, együttműködés, barátkozás egy-egy ilyen tárgyalás. Épp az ellenkezője, ez nagyon komoly érveknek az ütköztetése, hogy meglássuk, hogy hányadan állunk, meg tudunk egyáltalán valaha együttműködni. És a másik oldalon pedig, hogyha a nemzetiségi kérdéseket nézzük, mi most már tehát ott látunk egy szűrőt, hogy mi az, ami a mi 13 pontunkból potenciálisan egy kormányprogram részévé válhat.
1: Ön egyébként konkrétan már kezdeményezett négy szemközti vagy kétpárti megbeszélést az SZSZ-szel, vagy annak ellenőrkével?
2: Még a nyár előtt küldtünk tárgyalásra vagy találkozásra vonatkozó meghívást minden ellenzéki pártnak. Így külön, hogy csak az SZSZ-nek ilyenre nem került sor, de miért ne? Legalább első körben az kéne, hogy legalább egy kis neutrális álláspontot képviseljenek.
1: Tehát miért nem lehet ezeket az összetűzéseket vagy véleménykülönbségeket kibeszélni egy személyes találkozón? Tehát hogyha ön valóban komolyan gondolja az együttműködést, akkor mi akadályozza meg abban, hogy akár ön kezdeményezzen egy ilyen találkozót, ahelyett, hogy újabb ilyen nyilvános üzeneteket küldenének egymásnak?
2: Nincs ennek akadálya, meglátjuk, hogy október 24-e után, amikor a túlösszön közönkormányzati választása van, akkor ki milyen formáját és ínyét mutatja majd. Részemről az a nyitottság megvolt a múltban is, lehet, hogy még proaktívabbnak kell lenni, és akkor az már sikerre vezet. Érjünk erre vissza október 24-a után.
1: Nem tart attól, hogy miközben az ellenzéki pártok hónapokkal a választás előtt azon vitatkoznak, ki állhat kivel egy színpadon, és ki kivel hajlandó tárgyalni, hogy ennek az egész, nevezzük talán konfliktusnak, végül Robert Fico lesz a legnagyobb politikai nyertese?
2: Határozottan fenyeget ez a lehetőség és ennek a kockázata, ez pontosan így van. Ezért ennek én hangot is adtam, hogy ide idézve a 98-as párhuzamot, hogy akkor még államférfiúi kvalitásokkal rendelkező politikusok voltak képesek levezényelni az ellenzéki tárgyalásokat, most az uraknak fel kéne nőni ez a feladathoz.
1: Igor Matovics minden ellenzéki pártot közös november 17-i fellépésre hívott. Önnek pontosan kitől van meghívása? Matovicstól? Illetve elmegy erre a rendezvényre akkor is, ha ezzel akár tovább mélyül a vita az SZSZ-szel?
2: Nekem ugyanaz a fél jelezte a meghívási szándékát, és hogy ő úgy érzi, hogy a magyaroknak ott van a helye november 17-én, akik úgy érezték, hogy ott van a helye a magyaroknak egy Lex Benes és Lex Gaspar elleni tüntetésen is decemberben.
1: Találgassak, vagy pedig elárulja?
2: De hát én úgy gondolom, megválaszoltam. Tehát, hogy decemberben is tudva lévő volt, hogy ki tartotta fontosnak, hogy nyitni kell a magyar párt és a magyar közösség felé. Most is egyelőre ott tartunk, hogy mindössze ők tartják fontosnak, hogy egy ilyen ellenzéki megmozdulásban a Magyar Szövetség is részt vegyen.
1: A Magyar Szövetség és az SZSZ vitájából jól látszik, hogy a kormányváltás szándéka önmagában még nem jelenti azt, hogy az ellenzéki pártok minden fontos kérdésben partnerei is egymásnak. Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. Ajánlom figyelmükbe weboldalunkat, a patria24.stvr.sk-t, ahol többek között a mai reggeli interjúkat is megtalálhatják. A nappaliban Révcsei Noémi várja önöket. A reggeli hangmérnökek Kovács János nevében is köszönöm a figyelmüket, Bábeli Vettet hallották. További szép napot kívánok!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. október 8-án délelőtt. Ma van a dalszerzők napja, és egyben október az idősek iránti tisztelet hónapja is. Mindkét témával foglalkozunk magazinműsorunkban. Mutatok egy kis részletet szóban forgó témánkból. Dr. Tóth Taréva biológust, genetikust hallják. Arra voltam kíváncsi, hogy mi lehet a legnehezebb az időskorban. Íme a szakértő válasza.
2: Ez egy nagyon érdekes válasz, mert biológiai szempontból a legnehezebb valószínűleg a betegségeknek az előfordulása, és az, hogy a szervezet képtelen aztán már bizonyos funkciókat ellátni, amit azelőtt gyerekjáték volt ellátnia, tehát nagyon egyszerűen meg tudott felelni ezeknek az elvárásoknak.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A Művészeti Alap tanácsa pályázatot hirdetett az igazgatói posztra. Marco Rubio az Egyesült Államok erejét méltatta és felszólította Európát, hogy ébredjen hosszú szendergéséből. Délelőtt még meleg front alakítja az időjárást 20 fok körüli maximum értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Pályázatot hirdetett a Művészeti Alap igazgatói posztjára az alap tanácsa. A jelentkezéseket november 16-áig várják. A pályázóknak legalább 5 éves vezetői tapasztalatot, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlatot kell igazolniuk a művészet, a kultúra vagy a kreatív ipar területén. A tanácsa 2027-es támogatási alapelveket és a pályázati felhívások ütemtervét is elfogadta. Az első pályázatot október 19-én hirdetik meg, évvégéig pedig összesen 5 pályázatot terveznek. A nyitott kultúra és az Antenna független kulturális hálózat ugyanakkor bírálta az alap működését. Szerintük az észrevételeiket nem vitatták meg érdemben, és a tanácsülésein továbbra sem biztosítanak lehetőséget a nyilvánosság jelenlétére. Fontos, hogy beoltassuk magunkat influenza ellen, de nem mindegy mikor. Az oltás után körülbelül 2 hétre van szüksége a szervezetnek az immunválasz kialakításához. Fontos, hogy még azelőtt adassuk be az oltást, mielőtt a járvány jelentősen elterjedne, de az se jó, ha túl korán oltatjuk be magunkat. Az oltás utáni védelem ugyanis fokozatosan gyengülhet, figyelmeztetett a közösségi médiában a szlovák allergológiai és klinikai immunológiai társaság. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az idei influenza szezonban várhatóan több adag vakcina érkezik az országba, mint tavaly. Az első szállítmány már megérkezett, a jövő héten várhatóan már a gyógyszertárakban lesz. Szlovákia erősíteni akarja politikai kapcsolatait Kuvajttal. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter kuvaiti kollégájával, Jarrah Jabir Ahmad As-Sabbah Sheikhel megállapodást írt alá a rendszeres politikai konzultációkról. Blanár szerint Szlovákia egyik prioritása közel-keleti jelenlétének erősítése, ennek fontos lépések a kuvaiti szlovák nagykövetség újbóli megnyitása. A miniszter a térség biztonsági helyzetéről és a nemzetközi jogról is tárgyalt, valamint megköszönte Kuvait támogatását Szlovákia ENSZ biztonsági tanácsába szóló 2028-29-es nem állandó tagsági jelöléséhez. A felek a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztettek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra szólította fel Európát, hogy ébredjen fel hosszú szendergéséből. Az aténi Akropolisz lábánál azt mondta, a nyugati civilizáció válaszút előtt áll, és meg kell őriznie vezető szerepét a világban. Rubio szerint ennek jelei már Európában is láthatók, például a védelmi kiadások növekedésén és az új partnerségeken. Hangsúlyozta, hogy a Trump kormányzat az Egyesült Államok nemzeti erejének helyreállítására törekszik, többek között az ellátási láncok ellenőrzésének visszaszerzésével, a gazdaság újraiparosításával és a technológiai fölény biztosításával. Meghalt a 87 éves Mari Carmen Abascal, akinek madridi kilakoltatása országos tiltakozásokat váltott ki Spanyolországban. A több mint 70 éve ugyanabban a lakásban élő nőt szeptemberben hordágyon költöztették ki.

0: csoportjának versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon.
1: Időjárás.
2: A nap folyamán változást hozó ciklon éri el az ország térségét, délelőtt még meleg front alakítja az időjárást. Szeles, változóan napos, nyugat felől felhősödő és szokatlanul enyhe idővel lehet számolni. Nyugaton már reggeltől a középső és keleti térségben a déli óráktól élénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért délnyugati irányú szél fúj. A délelőtti időszakban ismét 20 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán Pozsonyba behajtva Malacka irányából, szintén Pozsonyban a Récsei úton a belváros felé haladva, valamint a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán Aranyhomoktól a kikötői hídig, és ezen kívül Kassa, Saca város részébe behajtva Csécs irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Tartalom ismertetőn következik, lássuk kedves hallgatóink, milyen beszélgetésekre, témákra és állandó rovatokra számíthatnak az előttünk álló közel 3 órában. Október 8-án ünnepeljük a dalszerzők napját. Erről is szótejtünk.

0: majd menetrendszerű eseménynaptárunkban, de a témával részletesebben 9:30 és 10:00 között foglalkozunk, mert hogy Puha József kollégámat arról kérdezem, hogy miért érdemes erről a napról külön beszélni, illetve kiemelt figyelmet fordítani neki. Arra is kíváncsi leszek, hogy miképp működik a dalszövegírók és zenészek honorálása a magyar nyelvű szakmai zenei közegekben, tehát érdemes lesz magazinunk első órájában is figyelni és érdeklődni hallgatni beszélgetéseinket. Magazinunk második órájában dr. Tóth Taréva, genetikus, biológus, kutató áll majd hallgatóink rendelkezésére. Vele többek közt az öregedés biológiájáról beszélgetünk, mert hogy október az idősek iránti tisztelet hónapja is. Ennek apropóján készült az a beszélgetés, amelyből most egy rövidet idéznék.
1: Ami nagyon menő, hogy így fogalmazzak a mai világban, az a longevity kifejezés. Lehet, hogy többen hallották már ezt a szót. Jelentése az, hogy hosszú élet, vagy hosszú élettartam. És ez egy tudományos szemlélet, és azt vallja, hogy ugye minél tovább éljünk, minél jobban kitoljuk az átlag életkort, de nem csak úgy, hogy sok évet éljünk meg, hanem hogy azokat az éveket egy nagyon jó testi és szellemi állapotban töltsük el. Ezért tudunk különbséget tenni az élettartam és az egészségben eltöltött élettartam között, és szerintem a mai társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy ezt a longevity-t próbáljuk megélni.
0: A teljes beszélgetést 12:30 és 11:45 között közvetítjük. A nappali harmadik órájában is érdemes lesz figyelni beszélgetéseinkre, összeállításainkra és állandó rovatainkra. 12:12 után Kimit olvas rovatunkat közvetítjük, ezúttal Hipik Júliát, a Dunaszerdahelyi és a Komáromi Csendes Könyvklub vezetőjét kérdezem legfrissebb és legemlékezetesebb olvasmányélményeiről. Majd meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, de arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy miről ír a legfrissebb irodalmi szemle, a napunk legújabb kiadványa, de azt is megtudhatják, hogy milyen előadással kívánja szolgálni nézőit a Tália Színház. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas október délelőtti rádióhallgatást kívánok!

poharadba. Október 8. napján Koppány és Etelka nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Koppány régi magyar személynév, amely török eredetű, jelentése nagy, győzelmes, erős, illetve magas. Előfordul ótörök méltóság névként is. A méltóság név a török kabak kifejezés alapján élenjárót, nemzetségfőt jelenthetett. Míg az Etelka az Etele férfi név női párja. A név egyébként Dugonics András alkotása, amely az Etelka című művében fordult elő először. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Október 8-án is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket, világnapokat jegyez a szóban forgó dátum. Október 8-án történt, hogy Bartók Béla és felesége Pásztori Ditta búcsúhangversenyt adott Budapesten. Nem sokkal később az Egyesült Államokba távoztak. Október 6-án az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősíti, melynek használata büntetést von maga után. Az LSD hatása alatt megváltozik az érzékelés, a gondolkodásmód és a létszemlélet. Szinesztéziát, valamint megváltozott idő- és térérzékelést is okozhat. Október 8-án Horvátország és Szlovénia elszakad Jugoszláviától és kikiáltják a függetlenségüket. Október 8-án született Otto Heinrich Warburg német biokémikus, aki a sejtlégzés terén elért kiemelkedő munkájáért 1931-ben megkapta a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. Warburg 1921-ben fedezte fel, hogy a ráksejtek szokatlan, kevéssé hatékony módon jutnak energiához, nem oxigén felhasználásával, oxidatív foszforilációval bontják a cukormolekulákat, hanem az élesztő sejtekhez hasonlóan fermentációval, oxigén felhasználása nélkül. A ráksejtek így gyorsan energiához tudnak jutni, de a glükózból fermentációval keletkező piros szőlősavban a glükózban tárolt energia nagy része még továbbra is lekötött állapotban marad. Warburg a már említett felfedezéséért 1931-ben Nobel-díjat kapott. Magyar nyelvterületen ma van a Dalszerzők napja. 2018-ban azzal a céllal hívták életre a kezdeményezést, hogy felhívják a közönség és a zenei közösség figyelmét a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzőkre és alkotókra. Azért esett a választás október 8-ára, mert 1965-ben ekkor játszották először közönség előtt az első magyar nyelvű rockszámot, Bródi és Szörényi Ómond című dalát, amelyet az Illé és együttes adott elő. Ben született Bergendi István, klarinétos, szakszofonos, zeneszerző, aki francia gyökerű nemesi ősi családba született. A tanulás mellett gyermekkorában úszott, vízilabdázott és tangóharmonikázott, majd szakszofonozni tanult. Játszott a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban, egyik alapítója volt a Közgazdasági Egyetem klubjában megalakult ifjúsági jazz együttesnek, amelyben öccse Péter szakszofonozott, illetve fuvolázott. A Bergendi nevet 1962-ben vette fel a zenekar, amikor is ő lett a zenekarvezető. A beat korszakban a képzett zenészekből álló Bergendi együttesnek rendkívül nagy volt a szakmai tekintélye, lemezfelvételtől, rádiós élőadási koncertturnétól a Táncdal Fesztiválig. Mindenhová hívták őket. Fontos szerepük volt Zalatnai Sarolta első rádió és tévéfelvételeinek elkészítésében. Segítették pályáján Komár Lászlót, illetve Máté Pétert. Bergendi István szerezte a Süsű a sárkány, a Süsüke, a Sárkánygyerek, a Futrinka utca és a Sebaj Tóbiás tévésorozatok zenéjét, emellett musicaleket, valamint rockkantátákat is írt. 81 éves korában 2020. december 14-én a koronavírus fertőzés szövődményeinek következtében hunyt el.
1939. október 8-án született Pege Aladár Kossuth díjas jazzzenész, zeneszerző. Zenei tanulmányait 1969-ben végezte a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd mint tanársegéd, később pedig egyetemi tanárként tevékenykedett. A 70-es évek közepén Nyugat-Berlinben tanult. Saját együttesét 1963 óta vezette. A nemzetközi jazz élet elismert egyénisége volt, külföldi fesztiválok és koncertek rendszeres vendégeként tartották számon. Számos önálló lemezt jelentetett meg. A Kossuth díjat 2002-ben kapta meg a nemzetközi jazzvilágban a nagybőgő Paganinieként számon tartott virtuóz játékáért, a jazz magyarországi népszerűsítéséért, kiemelkedően eredményes oktatói tevékenységéért. Ma ünnepli születésnapját Bruno Mars, 16-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, lemezproducer és táncos. A popzene ikonikus alakjaként tartják számon, ismert mintegy 3 oktávot átfogó tenor hangterjedelméről, élő fellépéseiről, retro showman stílusáról és zenei sokoldalúságáról. Honolulu-ban nőtt fel, ahol gyermekkorában Elvis Presley imitációval szerzett helyismertséget, majd 2003-ban Los Angelesbe költözött, hogy zenei karriert épít. Saját dalszerzői folyamatát úgy jellemzi, hogy nem tudatos elhatározással ül le zenét írni. Az ihlet váratlanul különböző helyzetekben éri. Saját elmondása szerint az ötletek hirtelen jutnak eszébe, és időnként sikerül azokat dalszöveggé formálnia. Jellemzően gitáron vagy zongorán játszva ír dalokat. Több hangszeren is játszik, köztük dobon, gitáron, billentyűs hangszereken, basszusgitáron, zongorán, ukulelén és kongán. Albumain, valamint más előadók számára komponált dalain rendszerint maga szólaltatja meg a hangszerelés egészét vagy egyes részeit. Ma ünnepli születésnapját Palvin Barbara magyar divatmodell, akit gyerekkorában az éneklés és a labdarúgás érdekelt. A napokban adott életet kislányának, 2006-ban kezdődött karrierje, amikor 13 évesen fedezték fel, miközben Budapesten sétált. Ebből nőtte ki magát az a karrier, amely nemzetközileg is ismerté és elismerté tette őt. Ma ünnepli születésnapját Harcsa Veronika énekes dalszerző, aki számos műfajban alkot, és a nemzetközi színtéren is aktív előadóként van számon tartva. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki informatika szakán kezdte. 2008-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz ének szakán. 2014-ben pedig mesterdiplomát szerzett a brüsszeli Királyi Konzervatóriumban. Az énekesnő 2014 és 15-ben havi rendszerességű koncert sorozatot vezetett Berlinben, 2004 óta pedig a Művészetek Völgyében saját udvart vezet, amelynek koncertprogramjáért és napközbeni kísérő programok szerkesztéséért felelős. Díjai közt szerepel a Fonogram, a 40. Magyar Filmszemle díja, valamint számos nemzetközi elismerés birtokosa is. Eseménynaptárunk végén zenéjen Harcsa Veronika.

0: Október 8-a a dalszerzők napja, amelyet 2018-ban az Artisjus hívott életre. A téma kapcsán kollégámmal, Puha Józseffel, rádiunk zenei dramaturgiával beszélgetünk. Elsősorban a nap életre hívásáról, és arról, hogy miért van szükség arra, hogy ilyen módon beszélgessünk, elmélkedjünk a témáról. Ahogy már említettem, Puha Józseffel beszélgetünk. Miért érdemes erről a napról külön beszélni, illetve kiemelt figyelmet fordítani neki? Mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
1: Szerencsére egyre több olyan nap van a zenei naptárban, ahol a magyar zenét ünnepeljük. Azért mondom azt, hogy szerencsére, mert amíg az ezredforduló környékén, hogyha az ember bekapcsolt egy külföldi, mondjuk egy francia rádióállomást, vagy spanyol rádióállomást, rákeresett az interneten ezekre a rádióállomásokra, akkor azt tapasztalhatta, hogy az elhangzott dalok jelentős része hazai előadóktól, együttesektől származott. Minimum 50%-ban a hazai előadókat, francia előadókat, spanyol előadókat játszottak ezek a rádióállomások, miközben, hogyha az ember hallgatta a magyarországi rádióállomásokat, vagy épp a szlovák rádióállomásokat, akkor azt tapasztalhatta, hogy a dalok jelentős többsége világsztároktól, külföldi előadóktól származik. A jelentős többsége azt jelenti, hogy akár 90%-ban is a világslágereket játszották ezek a rádióállomások, és bizony a hazai előadók, együttesek dalai eltörpültek. 10%-ba kerültek csak adásba, vagy még kisebb mennyiségben. Amíg mondjuk ott az ezredforduló környékén három fő bevételi forrása volt egy-egy zenésznek, énekesnek. Az első és a legfontosabb a zeneeladásból származó bevétel. Ugye ide tartozik a CD eladás, korábban kazetta eladás és a bakelit eladás. Nos, ez a kategória manapság, nem azt mondom, hogy nem létezik, de nagyon eltörpült, tehát egyre kevesebb CD fogy, igaz, hogy a bakelit megint a fénykorát éli, de ez is csalóka, mert egy-egy anyagból, zenei anyagból csak minimális számú, tehát 100, 200, 300 példány számban készül bakelit, tehát ebből olyan nagy-nagy bevételük nincs a zenészeknek, a kazetta az teljesen eltűnt a piacról, és bizony a CD is valószínűleg ezt az utat követi majd, mint a kazetta. CD eladás még létezik, de amíg ott az ezredforduló előtt, 90-es években, amíg 100 000 példányt kellett eladni egy-egy albumból, CD-ből, kazettából, lemezből ahhoz, hogy aranylemezzé váljon az az adott produkció, addig manapság bizony már 1000 példány is elég ahhoz, hogy ilyen minőségben legyenek feltüntetve ezek a hanghordozók. Szóval az első és legfontosabb bevételi forrás a zeneeladás volt múlt időben. A második fontos bevételi forrás a koncertekből származó bevétel volt, a harmadik pedig a szerzői jogdíjak. Ez a szerzői jogdíjak, ez egy viszonylag új kategória. Manapság már azt lehet mondani, hogy a harmadik kategória került az első helyre, tehát a szerzői jogokból származó bevétel a második helyen megmaradt a koncertezés, bár néhány előadónál, zenekarnál ez fordítva van, és bizony a zeneeladás a harmadik helyre került, tehát amíg három fontos bevételi forrásuk volt még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a zenészeknek, addig manapság már csak kettő van, vagy kettő és fél nevezzük annak, és bizony azt is fontos megemlíteni, hogy miközben egyre gazdagabb a kínálat a zenepiacon, addig maga a piac szűkül. Tehát ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy bizony a magyar zenét óvni kell, és fontos ez a dalszerzői nap, amiről most beszélünk. Néhány évvel ezelőtt, több mint egy évtizeddel ezelőtt, a magyarországi rádióállomások, elsőként a magyarországi rádióállomások bevezették az úgynevezett hazai kvótát, amit szintén nagyon fontosnak tartok. Ez előírja azt, hogy egy-egy rádióállomás hány százalékban köteles hazai zenét sugározni. Ezt később a szlovákiai és a szlovák rádiók is átvették. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert bizony elsősorban a hazai zenét kell sugározni a hallgatóknak.
0: Miképp működik a dalszövegírók honorálása a magyar nyelven? nyelvű, szakmai, elsősorban zenei közegekben.
1: Kétféle szerzői jogdíj létezik, van a dalszerzői jogdíj és az előadói jogdíj. Ez az előadói jogdíj, ez utólag lett bevezetve, azért, mert ugye az első kategóriába azok kerültek be, akik a dal zeneszerzői és szövegírói. Miután egy dal elhangzik hivatalosan, akár a rádióban, akár másút, tehát nyilvánosan elhangzik, azután jogdíjat kell fizetni, amit aztán megkap a zeneszerző és a szövegíró. Nagyon kis összegekről van szó természetesen, de sok kicsi sokra megy. Néhány évvel később aztán rájöttek arra, hogy ez nem feltétlenül egy jó út, mert az előadók sok esetben ebből kimaradnak. Mert sok dal úgy születik meg, hogy külső zeneszerzők, szövegírók írják, és az előadó csak előadja a dalt. És ezért vezették be később az úgynevezett előadói jogdíjat, amely kevesebb, kisebb összeg, mint a dalszerzői jogdíj, hogy részesüljenek bizonyos összegben az előadók is.
0: Józsi, zenei dramaturgként milyen gondolataid, illetve történeteid vannak a téma kapcsán, amit szívesen megosztanál beszélgetésünk ezen pontján hallgatóinkkal?
1: Az általam felvetett dolgokat gyakran előhozzák a zenészek is, és ők is hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a dalszerzői jogdíj, amit kapnak, mert bizony ez a bevételük jelentős része. Jó hallani, hogy az utóbbi években bizony egyre több pénzt kapnak, tehát egyre nagyobb a bevételük ebből. Ez nagy terjedelem. Évente kétszer fizetnek a jogvédőhivatalok, az Artisius Magyarországon évente kétszer fizet, vannak, akik 10-20-30-40 eurót kapnak, viszont vannak olyan dalszerzők is, akik jóval többet kapnak, nem ritkaság az sem, hogy milliós nagyságrendű szerzői pénz érkezik egy-egy zeneszerzőhöz, szövegíróhoz. Vegyük csak a legnépszerűbb szövegírókat. Azokat a szövegírókat, akik már a 60-as, 70-es években is tevékenykedtek, Szenes Iván, S. Nagy István, Bradány Iván, és sorolhatnánk tovább a sort. Tehát ezeknek a szövegíróknak, már egyikük sem él, a dalai után például elég nagy summa üti az örökösök markát. De vannak olyan nagyon népszerű zeneszerzők, például Presser Gábor, akik nagyon sok dalhoz adták a nevüket, nagyon sok dalnak a zenéjét ők komponálták, ők is jelentős bevételre tesznek szert. Az újabb szövegírók, akiket már a mai fiatalok is ismerhetnek, például Stevanovit Dusán, vagy például a szlovákiai származású Adamis Anna, aki leginkább a Lokomotív GT-nek írt dalszövegeket, ők is jelentős bevételre tesznek szert a dalaikból. És ugye, ahogy említettem, még a másik oldalon ott van az előadói jogdíj, amit a maguk az előadók kapnak.
0: Végezetül pedig arra volnék kíváncsi, hogy milyen szakmai és civil üzenete lehet a dalszerzők napjának, amelyet az Artisius hívott életre 2018-ban.
1: Ahogy az elején mondtam már, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy minél több fórumon és minél több helyen felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a magyar dal óvása, mert ugye semmi sincs ingyen. Egy-egy dal, hogy elkészüljön abból, és most ugye csak a dalszerzőket és az előadókat említettem, de abból nagyon-nagyon sokan kiveszik a részüket, tehát sokszor több tucat ember dolgozik azon, a menedzsertől kezdve a stúdióbéli szakembereken át egészen a forgalmazókig nagyon sokan kiveszik a részüket ebből a folyamatból, és sokan azt gondolják, hogy a zene az valójában ingyen van, tehát ingyen meg tudom hallgatni az interneten, nem kell érte fizetni, ez nem így van. Tehát fontos az, hogy tudatosítsa a hallgató is, hogy semmi sincs ingyen, mindenért meg kell fizetni. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több helyen felhívjuk a figyelmet arra, hogy fontos a magyar dalszerzők, a magyar előadók és a zenei szereplőknek a honorálása.
0: Október 8-a a dalszerzők napja. Az elmúlt percekben kollégámmal, Puha Józseffel, rádiónk zenei dramaturgiával beszélgettem. elsősorban a nap életre hívásáról, továbbá arról, hogy miért fontos erről a napról külön elmélkedni, akár ilyen formában, ahogy már említettem, Puha Józseffel beszélgettem.

szocializáció témakörén keresztül a 34. évfolyamát indítja a Katedra folyóirat. A tematikát Pintes Gábor vitaindító kérdései nyitják meg, majd Bíró Éva körképe kínál ízelítőt az oktatási nevelési intézményei képviselőinek véleményéből. Interjújában egy óvodában, egy alapiskolában és egy középiskolában tanító pedagógust kérdez a szocializációval kapcsolatos tapasztalatairól. A szocializáció és az iskola összefüggéseiről Erni Szakács Szilárd tanulmányában is fontos észrevételeket olvashatunk. Pap Ferenc és Fehér Ágota pedig a mai pedagógusok 10 parancsolatát foglalja össze az írásában. A szocializáció kapcsán szóba kerül még a megosztás kérdése és annak fejleszthetősége, az indirekt hála iskolai gyakorlata, valamint a mindfulness óvodai hasznosíthatósága is. A kiemelt témakörön kívül az évfolyamnyitó lapszámban is szerepelnek témafüggetlen írások. Magyar Ágnes a fogalmazás tanítás nehézségeit és buktatóit foglalja össze. Bondor Justina a generatív mesterséges intelligencia irodalomkutatásbeli hasznosíthatóságával kapcsolatban indít egy cikk sorozatot. Kis Magdaléna és Pap Szilvia az önkéntes meseolvasás pszichopedagógiai hatásait és tapasztalatait foglalja össze. Dósa Anna Mária a mesélés, történetmondás, edukációs funkciójáról ír. Jakab György a történelem tanárok felelősségéről és szerepéről értekezik. Kaposi Máté és Soponyai Dóra egy marketing tantárgy működését mutatja be. Veszeli Kinga pedig a szabadban tanulás módszertani lehetőségeire kínál jó gyakorlatot. A lapszám utolsó harmadában eseménytudósításokat, projektbeszámolókat, felhívásokat találnak az olvasók. A katedra versenyek rovatvezetői a vetélkedőik döntőiről írnak. Dobos Csilla és Varga Dominika egy ipolysági és egy dunaszerdahelyi iskolai projekt lefolyását ismertetik. Vavreg Hubai Gabriella bemutatja a Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolát, a felhívástovatban pedig a Tandem által szerveződő az Élet Játék Élmény Konferencia program kínálata található. A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A 34. évfolyam legfrissebb száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján a katedra.sk/folyóirat weboldalon.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlónk következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Blanár Erik és Gabriella. A kisgéresi református közösség lelkipásztoraival Kuklis Katalin készített interjút. Bohumil Hrabal már majdnem 30 éve nincs köztünk, de emléke még ott él Prágában, és nem csak az Arany Tigrishez címzett sörözőben. Tomás Mazal, a legendás cseh író egykori barátja és fotográfusa, Szabó G. Lászlónak mesélt egykori közös élményeikről, és arról, hol tart most a Hrabal kultusz. A konyha ma már jóval több, mint a főzés helyszíne. De hogyan tervezzünk álomkonyhát? Ehhez ad hasznos tanácsokat Seres Zoltán rovata, a lakberendező. Sok rajongójuk szerint ők a felvidéki Kis Pál, de a Bogas zenekar ennél sokkal több. Önazonos zenét szeretnének játszani, a közönség pedig ezt értékeli is, hangsúlyozza Mezei Máté és Ádám, valamint a dobos Meleg Zoltán, akikkel Szászi Fannik beszélgetett. Ezeken kívül pedig találnak még a labban Tokaji Fesztivál riportot, recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Ezen óránkban kizárólagos jelleggel az öregedés biológiájával foglalkozunk, mert hogy dr. Tóth Taréva genetikus, biológus, kutató áll majd hallgatóink rendelkezésére. Jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből. Arra voltam kíváncsi, hogy mi lehet a legnehezebb az időskorban. Íme a szakértő válasza.
2: Ez egy nagyon érdekes válasz, mert biológiai szempontból a legnehezebb valószínűleg a betegségeknek az előfordulása, és az, hogy a szervezet képtelen aztán már bizonyos funkciókat ellátni, amit azelőtt gyerekjáték volt ellátnia, tehát nagyon egyszerűen meg tudott felelni ezeknek az elvárásoknak.
1: A teljes beszélgetést 4:11 után hallgathatják meg, most azonban legfrissebb hírösszefoglalónkkal szolgálunk, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Új szakasz nyit Szlovákia és Kuvait kapcsolatában a rendszeres politikai párbeszéd. Meghalt az a 87 éves madridi nő, akinek kilakoltatása országos tiltakozást váltott ki Spanyolországban. Délelőtt még melegfront alakítja az időjárást 20 fok körüli maximum értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Pályázatot hirdetett a művészeti alapigazgatói posztjára az alap tanácsa, a jelentkezéseket november 16-áig várják. A pályázóknak legalább 5 éves vezetői tapasztalatot, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlatot kell igazolniuk a művészet, a kultúra vagy a kreatív ipar területén. A tanács a 2027-es támogatási alapelveket és a pályázati felhívások ütemtervét is elfogadta. Az első pályázatot október 19-én hirdetik meg, évvégéig pedig összesen 5 pályázatot terveznek. A Nyitott Kultúra és az Antenna független kulturális hálózat ugyanakkor bírálta az alap működését. Szerintük az észrevételeiket nem vitatták meg érdemben, és a tanácsülésein továbbra sem biztosítanak lehetőséget a nyilvánosság jelenlétére. Fontos, hogy beoltassuk magunkat influenza ellen, de nem mindegy mikor. Az oltás után körülbelül 2 hétre van szüksége a szervezetnek az immunválasz kialakításához. Fontos, hogy még azelőtt adassuk be az oltást, mielőtt a járvány jelentősen elterjedne, de az se jó, ha túl korán oltatjuk be magunkat. Az oltás utáni védelem ugyanis fokozatosan gyengülhet, figyelmeztetett a közösségi médiában a Szlovák Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az idei influenza szezonban várhatóan több adag vakcina érkezik az országba, mint tavaly. Az első szállítmány már megérkezett, a jövő héten várhatóan már a gyógyszertárakban lesz. Szlovákia erősíteni akarja politikai kapcsolatait Kuvaittal. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter kuvaiti kollégájával, Jarrah Jabir Ahmad As-Sabbah Sheikhel megállapodást írt alá a rendszeres politikai konzultációkról. Blanár szerint Szlovákia egyik prioritása közel-keleti jelenlétének erősítése, ennek fontos lépések a kuvaiti szlovák nagykövetség újbóli megnyitása. A miniszter a térség biztonsági helyzetéről és a nemzetközi jogról is tárgyalt, valamint megköszönte Kuvait támogatását Szlovákia ENSZ biztonsági tanácsába szóló 2028-29-es nem állandó tagsági jelöléséhez. A felek a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztettek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra szólította fel Európát, hogy ébredjen fel hosszú szendergéséből. Az aténi Akropolis lábánál azt mondta, a nyugati civilizáció válaszút előtt áll, és meg kell őriznie vezető szerepét a világban. Rubio szerint ennek jelei már Európában is láthatók, például a védelmi kiadások növekedésén és az új partnerségeken. Hangsúlyozta, hogy a Trump kormányzat az Egyesült Államok nemzeti erejének kórházak helyreállítására törekszik, többek között az ellátási láncok ellenőrzésének visszaszerzésével, a gazdaság újraiparosításával és a technológiai fölény biztosításával. Meghalt a 87 éves Mari Carmen Abascal, akinek madridi kilakoltatása országos tiltakozásokat váltott ki Spanyolországban. A több mint 70 éve ugyanabban a lakásban élő nőt szeptemberben hordágyon költöztették ki, miután jelentősen megemelték a bérleti díját. Az eset miatt több százan tüntettek a lakhatási válság kezelése érdekében. A parlament elutasította a követeléseket, a lakhatás pedig a november 29-i előrehozott választás kampányának egyik fő témája lesz. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban. A szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon a bronzmérkőzést szoros küzdelemben elvesztette, így az ötödik helyen végzett a

0: Annál. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán Pozsonyba behajtva Malacka irányából, szintén Pozsonyban a Récsei úton a belváros felé haladva, valamint a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán Aranyhomoktól a kikötői hídig, és ezen kívül Kassa Sacaváros részébe behajtva Csécs irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.

0: tartalomismertetőn következik, lássuk az előttünk álló közel két órában, milyen beszélgetésekre, témákra és állandó rovatokra számíthatnak. Magazinunk második órájában dr. Tóth Taréva, genetikus, biológus, kutató áll majd hallgatóink rendelkezésére. Vele többek közt az öregedés biológiájáról beszélgetünk, mert hogy október az idősek iránti tisztelet hónapja is. Ennek apropóján készült az a beszélgetés, amelyből most egy rövidet idéznék.
1: Ami nagyon menő, hogy így fogalmazzak a mai világban, az a longevity kifejezés. Lehet, hogy többen hallották már ezt a szót. Jelentése az, hogy hosszú élet, vagy hosszú élettartam. És ez egy tudományos szemlélet, és azt vallja, hogy ugye minél tovább éljünk, minél jobban kitoljuk az átlag életkort, de nem csak úgy, hogy sok évet éljünk meg, hanem hogy azokat az éveket egy nagyon jó testi és szellemi állapotban töltsük el. Ezért tudunk különbséget tenni az élettartam és az egészségben eltöltött élettartam között, és szerintem a mai társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy ezt a longevity-t próbáljuk megélni.
0: A teljes beszélgetést 12:30 és 11:45 között közvetítjük. A nappali harmadik órájában is érdemes lesz figyelni beszélgetéseinkre, összeállításainkra és állandó rovatainkra. 12:40 után Ki mit olvas rovatunkat közvetítjük, ezúttal Hipik Júliát, a dunaszerdahelyi és a komáromi Csendes Könyvklub vezetőjét kérdezem legfrissebb és legemlékezetesebb olvasmányélményeiről. Majd meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, de arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy miről ír a legfrissebb irodalmi szemle, a napunk legújabb kiadványa, de azt is megtudhatják, hogy milyen előadással kívánja szolgálni nézőit a Tália Színház. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas október délelőtti rádióhallgatást kívánok!

0: mit jelent ma idősnek lenni? Vajon ugyanazt jelenti-e egy adott egyénnek, egy családnak, vagy éppen az egész társadalomnak? Az öregedés egyszerre biológiai folyamat, személyes tapasztalat és kulturális kérdés is. Mást jelenthet egy olyan közegben, ahol az életkorhoz bölcsesség és tekintély társul, és egészen mást jelenthet és jelölhet ott, ahol a fiatalság szinte kizárólagos értéknek számít. Október az idősek iránti tisztelet hónapja, éppen ezért most annak járunk utána vendégemmel és beszélgető partneremmel, dr. Tóth Taréva genetikussal, kutatóval, biológussal, hogy hogyan változik az életkorhoz való viszonyunk, mit kezdhetünk egyéni szinten az öregedéssel, és mit árulnak el ezek az információk rólunk. Ahogy már említettem, dr. Tóth Tarévát kérdezem.
1: Az öregedésről hajlamosak vagyunk olyan elképzeléseket alkotni, hogy az kifejezetten a hanyatlással függ össze, hogy ilyenkor leépülünk, ami valamilyen szinten igaz, biológiai értelemben egész életünkön áttartó folyamatot jelöl az öregedés, de minden egyes szervünk, sejtünk nem azonos gyorsasággal öregszik vagy változik, tehát a sejtciklusok nem egyformán mennek végbe. Ezért nem lehet azt mondani, hogy itt van két ugyanolyan naptári korú ember, és őnekik a biológiai állapotuk is teljesen identikus. Tehát még az ikreknél is, az egypetélyű ikreknél is lehet különbség. Általában mindig arról beszélünk, hogy magában az öregkorban hogyan tudunk fiatalok maradni, pedig nagyon fontos lenne inkább arról beszélni, hogy preventíven hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy 65 éves kor felett, ugye, amit már öregkornak titulálunk, hogyan tudjuk az anyagcserénket, az izmainkat, a szerveinket fitten tartani, fiatalon tartani. Ha azt vesszük, hogy öregedés, akkor biológiai szempontból csökken a szervezetnek az alkalmazkodó és a regenerációs képessége. Nem annyira ellenálló a fertőzésekkel szemben, a sérülésekkel szemben, sokkal rosszabban viselheti a szervezet a stresszes időszakokat, a kialvatlanságot, ezt ugye már a középkorúak is érzékelik, hogy egy átvirasztott éjszakát sokkal nehezebben tudunk kiheverni, mint fiatalabb korunkban. Az is igaz, hogy ha a genetikát is figyeljük, hogy a sejtek különböző változásokat vagy hibás sejtosztódásokat halmozhatnak fel, nőhet a DNS károsodások száma, és ugye biztosan hallottak már arról, hogy rövidülhetnek a kromoszómák végei, az úgynevezett telomerek, tehát amik védik ezeket a kromoszómákat, és ezáltal sokkal nagyobb a valószínűsége annak is, hogy megváltozik a sejteknek a működése, ezáltal öregednek a sejtjeink. És egyre kevesebb sejt fog újra termelődni, tehát új fiatal sejt. Tehát az osztódásra is hatással van az öregedés, és különböző gyulladáskeltő anyagok is termelődhetnek. A jelenlegi tudományos modell az különböző biológiai, fiziológiai állapotokat ír le, hogy hogyan történik az öregedés, tehát van egy genetikai háttere, és a genetikai állomány instabillá válik, ahogy előbb mondtam, a telomerek rövidülnek, de vannak különböző epigenetikai változások is, erről már egyre több szó esik a tudományos térben. Mi is az az epigenetika? Ugye ezek a külső tényezők, amelyek hatnak a genetikai állományunkra. Tehát ezeket általában ikerkutatásokkal kutatják, figyelik azt, hogy az identikus egypetélyű ikreknél például a különböző környezeti hatások milyen változásokat idéznek elő. De ide ezekhez a tudományos modellekhez, az öregedés modelljeihez tartozik a mitokondriumoknak is a működésének a zavara. Az, hogy elfodnak az ősejtjeink, tehát hogy kimerül az ősejt tartalékunk, az, hogy különböző gyulladások alakulnak ki a szervezetben, és nem utolsó sorban nagyon fontos és egyre kutatottabb téma a bélflóra egyensúlyának a felborulása is. Ezek mind összefüggésben vannak. Tehát ezek a folyamatok, ezek egymásra hatnak, és egy ilyen körforgást alakítanak ki a szervezetünkben. Ugye tudjuk azt, hogy ha a biológiai szerveink romlását nézzük, akkor különböző hallás, károsodások alakulnak ki a korral, látásromlás, ízületi problémák, ugye egyre magasabb a cukorbetegség előfordulásának az esélye, különböző szív- és érrendszeri panaszok alakulhatnak ki, de nagyon fontos a mentális egészségnek is a megtartása, tehát, hogy elkerüljük a depressziót, a demenciót, és különböző kóros mentális állapotokat. Csak hogy egy pár statisztikát kiemeljek, a népesség 22%-a, ez egy 2025-ös adat, 65 év feletti, és Szlovákiában ez az arány 19%-ot tesz ki. Amit még az öregedéshez hozzáfűznék, hogy miért is nagyon fontos az, hogy az öregedést már a prevenció szintjén megakadályozzuk, vagy nem is megakadályozzuk, hanem inkább késleltessük, az az, hogy van egy olyan szerepe a szervezetünknek, hogy az izomtömeg fogja meghatározni azt, hogy mennyire aktívak és vitálisak vagyunk. Általában ez az izomtömeg 30 éves korunk körül éri el a maximumot, ezt követően, ha nem terheljük rendszeresen, vagy nincs kitéve különböző stimulusoknak, tehát mozgásnak, sportnak, sétának, egyszerű fizikai munkának, akár takarítás, vagy különböző háztartási munkák, akkor általában ez az izomtömeg ezt csökken. És ez körülbelül évtizedenként 3-8% csökkenést érhet el, tehát 60-70 éves kor után ez a folyamat évente 1% is lehet. És ugye ez egyenes arányú folyamat azzal, hogy csökken aztán az anyagcserének az effektivitása, és csökken az egész szervezet teljesítő képessége. Amit még itt érdekességképp megjegyeznék, hogy számomra biológiailag nagyon érdekes az a felfedezés, hogy régebben, akár a 70-es, 80-as években egy 40 éves férfi teljesen másképp nézett ki, mint manapság egy 40 éves férfi. Most kifejezetten a férfiakra éleztem ki a dolgot, nem hogy a hölgyek rosszul fogják érezni magukat. Tehát, hogy teljesen megváltozott az a környezeti hatás is, ami volt a 70-es, 80-as években, de akár még korábban is, amikor nagyon sokat nem tudtunk még arról, hogy milyen káros hatásai lehetnek akár az UV-sugárzásnak, hogy a dohányzásnak milyen bizonyítottan bőrkárosító és más szerveink károsító hatása van, tehát hogy látható öregedési jeleket okoz. De ugyanúgy más kor volt, más divat, más volt a frizura divat, más volt a bajusz, a ruhák, tehát a divat meghatározó volt, és ez is okozhatja azt, hogy akkor idősebbeknek néztek ki a ma nagyon fiatalos 40-esek. Nem teljesen a biológiáról szól az, hogy ki hány évesnek látszik. Figyelembe kellene venni azt is, hogy az adott korszakban milyen környezeti hatások érik az egyént, milyen társadalmi szerepeknek kell megfelelni, tehát az sem mindegy, hogy, és erre nagyon érdekes példa az, hogy vannak 40-es barátnőim, akik már nagyszülők, és vannak olyanok, akik most váltak édesanyává. Tehát teljesen más életmódot élünk, teljesen kitolódik a szülésnek az időszaka, és ezáltal a szervezetnek az idősödése, öregedése is késleltetve van, tehát olyan folyamatok játszódnak le a szervezetünkben később, amik máskor, más korszakokban, időszakokban sokkal korábban történtek meg. És azt is tudatosítanunk kell, hogy az öregedés nem egyetlen szervet befolyásol, vagy egyetlen szervet érint, hanem az egész szervezetnek a regenerációs képességét fejezi ki.
0: Beszélgetésünk ezen pontján arra volnék kíváncsi, hogy van-e összefüggés az öregedés és a genetika között, és még mindig dr. Tóta Réva genetikus, biológus kutató válaszol.
1: Az előbbi válasznál már említettem a genetikát, ugye volt szó a telomérekről. Azt hiszem nagyon fontos kiemelni, hogy a genetika egy bizonyos hajlamot ad. Bizonyos erősségeket emel ki, és bizonyos gyengébb tulajdonságokat fog, vagy ilyen sérülékenységet fog örökíteni. És hát a legjobb módja annak, hogy az öregedés és a genetika kapcsolatát vizsgáljuk, azok a klasszikus ikervizsgálatok, ahol megfelelő és azonos a genetikai állomány, ám a külső hatások miatt maga az a fenotípus, ahogy kinéznek a szervezetek, vagy ahogy alakul a szervezetnek a fejlődése, öregedése, vagy különböző betegségeknek a kialakulása, az teljes mértékben aztán már a környezeti tényezőknek köszönhető. Tehát a statisztika azt mondja, hogy 20-30% az, ami az öregedés témájában a genetikai tényezőkhöz kapcsolódik. Például volt olyan dán ikervizsgálat, ami férfiaknál 26, nőknél pedig 23%-os tényezőt mutatott az öröklődés során. De ez csak egy populációs statisztika. Ugye az nem jelenti azt, hogy ezek a statisztikai adatok, ezek minden konkrét emberre azonosak lesznek, de az egy mérvadó lehet, hogyha magunk is tudatosítjuk, hogy a biológiai korunk, az csak, hogy 20%-ban a génjeink okozzák, a többi pedig kizárólag a mi döntéseinken múlik, hogy mi milyen életmódbeli döntéseket hozunk. Ide tartozik az is, hogy milyen lakókörnyezetben élünk, milyen munkakörnyezetben dolgozunk, milyen a levegőminőség ott, ahol élünk, tehát teljesen más hatások érnek valakit, aki egy nagyvárosban él, és mást, aki kint vidéken. Milyen az anyagi helyzetünk, tehát mit tudunk megengedni magunknak, akár a táplálkozás, akár a táplálék kiegészítők terén. Milyen az egészségügyi ellátás abban az országban, abban a városban, abban a régióban, milyen fertőzésekkel találkozunk az életünk során, akár már gyerekkortól, milyen balesetek érnek minket, és az is, hogyha például véletlenszerű események történnek, tehát hogy valakinek például olyan az életmódja, hogy rengeteget utazik, más kultúrákat is meglátogat, kipróbál, figyel, megtapasztal, és ezáltal ő akár más betegségek hordozója is lehet. A gének viszont befolyásolják azt, hogy milyen lesz például később a koleszterin anyagcserénk, milyen gyulladásos folyamatok alakulhatnak ki a szervezetünkben, mennyire hatékonyan javítja ki a saját szervezetünk a DNS láncunkban az esetleges hibákat, ugyanis minden sejtosztódás során történnek hibák. De van annyira intelligens a szervezetünk, hogy ezeket a hibákat ki tudja javítani, és az egy adottság, egy genetikai adottság, hogy ezek a javító mechanizmusok milyen effektívek. Az, hogy egy hajlam, tehát van, ami benne van a génjeinkben, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, de az, hogy egy hajlam megjelenik-e betegségként, az attól is függ, hogy amit előbb említettem, milyen a környezetünk, hogyan táplálkozunk. Voltak olyan ikerkutatások, ahol azt figyelték, hogy az ikerpároknak az egyik tagja az például vegán étrendet folytatott, a másik pedig mindenevő volt, és hogy hosszú távon ennek a szervezetre milyen hatása van. De attól is függ, hogy milyen sporttevékenységet folytatunk, hogy mennyire intenzív az a sporttevékenység, milyenek az alvási szokásaink, és itt kitérnék arra, hogy az alvástól nagyon sok minden függ. Tehát, hogyha a szervezetnek időt adunk arra, hogy regenerálódjon, akkor az öregedési folyamat is sokkal lassabb lesz. Attól is függ, hogy dohányzunk-e, mennyi alkoholt fogyasztunk, milyen stresszes életet élünk, vagy milyen stresszes munkánk van. És itt fontos az a fogalom, amit már az előbb is említettem, maga az epigenetika. Tudatosítanunk kell azt, hogy a genetika ad nekünk egy bizonyos genetikai hátteret az öregedéshez, de mi magunk fogjuk azokat a fejezeteket megírni abban a könyvben, amiben ugye az örökítő anyagunk benne van, hogy valójában milyen betegségeket is fogunk előidézni a jövőben.
0: Október az idősek iránti tisztelet hónapja. Az elmúlt percekben dr. Tóth Taréva genetikus, kutató és biológus állt hallgatóink rendelkezésére, akivel egyebek mellett az öregedés biológiájáról, az öregedés genetikai kérdéseiről és egyéb tudományos kérdésekről beszélgettünk. De ez még csak az interjú első része volt. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk párbeszédünket.
2: Amikor még 20 éves az ember, dalfakad az ajkán, nem panasz, az éveket még zsugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon.

0: öreg fiú, 20 éves már sosem lehet.
1: Folytatjuk is imént megkezdett beszélgetésünket dr. Tóth Taréva biológussal, kutatóval. Beszélgetésünk ezen pontján arra voltam kíváncsi, hogy szerinte mi a legnehezebb, illetve mi lehet a legnehezebb az időskorban. Ahogy már említettem, Tóth Tarévát hallják.
2: Ez egy nagyon érdekes válasz, mert biológiai szempontból a legnehezebb valószínűleg a betegségeknek az előfordulása, és az, hogy a szervezet képtelen aztán már bizonyos funkciókat ellátni, amit azelőtt gyerekjáték volt ellátnia, tehát nagyon egyszerűen meg tudott felelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát amikor már egy idős ember nehezen tud közlekedni, nem tud egyedül bevásárolni, főzni, nehezére esik a tisztálkodás, vagy olyan tevékenységek végzése, amely korábban teljesen természetes volt, itt szokott mentálisan egy kicsit az időskor problémákat okozni, és aztán ez a mentális leépülés további betegségekhez vezethet, mert félnek aztán az idősek emberek közé menni, esetleg, hogyha már volt valamilyen baleset, vagy komolyabb betegség, akkor félnek, hogy újra elő fog fordulni, és sokszor depresszióhoz, szorongáshoz vezethet, ami aztán más komolyabb betegségeket is előhozhat. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok betegség hátterében mentális problémák is állhatnak, és hát ezért nagyon fontos, hogy az időskorban foglalkozzunk azzal, hogy vitálisak és vittek maradjunk, tehát magunkat sem szabad elhagyni. Tehát ez egy olyan paradoxon, hogyha valaki fél az eleséstől, akkor kevesebbet fog mozogni. Ezáltal tovább gyengülnek az izmai, még bizony bizonytalanabbá válik a mozgás, és ez egy ördögi körré alakul ki. A másik nagy nehézség az időskorban a veszteségeknek a halmozódása, tehát amikor elveszítjük a társunkat, elveszítjük a családtagjainkat, a barátainkat, maga a munka képesség, vagy a munkavégzés képességének az elvesztése, tehát amikor nyugdíjba vonulunk, vagy korábbi szerepeinkről kell lemondanunk, és hát amit már említettem, hogy a hallás vagy látásromlás megnehezíti azt is, hogy a kapcsolattartást fönntartsák.
1: Van-e valamilyen számadatod, amivel tudnál szolgálni beszélgetésünk ezen pontján, ami az időseket illeti, akár a magányosságot nézve, akár az egészségtudatosságot nézve?
2: A WHO becslése szerint körülbelül 11-12% az idős embereknek magányos. A 70 év fölöttiek között ez az arány 15%, és ők már különböző mentális zavarokkal és találkozhatnak, illetve ami a WHO szerint még egy nagyon-nagyon fontos adat volt, hogy a 70 év fölöttiek között minden hatodik idős ember valamilyen bántalmazást már megtapasztalt, ez lehet lelki, fizikai vagy anyagi formában is, tehát valójában ők kiszolgáltatottak a szociális rendszernek, kiszolgáltatottak egyáltalán a társadalomnak. Ugyanakkor nem kell, hogy mindig így legyen, és nem kell, hogy magányosnak érezzük magunkat, mert nagyon sok idős ember, és azok is, akikkel én az utóbbi időszakban foglalkozom, nagyon pozitívan tapasztalom, hogy aktívak, nyelvet tanulnak, dolgoznak, segítik a családjukat, tehát vigyáznak a gyerekekre, próbálnak a háztartásban, a kertben is segíteni, és ezáltal támogatják a közösséget is. És ezáltal én úgy érzem, hogy az életminőséget nem csak a biológiai életkor fogja meghatározni, hanem az is, hogy hol lakik az a bizonyos idős ember, milyen az anyagi helyzete, milyen társas kapcsolatai vannak, akár baráti kapcsolatok, szomszédi kapcsolatok, családi kapcsolatok, és hogy milyen szolgáltatások vannak a közelében, mert azt veszem észre, hogy akinek jó lehetőségek adatnak meg, és a közelében van rá lehetőség, hogy nyelvet tanuljon, hogy mozogjon, hogy közösségbe járjon, akkor azok az emberek nagyon-nagyon sokszor fittebbek és korukat meghazudtoló módon nagyon-nagyon aktívak. Tehát erre hívnám fel inkább a társadalomban a szerepét az időskornak, hogy igenis fontos az, hogy bevonjuk őket a közösségi életbe, a családi életbe, és hogy ők maguk se hagyják el magukat, hanem próbáljanak nagyon jó példaként lenni akár a többi időstársnak is, és megmutatni azt, hogy igenis lehet még ebben a korban is, még időskorban is nagyon aktív életet élni.
1: Szóljunk kérlek néhány szót az időskor és annak társadalmi megítéléséről is. Miképp ítéljük meg az időskort, illetve az idősekkel járó nehézségeket társadalmi szinten? Mit mond ezzel kapcsolatban hallgatóinknak dr. Tóth Taréva, genetikus, kutató, biológus?
2: Úgy gondolom, hogy a társadalom gyakran két szélsőséges területben gondolkodik, mert az egyik szint az idős ember törékeny, beteg, segítségre szorul, és van egy elvárás a mai társadalomban, hogy mindenki legyen fiatalos, legyen aktív, legyen fit, mintha az öregedés az valami tabu téma lenne, vagy valami olyan, amit szégyelnünk kellene, tehát megjelennek az első ráncok az arcunkon, az első őszhajszálak, és rögtön próbáljuk valamilyen szépészeti eljárással eltakarni, mert negatívumként éljük meg az öregedést. De mindkét megközelítés leegyszerűsíthető. Konkrétan úgy gondolom, hogy ami nagyon menő, hogy így fogalmazzak a mai világban, az a longevity kifejezés. Lehet, hogy többen hallották már ezt a szót. Jelentése az, hogy hosszú élet, vagy hosszú élettartam. És ez egy tudományos szemlélet, és azt vallja, hogy ugye minél tovább éljünk, minél jobban kitoljuk az átlag életkort, de nem csak úgy, hogy sok évet éljünk meg, hanem hogy azokat az éveket egy nagyon jó testi és szellemi állapotban töltsük el. Ezért tudunk különbséget tenni az élettartam és az egészségben eltöltött élettartam között, és szerintem a mai társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy ezt a longevity-t próbáljuk megélni, és ehhez én egy nagyon jó könyvet tudnék kapcsolni, amit én személy szerint nagyon szeretek, és amit szerintem mindenkinek el kellene olvasni, mert nagyon jól érthető tényeket sorol fel. Ez a könyv Lakatos Péter könyve, Kortalanul című könyve, ami nagyon közérthetően vezeti végig az olvasót az öregedéshez kapcsolódó biológiai, kémiai és biokémiai folyamatokhoz, az elméleti részt pedig a későbbi fejezetekben gyakorlati lehetőségekkel kapcsolja össze, hogy hogyan mozogjunk, hogyan növeljük az erőnlétünket, hogyan táplálkozzunk, milyen fontos a megfelelő légzés, az alvási ritmusnak a kialakítása, mennyire fontos a regeneráció, és hogy milyen módszerei vannak a regenerációnak, és hogy milyen mindennapi szokásokkal tudjuk meghosszabbítani az életünket, és betegség nélkül meghosszabbítani az életünket. Azt tudatosítani kell, hogy nincs egy olyan módszer, ami mindenkire univerzális lenne. Azt is tudni kell, hogy az öregedés egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát szoktam mondani a diákjaimnak, hogy például a magas vérnyomásnak milyen rizikófaktorai vannak, és hogy mi az, amit tudunk befolyásolni, és mi az, amit nem. És két dolgot nem tudunk befolyásolni, az egyik a genetikai hajlam, a másik pedig az idő. Tehát az időt nem tudjuk visszafelé fordítani, az öregedés csak egyetlen irányban halad. De viszont megérteni az öregedésnek a folyamatát és annak az ütemét, főként úgy, hogy megértjük azt, hogy az egyes szerveink hogyan működnek, és hogyan tudjuk ezt a működést befolyásolni, na ez a longevity célja, és ezzel tudjuk a társadalomnak is a legnagyobb pozitív hozadékot adni.
1: És ha már a visszafordíthatatlan folyamatokról is szóltál néhány szót, fejtsük ki egy kicsit bővebben is ezt a témát. Van-e olyan folyamat az öregedésben és a biológiának ezen folyamataiban, amely valamelyest visszafordítható? Mit mond ezzel kapcsolatban a kutató, a biológus, aki nem mellesleg genetikus is?
2: Ahogy az előbb is említettem, az öregedés folyamatában folyamatát nem tudjuk visszafordítani. Nincs olyan tudományosan igazolt tabletta vagy étrendkiegészítő, nincsenek olyan természetes gyógymódok vagy módszerek, amelyek megfiatalítanának. Sőt, azt mondom, hogy nincsenek olyan kozmetikai eljárások sem, amelyek a szerveinket meg tudnák fiatalítani. Az, hogy a ráncainkat vagy az őszhajszálainkat eltüntetjük, azzal még a szerveink nem fiatalodnak meg. Ugyanakkor számos olyan módszer létezik, amelyek a funkciót javítják, vagy lassítják az öregedés folyamatát. Ilyen lehet az, hogy mozgást iktatunk be, akár napi sétát, kutyasétáltatás, a boltba való elsétálás, a biciklizés, a kerti munka, tehát apró olyan kis mozgás is számít, amit a mindennapi tevékenységeink során végzünk el. A mozgás az egyetlen olyan módszer, ami olyan pozitívan hat a szervezetre, hogy akár egy gyógykészítménnyel is felér. Ugyanis növeli az izomtömeget, vagy segít legalábbis megőrizni azt az izomtömeget, amit kialakítottunk fiatalkorunkban. Ezáltal az izomerőt is megőrzi, az izületeknek a mozgástartományát, és az egyensúlyunk és a koordinációnk is sokkal fejlettebb lesz. Javítja a keringést, az inzulin érzékenységet, tehát már a cukorbetegséget is tudjuk ezáltal szabályozni, illetve az agy mentális funkcióira, tehát az agy egészségére is kedvezően hat a megnövekedett vérkeringés. Az egy tévhit, amit többször hallunk, hogy kímélni kell az izületeket, ugyanis nem mindegy az, hogy milyen terhelést adunk az izületeknek. A megfelelő mozgástartomány és a megfelelő módja a mozgásnak, az általában mindig segíti az izületeknek a mozgását és a szervezetnek az egészségét, tehát amikor inaktívak vagyunk és nem mozgunk, az nem fogja védeni az izületeket, hanem romlik az izületi merevség, romlik az izületnek a munkája. Az izom nem csak mozgás szervrendszer, hanem anyagcsere szerv is, tehát ahogy előbb mondtam, a vércukorszint szabályozásában is részt vesz, hozzájárul ezáltal az anyagcseréhez. Tehát amikor egy bőséges ételt fogyasztunk el, akkor mindig jól esik egy séta a szervezet számára, így sokkal hamarabb tudja az inzulin raktárakat felszabadítani, és a vércukor szintjét szinten tartani. Nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk tartani a megfelelő testsúlyunkat. Tehát a megfelelő izomtömeg az segít abban is, hogy a testsúlya az izomból álljon, és ne pedig zsírból. Ami ajánlott, és ezt a WHO is ajánlja, a 150-300 perc hetente, ami közepes intenzitású ilyen aerob mozgást jelent, valamint legalább heti két alkalommal izomerősítő edzést. Érdemes legalább hetente háromszor egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is végezni, de ezek az ajánlások, ezek mind egyénekre szabottan aztán teljesen másképp is alakulhatnak ahhoz viszonyítva, hogy milyen a kiindulási egészségi állapot. Amit még hozzáfűznék a témához, az az agy egészségének a megőrzése, ugyanis 2024-es kutatás bizonyítja azt, hogy a demenciás esetek 45%-a késleltethető lett volna, hogyha módosítanak olyan életmódbeli tényezőket, mint a magas vérnyomás, a koleszterin szint kezelése, a dohányzás kerülése, a fizikai aktivitás, hallás és látás problémák kezelése, és maga a társas kapcsolatoknak a elszigeteltségének a csökkentése. Ez nem azt jelenti, hogy az összes demenciás állapot megelőzhető, hanem azt jelenti, hogy az a kockázat, hogy a demencia kialakul, az bizonyos tényezők módosításával elkerülhető vagy csökkenthető. Az idő múlását nem tudjuk megállítani, de én úgy gondolom, és azt tapasztalom az idősek körében is, akikkel foglalkozom, hogy nagyon sokat lehet tenni azért, hogy fiatalkorban milyen életmódot alakítunk ki, tehát azok az idősek, akik fiatalkorunkban nem kell, hogy profi szinten, de rekreációs szinten sportoltak, mozogtak, túráztak, természetbe jártak, és nagyon nagy baráti kapcsolatrendszert alakítottak ki, ott a testi, szellemi és a társas állapotban is meg tudnak kapaszkodni az idősebb korban, és az életük későbbi szakaszában egy nagyon jó és fit, aktív életet tudnak folytatni.
1: Van-e valamilyen gondolatod, amelyet megosztanál az idősebb korosztállyal így beszélgetésünk végéhez közeledvén?
2: Soha nincs túl késő elkezdeni, tehát bármely életkorban elkezdhetünk mozogni, keresünk fel közösségeket, ahol hasonló korú társakat találunk, és együtt tudunk velük mozogni, meg tudjuk osztani velük a tapasztalatainkat, gondolatainkat, és akár egy olyan szakembert is felkereshetünk, aki lelki támaszt és kapaszkodót tud adni nekünk. Nincs ebben semmi szégyelnivaló, tehát bátran merjünk segítséget kérni, akár szakemberektől, családtagoktól, vagy a barátainktól is.
1: Október az idősek iránti tisztelet hónapja. Az elmúlt percekben dr. Tóth Taréva genetikus, kutató és biológus állt hallgatóink rendelkezésére, akivel egyebek mellett az öregedés biológiájáról, az öregedés genetikai kérdéseiről és egyéb tudományos kérdésekről beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg a kassai székhelyű Tália Színház legfrissebb ajánlóját.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, Rab Henrietta vagyok, a Tália Színház színésze, és sok szeretettel invitálom önöket a most készülő legújabb előadásunkra, melynek címe Shakespeare XX. Engedjék meg, hogy Kertcsinálónak pár mondatban meséljek az előadásról, melyben maga Shakespeare is megelevenedik, kiről ugye azt hihetnénk, hogy már mindent tudunk, hiszen klasszikus művei, szereplői, régi ismerőseink, de mi most a komédiájhoz nyúltunk, hogy vajon mi történik akkor, ha ezeket a jól ismert történeteket a 21. századi nők szemszögéből gondoljuk újra. A címben az XX a női kromoszómára utal, és ez nem véletlen, mert hogy a darab cselekménye egy képzeletbeli pajtából játszódik, ahol négy barátnő már 6 éve szervez egy lánybúcsút, de a házasság kötésig valahogy sose jutnak el. És hát ezen a különleges helyszínen elevenednek meg a híres komédiák, mint az Ahogy tetszik, a Makrancoskata, a Két veronai nemes, vagy a Sok hűhó semmiért, félreértései, örök férfi-női csatái, átértékelt nemi szerepei. Az előadásban lesz humor, egy kis melankólia, sok zene, tánc, prózai jelenetek és fülbemászó dalok váltják egymást a színpadon. Szívből ajánlom ezt a produkciót mindazoknak, akik nyitottak egy friss, mai, igazán szórakoztató színházi élményre. Szeretettel várjuk Önöket Kassán, a Tália Színházban.
0: Az elmúlt percekben a kassai Tália Színház ajánlóját hallották.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök még mindig a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsorát, a Nappalit hallgatják 2026. október 8-án délelőtt. Ha velünk töltik magazinunk záróóráját, megtudhatják, hogy milyen előadással kívánja megszólítani érdeklődőit, nézőit a kassai székhelyű Tália Színház. Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Leégett a Pelsőci történelmi malom. Több ezeren tüntettek Bolsonaro ellen Rióban. A déli óráktól a nyugati és középső térségben erősebb felhősödések kezdődnek, délután 23 fok körüli maximumokkal számolhatunk. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Tűz ütött ki az éjszakai órákban a Rozsnyó melletti Pelsőc vasútállomásának közelében található történelmi malomban. A régió ipari múltjának jelentős emlékét korábban le akarták bontani, ám a lakosság tiltakozásának köszönhetően sikerült megmenteni. Bár az ingatlan hivatalosan nem szerepel a Nemzeti Kulturális Műemlékek jegyzékében, fontos részét képezi a térség ipari örökségének. A tűz keletkezésével kapcsolatban egy 47 éves férfi került a hatóságok látókörébe, aki állítólag már több hónapja az épületben élt. Szemtanúk szerint a férfi arról beszélt, hogy fázott, ezért tüzet rakott. A rendőrség még a tűzoltók beavatkozása közben őrizetbe vette a férfit, a keletkezett kár mértéke egyelőre nem ismert. A KDH szerint az oktatásügy 2027-es költségvetésében 92 millió euró értékben szerepelnek olyan intézkedések, amelyek finanszírozására nincs elegendő pénz. Ján Horecki, a KDH alelnöke példaként a kötelező óvodai nevelés kiterjesztését említette. A 4 éves gyermekek számára kötelező óvodai nevelésre ugyan további 60 millió eurót különítettek el, de a párt szerint csak nem 10 millió euró még hiányzik. A mozgalom úgy véli, a pedagógiai asszisztensek finanszírozásából jövőre 12 millió euró hiányozhat, 2029-re pedig már 95 millió. Az Oktatási Minisztérium szerint azonban a költségvetés felelős, a tárca büdzséje jövőre csak nem 188 millió euróval nő, a támogató intézkedések finanszírozása pedig 2 év alatt 210 millió euróval emelkedett. Az új tantervi reform már a tanórákon is érezteti hatását, állapította meg az állami tanfelügyelet 22 alapiskolában. A tanfelügyelők 265 tanórát figyeltek meg, és azt tapasztalták, hogy a diákok többet dolgoznak együtt, kutatnak, problémákat oldanak meg, és projektfeladatokban vesznek részt. A tanfelügyelet szerint ugyanakkor még van mit javítani az egyéni szükségletekhez igazodó oktatáson, az inkluzív nevelésen és a kritikai gondolkodás fejlesztésén. Az iskolaigazgatók közül többen helyhiányra és a pedagógusok növekvő leterheltségére is figyelmeztettek. Több ezer ember vonult utcára Rio de Janeiroban Flávio Bolsonaro elnökjelöltsége és a szélső jobboldal braziliai térnyerése ellen. Jair Bolsonaro volt elnök fia, megnyerte az elnökválasztás első fordulóját, így a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silvával együtt bejutott az október 25-i második fordulóba. A tüntetők Jair Bolsonaro korábbi elnökségét és a koronavírus járvány alatti politikáját is bírálták. Egyesek attól tartanak, hogy Flávio Bolsonaro elnökként kegyelmet adna apjának, aki 27 éves börtönbüntetését tölti egy államcsíny kísérlet miatt. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy gondolja át, miként segíti a családokat és hogyan kezeli a megromlott házasságokat. A pápa erről a püspöki konferenciák vezetőinek és a keleti katolikus egyházak képviselőinek vatikáni találkozóján beszélt, az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából. Őszentsége közvetlenül nem említette a válást, ugyanakkor a sebezhetőség tapasztalatáról, valamint a korlátozásról, korlátokkal, sebekkel és kudarcokkal terhelt helyzetek kezeléséről beszélt. A találkozón a házasság mellett az LMBTQ közösség helyzete is szóba kerülhet. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban. A szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. A bronzmérkőzést szoros küzdelemben elvesztette, így az ötödik helyen végzett a VB újonc Kriza Anna, a nők 63 kg-os súlycsoportjának versenyében, a bakui Cselgáncs világbajnokságon.
0: Időjárás.
2: A déli órákban a nyugati és középső térségben erősebb felhősödések mellett elszórtan már kipattanhat egy-két zápor, zivatargóc, de még jellemzőbbnek ígérkezik a szokatlanul enyhe, változóan napos, felhős, csapadékmentes szeles időjárás. A délután folyamán, illetve este aztán északnyugat felől megérkezhet a ciklon hidegfrontja. A kora délutáni időszakban 23 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa, Saca város részébe behajtva, Csécs irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

nappali harmadik órájában is érdemes lesz figyelni beszélgetéseinkre, összeállításainkra és állandó rovatainkra. 4:12 után Kimit olvas rovatunkat közvetítjük, ezúttal Hipik Júliát, a Dunaszerdahelyi és a Komáromi Csendes Könyvklub vezetőjét kérdezem legfrissebb és legemlékezetesebb olvasmányélményeiről. Majd meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, de arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy miről ír a legfrissebb irodalmi szemle, a napunk legújabb kiadványa, de azt is megtudhatják, hogy milyen előadással kívánja szolgálni nézőit a Thália Színház. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas október délelőtti rádióhallgatást kívánok!

0: Kimit olvas rovatunk mai epizódjában Hippik Júlia, olvasás népszerűsítő, a Silent Book Club ötletgazdája és kivitelezője osztja meg velünk legfrissebb és legemlékezetesebb olvasmányélményeit. Íme.
1: Nagyon jó könyveket olvastam el eddig életem során, viszont nem vagyok egy mennyiségi olvasó, tehát inkább minőségi olvasást szeretem. Lassan is olvasok, mivel szeretem megemészteni a gondolatokat és megrágni a mondatokat. Szoktam néha jegyzetelni is, szamárfülezek, illetve posztitezek, szóval az én kezemben a könyvek nincsenek olyan jó kézben. Természetesen, amikor kapok valakitől kölcsönbe könyvet, akkor ezt nem csinálom. A könyvtáram is egyébként elég kicsi, mivel van egy ilyen szabályom, hogyha olvasok valamit, és úgy gondolom, hogy az ismerőseimnek is tetszene, akkor továbbadom azt a könyvet, elajándékozom, és ténylegesen csak azokat tartom meg, amelyek valamilyen szinten betaláltak, és biztos vagyok benne, hogy újra fogom őket lapozgatni. Nem szoktam újra olvasni könyvet, nagyon kevés könyv volt, amit újra a kezembe vettem, de mivel néha ugye jegyzetelek, vagy szamárfülezek, akkor néha-néha újra előveszem, és csak azokat az oldalakat megnézem, amelyeket bejelöltem. Így is kiválasztottam 16 könyvet, szóval nem tudom, hogy fogom őket leírni, de igyekszem, és lehet, hogy néhányat csak felsorolok, és 2-3-ról mondok pár szót. Kezdeném a felsorolással. Nagy olvasmány élményem még mindig, mert még mindig emésztem Proustot és az eltűnt idő nyomában. A Swan részben rengeteget posztiteztem, úgyhogy nagyon sok részt bejelöltem. Azt tetszik benne, hogy megáll tényleg az idő akkor, amikor olvasok. Vontatott nagyon, viszont gyönyörű szép mondatok vannak benne, úgyhogy ha valakinek sok ideje van, akkor Proustot mindenki kép olvassa, ha nincs, akkor is. Valamiért tavaly bejött a fizika ugye az életembe. Nem mondom, hogy sok könyvet olvastam el azzal kapcsolatosan, mivel ez egy olyan rész, amit még mindig próbálok kisilabizálni, hogy mégis mi az a fizika. De Frank Wilczeknek van egy könyve, az Alapelvek, a fizika 10 kulcsa a valósághoz. Ezt mindenképpen ajánlom azoknak, akik barátkoznak a fizikával. Következő könyv, ami gyűjtöm, a kis herceget különböző nyelveken, tehát Antoine de Saint-Exupéry-nek a világhírű meséjét, mesekönyvét. Most itt előttem az Il Piccolo Principe, tehát olasz változatban van meg, de megvan szlovákul, angolul, és azt hiszem, hogy az olasz egyik, nem csak a standard olaszban, de még talán a nápolyi nyelvjárásban is megvan ugyanez a könyv. Ezen kívül Andy Warhol, most felfedeztem azt, hogy Andy Warhol olyan, mint a magyaroknál Nárai Tamás. Nem olvastam tőle könyveket, viszont az interjúit nagyon szeretem, és biztos vagyok benne, hogy a szerintem, vagy az anyám szerint biztos, hogy jó könyv, de Andy Warholnak a stílusa, ahogy a Beauty című könyvében ír, az teljesen erre a Náraira hasonlít, és nagyon jó meglátásai vannak a világról, úgyhogy ő nagyon szimpatikus számomra. Diplomamunkámat angol, illetve magyar irodalom szakon végeztem, Terry Pratchettből írtam, és a Korongvilágból. Korongvilág az 42 könyvet foglal magában, és az egyik nagy kedvencem a Mort, azért, mert a halálról beszél benne, de viccesen, szóval viccesek a leírások, és a halál, a kaszás, az egy szereplő benne, aki egyébként nagyon humoros karakter, és nagyon ajánlom, úgyhogy ha valaki humorosan akar fantasy regényt olvasni, akkor mindenképp olvassa el Terry Pratchettől a Korongvilág sorozatot, vagy csak ajánlom akkor a Vége a mesének, illetve a Mortot, ha csak ezeket elolvassa valaki, akkor már beszippantja őt a világ. Ha már így a fantasynél tartunk, akkor és így jön ebből a sci-fi, akkor ajánlanám még Dmitri Glukovszkinak a Metro trilógiáját, ebből is a 2033-at, a Metro 2033-at, a többi nekem annyira nem tetszett, de a 2033-as az beszippantott, azért is, mert olyan könyvet vettem meg, szerintem a többinek is egyébként az előlapján, vagy az első oldalakon ott van a moszkvai metrónak a térképe, és én miközben olvastam a könyvet, félelmetes a könyv, de miközben olvastam a könyvet, közben néztem a metróhálózatot, és azóta is szeretnék eljutni Moszkvába és megnézni a metrót. Ezt is ajánlom. Van egy Dragomán György, a Fehér Király című könyv, amit kiválasztottam. Nekem ez nagyon meghatározó volt, azért is, mert a 80-as évekbeli Erdélyről ír, és a 11 éves kisfiú szemszögéből mutatja be azt a mindennapokat. Ez egy fiktív történet, és igazából a barátságról szólt, és arról is, hogy az ő apukáját elvitték munkatáborba, és hogy ezt ő hogy éli meg az anyukájával együtt. Ha már ilyen, kicsit ilyen disztopisztikus világot mutatunk be, akkor mondanám Margaret Atwood A szolgálólány meséje című könyvét. Erről készült sorozat is, igen, az interneten. Én azt gondolom, hogy először a könyvet olvassák el az hallgatók, és utána nézzék meg a sorozatot. Nem is mondanék semmit a történetről, inkább a saját történetet mondanék. Én Angliában dolgoztam ópérként, és akkor hallottam először erről a sztoriról, és akkor az én, hát sokat foglalkoztam a szüfrazsettekkel, az én nőiességemmel, a nők szavazati jogaival, és ez egy ilyen ellensúlyozása, ez a regény ennek, ugyanis egy olyan világot mutat be, ahol a nőknek gyakorlatilag semmilyen joguk nincs, és a férfiak uralják őket. Szintén ajánlom. Regények közül még, amit itt látok, az a La Stanza Segreta di Anna Frank. Nagyon szeretek más nyelven olvasni, szoktam olaszul és angolul is. Olaszul, bár az olasz nyelv már hiányos az olasz tudásom, viszont passzívan tényleg nagyon-nagyon szeretek olaszul olvasni, és Sharon Dogárnak ez a regénye, egy ilyen fiktív, szintén fiktív történet, de valós történelmi személyekkel, Anna Frankról és az ő barátjáról, Péterről szól. Egyébként Péter is egy valós személy, aki valószínűleg bujkált Anna Frankékkal, és olyan, mintha az ő naplóját olvasnánk. Eredeti nyelven Annexed a címe, magyarul nincs meg. Az Annexed ugye egy hozzáadás, vagy egy adalék, hogyha lefordítjuk, és sokan támadták egyébként ezt a regényt az miatt, mert nem valós, és úgy gondolták, hogy meggyalázza Anna Franknak az emlékét. Én el tudok vonatkoztatni a valóságtól, el tudok vonatkoztatni a történelmi részétől. Nekem egy nagyon szép szerelmi, fiktív történet. A következő, amit még megemlítenék, az a Nyugaton a helyzet változatlan, Eric Maria Remarque-tól. Szintén van belőle filmadaptáció, én szintén azt ajánlom, hogy inkább először a könyv, és utána a filmadaptáció. A filmadaptáció sokkal durvább, mint a könyv. Tehát sokkal durvábban mutatja, láttatja a világháborúnak a szörnyűségeit, és pont ezért tetszett inkább a könyv, mert egy ilyen paradox módon gyönyörű leírások, szép irodalmi leírásokkal, megfogalmazásokkal, párbeszédekkel ellensúlyozza a háborúnak a durvaságát, és inkább a barátságról, a hazafiságról és a testvériségről szól számomra ez a könyv. Aztán, amit még nem említettem, az Daniel Quinnnek egy nagyon nehezen beszerezhető könyve, nem tudom, hogy antikváriumban van-e még, az Izmael szellemi és lelki kaland. Ez egy gorilla és egy tanárnak a párbeszéde. Párbeszédéről szól. Elég vontatott a könyv, tehát sok kritika éri manapság is az miatt, mert kicsit szájbarágos, de nekem pont ezt tetszik benne, mivel olyan filozófiai kérdést tesz fel, amihez kell ez a szájbarágosság, én azt gondolom, és kell az, hogy jobban ténylegesen megemészszük azokat a mondatokat, amik ma meg benne vannak. Úgyhogy ezt is kifejezetten ajánlom, hogyha valaki meg tudja szerezni. Talán a regényekből, ahogy nézem itt magam előtt, ennyi. Most mondanék egy kötetet, egy verses kötetet, egy kortárs költőnőtől, Rupi Kaurtól, ő egy indiai költőnő, és Amerikában él, és a nap és az ő virágai egy gyönyörű, szép Én azt gondolom, egy nagyon jó kötet, és nekem pont akkor talált be, amikor szükségem volt rá. Ez kapcsolatokról szól, családi, illetve szerelmi kapcsolatról is, és van benne egy nagyon szép ilyen vers, amit így fel is olvasnék, ez az: engedd el, engedd menni, engedd megtörténni, semmi ezen a világon nem jár neked, és nem is volt a tiéd amúgy sem. Csak te vagy a tiéd. Ez egy nagyon szép, ez számomra kedvenc volt, és be is jelöltem, szamárfüleztem. És még gyorsan felsorolnék 2-3 könyvet, mert azt gondolom, hogy azokat is meg kell említeni. Az egyik a James Nestor Lélegzet. Ez nem regény, hanem igazából egy ilyen dokumentarista módon leírja azt, hogy egy ember hogyan küzd a légzéssel és az egészségével, és mi mindent kipróbál ahhoz, hogy egészséges legyen, vagy egészségessé váljon. És itt a légzés technikákról, illetve a világon a jogaoktatók által kifejlesztett légzőgyakorlatokat írja le. Nekem az azért jó, mert jogaoktató is vagyok, tehát ez egy rendkívül jó segédeszköz számomra a jogaoktatáshoz. Marina Abramovicsnak az életéről is van egy ilyen könyvem, rengeteg posztit van benne, ugyanis én nagy rajongója vagyok Marina Abramovics szerb konceptuális művész munkásságának, és azóta már vettem Marina Abramovics módszertani kártyákat, és szoktam őket alkalmazni. Hát, ha valakit érdekel, akkor mindenképp keressen rá Marina Abramovicsra, ha valakit érdekel a művészet, akkor ő egy ilyen kikerülhetetlen nagy ágyúja a performance művészetnek. És még amit most aktuálisan olvasok, az újraolvasom Roberto Saviano 000 című könyvét, ami a kokainfüggőségről, a kokain bizniszről szól, és megdöbbentő adatok vannak benne arról, hogy ki mindenki volt részese, vagy még részese a kokain biznisznek, tehát ez a világon talán a legvirágzóbb biznisz, és amit most kifejezetten olvasok, és amelyel foglalkozok, az pedig a második világháború és az azt követő időszak, Londonja. George Orwellnek van egy könyve, a cím Rádiós jegyzetek, londoni levelek. Ő foglalkozott rádiós publicisztikákkal, jegyzeteket írt az akkori londoni irodalmi életről, a mindennapokról és a cenzúráról, illetve a propagandáról. De nem ezért érdekes a könyv, hanem mert olyan megjegyzések is vannak benne, amelyek utólag kerültek bele, és a szerkesztők rávilágítanak bizonyos féligasságokra, amelyeket Orwell írt, valószínűleg a propaganda miatt, az akkori propaganda miatt, illetve bizonyos részek, amelyeket a cenzúra akkor kihúzott, azok is bekerültek ebbe a könyvbe. Úgyhogy nagy vonalakban így ennyi. Ha még felsorolhatnék, ami most nincs előttem, akkor Moskát Anita Horgonyhely, nagyon ajánlom, Gárdonyi Géza Egri csillagokat újraolvasni, mert ez egy óriási olvasmányélmény. Versek közül Pilinszky Minden mennyiségbe, és ha külföldit nézünk, akkor pedig Walt Whitman-t és a szabad verseket. Úgyhogy ez vagyok én, ez az én könyv élményem, amely végigkísér az egész életem során, és úgy gondolom, hogy a könyvek nélkül sokkal, de sokkal unalmasabb lenne ez az élet.
0: Ki mit olvas rovatunk ezen epizódjában Hipik Júlia olvasás népszerűsítő, a Silent Book Club könyvklub ötletgazdája és megvalósítója állt hallgatóink rendelkezésére.

0: Legfrissebb színes hír összefoglalónk következik, a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: Egy eddig ismeretlen enzimrendszerre bukkantak a kutatók a bakteriofágokban. Eddig a pontig egy teljesen szokványos, tudományos hírnek tűnhet a felfedezés, pedig nem az. A kutatók munkáját ugyanis a mesterséges intelligencia, egészen pontosan az Anthropic Claude modellje segítette 200 000 darab reverse transzkriptáz átvizsgálásával. Az új rendszer egy reverse transzkriptázt egyesít egy szomszédos partnergénnel, valamint egy hosszú, egyenletesen elosztott DNS ismétlődéssel. Az elrendezés nagyon hasonlít a CRISPR rendszerekéhez, igaz, a kutatók egyelőre nem tudják, hogy mi az ART funkciója. Az ügynökök több mint 200 000 reverse transzkriptázt gyűjtöttek össze, és nagyjából 3500 potenciális rendszert azonosítottak. Ezt a kört aztán 20 jelöltre szűkítették a részletes jelentésekhez. Az AI cég állítása szerint a mesterséges intelligencia által végzett munka egy tudósnak hetekbe vagy hónapokba telne. Az egyik Claude ügynök egy különös reverse transzkriptáz családra fókuszált, majd megkezdte az ezt körülölelő nyers DNS vizsgálatát. Az RT-gén szomszédságában az eszköz egy olyan tandem ismétlődés sorozatot észlelt, amelyet korábban még nem látott a tudomány. Az AI ezután új biológiai rendszerként jelölte meg a kutatók számára. Az ART biológiai szerepe továbbra sem ismert, és jelenleg is folynak a kísérletek annak feltárására, hogy milyen funkciója lehet. Néhány napja mutatta be a Honor a Magic 9 széria tagjait. Ez lett a Honor Magic 9, a Honor Magic 9 Super, valamint a legerősebb változat, a Honor Magic 9 Pro Max. A vállalat szokásához híven elsőként az anyaországban, Kínában mutatta meg az eszközöket, és a távol-keleti megjelenés dátumát tette közzé. A cég ugyanakkor megígérte azt is, hamarosan jelentkezik majd az európai debütálás dátumával is. Erre nem is kellett sokat várni, a Honor hivatalos weboldala szerint ugyanis az Egyesült Királyságba és Franciaországba januárban érkezik majd a széria. Ennél pontosabbat egyelőre nem tudné, és a cég azt sem közölte, hogy ezen a két európai országon kívül máshol mikor jelenik meg a mobil. A Honor Magic 9 Pro Max Kínában fekete, ezüst és zöld színben kerül a boltok polcaira. 256 GB, 512 GB és 1 TB-os memória konfigurációkban, így minden bizonnyal Európában is erre a hármasra lehet számítani. Hogy mennyibe kerülnek majd a mobilok, azt egyelőre nem tudni. A búvárkodás iPhone-ján dolgozik az Arex. A cég van nevű kiterjesztett valóság szemüvege a mesterséges intelligenciát is segítségül hívja, hogy biztonságosabbá tegye a nem veszélytelen tevékenységet. Az Arex One valójában nem is az iPhone-hoz, hanem a Vision Pro szemüvegekhez hasonlít a legjobban, csak kifejezetten a búvárok igényeire szabva. Az eszközzel a víz alatti információkezelést szeretné megváltoztatni a startup. Az Arex One a búvárok szeme elé tárná az aktuális mélységet, a dekompressziós határokat, a süllyedés emelkedés sebességét, valamint a merülés egyéb adatait. A fejlesztők arra is figyelmet fordítottak, hogy a megjelenített adatok ne zavarják a búvár kilátását. A megjelenített információk mennyisége teljesen személyre szabható, ezeket akár fejmozdulatokkal is el lehet rejteni, vagy meg lehet jeleníteni. Az eszköz az ehhez szükséges kiegészítővel akár a vízi élőlényeket is képes azonosítani, megmondja, mennyire veszélyesek, veszélyeztetettek, és jellemzően meddig élnek. Az Arex One jelenleg nem egy kész termék. A tervek szerint egy szemüveg $999 kerülhet majd.

0: Egy izgalmas és közérdeklődésre is számot tartó kiadvánnyal jelentkezett a Napunk. Lássuk, miről van szó. A Napunk főszerkesztője Szalai Zoltán ajánlja a szóban forgó nyomtatott kiadványt.
1: Mindössze néhány nappal ezelőtt, 2026. augusztus 29-én volt a Mohácsi csata 500. évfordulója. A Napunk és a Gyennyiken ennek az évfordulónak a kapcsán készítette el legújabb szlovák-magyar történelmi kiadványát. A Napunk és a Gyennyiken már 2022 óta készít hasonló szlovák-magyar történelmi magazinokat, így ez a legújabb már az 5. a sorban. A korábbi években foglalkoztunk például a szlovák-magyar történelmi mítoszokkal, szlovák-magyar személyiségekkel, vagy közös múltunk legfényesebb, illetve legsötétebb pillanataival. A legújabb kiadványunk célja az volt, hogy a Mohácsi csata következményeit mutassuk be a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Nem a csata konkrét eseményeit taglaljuk tehát a magazin cikkeiben, hanem inkább azt, hogy hogyan változtatta meg egész régiónkat ez a történelmi esemény. Olvasható a magazinban többek között interjú Varga Szabolccsal, a téma egyik legelismertebb magyarországi szakértőjével, de szerepelt például egy interjú egy török történelemtanárral is. A magazin egyik célja az volt, hogy rámutassunk, milyen mítoszok élnek velünk máig a Mohácsi csatáról, és hogy az elmúlt évszázadok során hogyan befolyásolta a Mohácsi csata megítélését és a történelmi emlékezetet az adott kor politikája, vagy az adott kor akár propagandája, vagy különböző társadalmi, politikai, személyes érdekei. A magazin ezúttal is eljut azokba a szlovákiai és magyarországi iskolákba, amelyek együttműködnek kiadónkkal, és a tanárok felhasználhatják tanóráik során. Az elmúlt években kiváló visszajelzéseket kaptunk Szlovákiából és Magyarországról is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudták felhasználni a történelmi tanárok ezeket a magazinjainkat. És több alkalommal a Napunk újságírói is felkeresték a kiadónkkal együttműködő szlovákiai és magyarországi iskolákat is, hogy személyesen beszélgessünk a diákokkal és a tanárokkal arról, milyen módon lehet felhasználni ezt a magazint, és hogyan lehet a szlovák-magyar közös múltról újszerűen a különböző sérelmeket félretéve egymás perspektíváit megismerve beszélgetni. Ennek a magazinnak is ez a legfőbb célja, azaz, hogy a szlovák és a magyar látásmód megjelenjen egy helyen, és megpróbáljuk ezeket a látásmódokat egymáshoz közelíteni, ezúttal a Mohácsi csata emlékezete kapcsán.
0: Az elmúlt percekben Szalai Zoltán, a Napunk főszerkesztője ajánlotta legújabb nyomtatott kiadványokat.

Lapajánlón következik, lássuk, miről ír az irodalmi szemle. Az irodalmi szemle októberi lapszáma gazdag irodalmi anyaggal rendelkezik, amelyben szó esik a pozsonyi Petőfi szobor hányattatott sorsáról, olvashatunk benne a kelet-közép-európai démonokról, valamint kritikákat szlovákiai magyar szerző köteteiről. A lapszám Mohai V. Lajos verseivel kezdődik, ezt követi Szalai Zoltán Pokolfajzatok című elbeszélése, valamint Pap Dávid Kata, Sinka Zsófia és Seres Róbert prózája. A szép irodalmi anyagot Deák Blanka, Jelenések könyve és Góz Adrien, a Nagy Rózsaszín rendezőasszisztens című verse zárja. Bakael Patrik és Kuruc Anikó, Dér Adrien egy Yeti lakik a pincében című kötetéről közöl tanulmányt, Popéj Árpád pedig a pozsonyi Petőfi szobor kalandos, gyakran tragikus történetébe vezeti olvasóját. Szász Pál tárcarovatában a kelet-közép-európai vámpír történetekkel foglalkozik. A lapszám végén két szlovákiai magyar szerző kötetéről olvashatunk kritikát. Forgács Miklós Nyálbóvár című verses kötetéről Bedecs László ír, az irodalmi szemle Függő című kritikai rovatában pedig Szalai Zoltán Sivatagi Só című prózakötetét Juhász Tibor értelmezi. Az irodalmi szemle legfrissebb lapszámának képanyaga az In situ művésztelep jubileumi 10. táborában készült fotókat és rajzokat tartalmazza. Idén Doborgaz volt a helyszín, amely közel fekszik az esemény eredeti teréhez, Vajkához. Az itt megszülető munkák a természet és helyspecifikus művészethez kötődnek, számolnak az elmúlással, megsemmisüléssel, erózióval. A művésztelep főszervezői Václav Kinga és Gyenes Gábor, alkotók Aracki Richard, Egervári Júlia, Ferdics Béla, Gyenes Gábor, Kesiar Andrej, Mazán Anikó, Nagy Csilla, Pap Ida Zsuzsanna, Pálmai László, Pézman Andrea, Szlávik Bernadett, Szőke Erika, Szőlősi Balázs, Török Bianka, Václav Kinga és Zsigrai Eszter, audiovizuál Pálmai László és Koncér Attila. Az irodalmi szemle főszerkesztője változatlanul Németh Zoltán, szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kedves hallgatóink, önök is olvassák és érdeklődve forgassák az irodalmi szemle októberi lapszámát.

Kedves hallgatóink, magazinunk záró perceiben jöjjön még egy ajánló, amire érdemes lesz figyelni. Jövő héten helyszíni koncertbeszámolóval is jelentkezünk majd, ugyanis szombaton Budapesten rendezik meg a Dinoszauruszok éjszakája második felvonását. A Barba Negra színpadán ezúttal a Prognózis, az Ős, P-Box és a P-Mobil lép fel, vagyis három a magyar rockzene történetéhez szorosan kötődő együttes idézi fel a műfaj korábbi évtizedeinek hangulatát. Érdemes lesz tehát bennünket jövő héten csütörtökön is hallgatni, amikor is számítok majd hallgatóink megtisztelő figyelmére, de a hét valamennyi napján kollégáim is érdeklődő figyelemmel várják hallgatóinkat, ha tehetik kérem, töltsék velünk a délelőttöket, illetve a délutánokat.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkeztünk magazin műsorunk végéhez. 2026. október 8-án a Magyar Dalszerzés napján. Ez volt a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsora. A hangmester Kovács János nevében is köszöni megtisztelő és egyben érdeklődő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi. Bízom benne, hogy tartalmasan telt a délelőtt, ami hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A költségvetési vitával folytatódik a parlament mai ülése. Leégett a Pelsőci történelmi malom. Leó pápa szerint az egyháznak át kell gondolnia a családokhoz való viszonyát. Kihallgatta az ügyészség Magyar Péter, magyar miniszterelnököt. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, már is jönnek a részletek. Ma a költségvetési vitával folytatódik a parlament ülése, Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter is jelen van az ülésen. A 2027-2029-es állami költségvetési tervezet szerint a közszféra bevételei jövőre várhatóan elérik a 63,343 milliárd eurót, a kiadások pedig a 70,786 milliárdot. A hiány így csaknem 7,5 milliárd euró, ami a GDP 4,94%. Az ülés a tervek szerint este 8 óráig tart, 1 órával tovább, mint általában. Szavazás leghamarabb október 14-én várható a büdzséről. Tűz ütött ki az éjszakai órákban a Rozsnyó melletti Pelsőc vasútállomásának közelében található történelmi malomban. A régió ipari múltjának jelentős emlékét korábban le akarták bontani, ám a lakosság tiltakozásának köszönhetően sikerült megmenteni. Bár az ingatlan hivatalosan nem szerepel a Nemzeti Kulturális Műemlékek jegyzékében, fontos részét képezi a térség ipari örökségének. A tűz keletkezésével kapcsolatban egy 47 éves férfi került a hatóságok látókörébe, aki állítólag már több hónapja az épületben élt. Szemtanúk szerint a férfi arról beszélt, hogy fázott, ezért tüzet rakott. A rendőrség még a tűzoltók beavatkozása közben őrizetbe vette a férfit, a keletkezett kár mértéke egyenlőre nem ismert. A KDH szerint az oktatásügy 2027-es költségvetésében 92 millió euró értékben szerepelnek olyan intézkedések, amelyek finanszírozására nincs elegendő pénz. Ján Horecki, a KDH alelnöke példaként a kötelező óvodai nevelés kiterjesztését említette. A 4 éves gyermekek számára kötelező óvodai nevelésre ugyan további 60 millió eurót különítettek el, de a párt szerint csaknem 10 millió euró még hiányzik. A mozgalom úgy véli, a pedagógiai asszisztensek finanszírozásából jövőre 12 millió euró hiányozhat, 2029-re pedig már 95 millió. Az Oktatási Minisztérium szerint azonban a költségvetés felelős, a tárca büdzséje jövőre csaknem 188 millió euróval nő, a támogató intézkedések finanszírozása pedig két év alatt 210 millió euróval emelkedett. Az új tantervi reform már a tanórákon is érezteti hatását, állapította meg az állami tanfelügyelet 22 alapiskolában. A tanfelügyelők 265 tanórát figyeltek meg, és azt tapasztalták, hogy a diákok többet dolgoznak együtt, kutatnak, problémákat oldanak meg, és projektfeladatokban vesznek részt. A tanfelügyelet szerint ugyanakkor még van mit javítani az egyéni szükségletekhez igazodó oktatáson, az inkluzív nevelésen és a kritikai gondolkodás fejlesztésén. Az iskolaigazgatók közül többen helyhiányra és a pedagógusok növekvő leterheltségére is figyelmeztettek. Pályázatot hirdetett a művészeti alapigazgatói posztjára az alap tanácsa. A jelentkezéseket november 16-áig várják. A pályázóknak legalább 5 éves vezetői tapasztalatot, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlatot kell igazolniuk a művészet, a kultúra vagy a kreatív ipar területén. A tanács a 2027-es támogatási alapelveket és a pályázati felhívások ütemtervét is elfogadta. Az első pályázatot október 19-én hirdetik meg, évvégéig pedig összesen 5 pályázatot terveznek. A Nyitott Kultúra és az Antenna Független Kulturális Hálózat ugyanakkor bírálta az alap működését. Szerintük az észrevételeiket nem vitatták meg érdemben, és a tanácsülésein továbbra sem biztosítanak lehetőséget a nyilvánosság jelenlétére. Fontos, hogy beoltassuk magunkat influenza ellen, de nem mindegy mikor. Az oltás után körülbelül 2 hétre van szüksége a szervezetnek az immunválasz kialakításához. Fontos, hogy még azelőtt adassuk be az oltást, mielőtt a járvány jelentősen elterjedne, de az se jó, ha túl korán oltatjuk be magunkat. Az oltás utáni védelem ugyanis fokozatosan gyengülhet, figyelmeztetett a közösségi médiában a Szlovák Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az idei influenza szezonban várhatóan több adag vakcina érkezik az országba, mint tavaly. Az első szállítmány már megérkezett, a jövő héten várhatóan már a gyógyszertárakban lesz. Szlovákia erősíteni akarja politikai kapcsolatait Kuvajttal. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter kuvaiti kollégájával, Jarrah Jabir Ahmad As-Sabbah Sheikhel megállapodást írt alá a rendszeres politikai konzultációkról. Blanár szerint Szlovákia egyik prioritása közel-keleti jelenlétének erősítése, ennek fontos lépések a kuvaiti szlovák nagykövetség újbóli megnyitása. A miniszter a térség biztonsági helyzetéről és a nemzetközi jogról is tárgyalt, valamint megköszönte Kuvait támogatását Szlovákia ENSZ biztonsági tanácsába szóló 2028-29-es nem állandó tagsági jelöléséhez. A felek a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztettek. Több ezer ember vonult utcára Rio de Janeiroban Flávio Bolsonaro elnökjelöltsége és a szélső jobboldal brazíliai térnyerése ellen. Jair Bolsonaro volt elnök fia, megnyerte az elnökválasztás első fordulóját, így a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silvával együtt bejutott az október 25-i második fordulóba. A tüntetők Jair Bolsonaro korábbi elnökségét és a koronavírus járvány alatti politikáját is bírálták. Egyesek attól tartanak, hogy Flávio Bolsonaro elnökként kegyelmet adna apjának, aki 27 éves börtönbüntetését tölti egy állam.

0: Úgy gondolja át, miként segíti a családokat és hogyan kezeli a megromlott házasságokat. A pápa erről a püspöki konferenciák vezetőinek és a keleti katolikus egyházak képviselőinek vatikáni találkozóján beszélt, az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából. Őszentsége közvetlenül nem említette a válást, ugyanakkor a sebezhetőség tapasztalatáról, valamint a korlátokkal, sebekkel és kudarcokkal terhelt helyzetek kezelését. Beszélt. A találkozón a házasság mellett az LMBTQ közösség helyzete is szóba kerülhet.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki az egyéni időfutamban. A szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. A bronzmérkőzés szoros küzdelemben elveszítette, így az 5. helyen végzett a VB újonc Kriza Anna, a nők 63 kg-os súlycsoportjában a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A magyar válogatott egy helyet javítva a 38. A szlovák együttes maradt a 45. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján. Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll. A Veszprém 37-26 arányban nyert a szerb Partizán Beograd otthonában, a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének 3. fordulójában. A dunaszerdahelyiek hazai közönség előtt 33-29-re verték a prágai Szláviát a csehszlovák női kézilabda bajnokság 6. fordulójában. A Ferencváros férfi vízilabda csapata 23-7-re legyőzte a vendég Steaua Bukarestet a bajnokok ligája csoportkör nyitó felvonásában.
1: Időjárás.
0: A déli órákban a nyugati és középső térségben erősebb felhősödések mellett elszórtan már kipattanhat egy-két zápor, zivatargóc, de még jellemzőbbnek ígérkezik a szokatlanul enyhe, változóan napos, felhős, csapadékmentes szeles időjárás. A délután folyamán, illetve este aztán északnyugat felől megérkezhet a ciklon hidegfrontja. A kora délutáni időszakban 23 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Őrsújfalun a főúton mindkét irányban, valamint Kassa-Saca város részére behajtva Csécs irányából. Ezen kívül forgalmi dugó van Zólyom előtt Zólyom-Szalatna felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Csütörtökönként a régmúltban barangolunk, könnyű zenei műsorunkban. Ma egy szereplőnk lesz, Kalmár Pál, az 1930-as és 1940-es évek egyik vezető magyar énekese. A világsikert elért Seres Rezső zeneszerző és Jávor László szövegíró által írt Szomorú vasárnap első változatának előadója, a tangó király, akinek több mint 1000 hangfelvétele készült. Hölgyeim és uraim, szép délutánt, kellemes zenehallgatást kívánok! Az első blokkban Kalmár Pál talán legismertebb dalait kötjük csokorba. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A Szeressük egymást, gyerekek, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, a Drágám néha téved az ember, és az említett Szomorú vasárnap címűt.

akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fák alatt útam az utolsó. Nyitva lesz szemem,

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk, amelyben Kalmár Pál énekel. 1919-ben 19 évesen jelentkezett a Víg Színház fiatal énekeseket kereső felhívására. 1923 és 1925 között a színészképzőiskola hallgatója volt. Az Operett Színház segédszínésznek, később a Kaposvári és Pécsi Társulat bon vivánként szerződtette. A folytatásban az Akár nyár van, akár tél, a Szívbajok ellen kisasszon szedjen tangót, az Én úgy szeretek részeg lenni, és a Minden rendes úri lány című szerzemények szólnak Kalmár Páltól.
2: Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jó kedv a házhoz, szerencséd hoz. Akár jól megy, akár nem,

hogy nem lesz komoly baj, fél. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: A Pátria Rádiót s benne könnyű zenei műsorunkat hallgatják, amelyben csütörtökönként a régmúltban járunk. Ma egy szereplőnk van, az 1930-as és 1940-es évek vezető magyar énekese Kalmár Pál. A 30-as évek elejétől a budapesti Rákóczi és Kazinczy utca sarkán álló, egyszerre 1100 vendéget fogadni tudó egykori kávéházban lépett fel. Itt fedezte fel a Columbia Gramofon Társaság képviselője és 1932-ben szerző tették. Ezzel elindult a nemzetközi karrierje, rendszeresen vendégszerepelt Londonban, Párizsban és Berlinben is. Most a vannak egészen furcsa dolgok, az Emlékszik még kislány és a Maga az első bűnös asszony című zeneszámok forognak Kalmár Páltól.

Nem felejtem el sohasem azt a szép időt, mikor kimondta az igent az oltár előtt. Nem volt nálam boldogabb a földön, szép szemében ott égett a tű. Hová szállt az örökkön örökké, ami minket még

azt is, hogy engem elhagyott. Maga az első bűnös asszony, akit feledni nem tudok. Ne ha tudjon könnyelműn most búcsú könnyeket, vallja be most őszintén, hogy sosem szeretett. Legalább most ne hazudja nékem, legyen egyszer én hozzám is jó. Mondja ki most, amit ől úgy féltem, most még egyszer

azt is, hogy engem elhagyott. Maga az első bűnös asszony, akit

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Itt a Pátria Rádió, Bene könnyű zenei összeállításunk, amelyben Kalmár Pál énekel. Annyira népszerű volt, hogy a lemezfelvételek idejére a háború alatt a harctérről is szabadságolták. A háború után azonban pályafutása megszakadt. A budapesti szerelőipari vállalatnál helyezkedett el, mint hegesztő és köszörűs. 1954-től énekelhetett ismét. Állandó fellépő helye a krisztinavárosi Márvány menyasszony étterem volt. Lemezfelvétel viszont már nem készült vele. További perceinkben a Balalajka sír az éjben, a Duna felett, az Én mindig csak adtam és a Ha minden véget ér című dalok csendülnek fel Kalmár Páltól.

0: nem lesz
1: Kalmár Pál 1968-ban egy operáció miatt elveszítette hangját, többé nem énekelhetett. 88 évesen 1988-ban hunyt el. Tisztelt hallgatóink, könnyű zenei műsorunkban az 1930-as és 1940-es évek vezető magyar énekesének 16 felvételét, slágerét poroltuk le, idéztük fel. Köszönöm a figyelmüket. Holnap szlovákiai magyarok repertoáriából csemegézünk, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek közti sávban.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarok.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedhet a rendőrök fizetése. Újabb késes támadás történt egy lengyel iskolában. Borult, esős idő várható délután 26 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák rendőrök fizetése jövőre átlagosan 350 euróval emelkedhet, jelentette be Matúš Utajestok belügyminiszter. A béremelés a belügyminisztérium más alkalmazottait, köztük a tűzoltókat és a járási hivatalok dolgozóit is érinti. A miniszter a rendőrségi szakszervezetekkel kötött kollektív szerződésről is beszámolt. Ennek alapján 2027. júliusától 8,4%-os béremelés jár, emellett januártól 150 euróval emelik a kockázati pótlékot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a béremelések a jövő évi állami költségvetés elfogadásához kötöttek. József Miklós Kogyer megjogi biztos szerint vissza kell adni a pedagógusok tekintélyét, és minden iskolában elérhetővé kell tenni a pszichológusi segítséget. Szlovákiában jelenleg mindössze 66 gyermekpszichiáter dolgozik, az iskola pszichológusokra pedig átlagosan 710 diák jut. Három járásban egyetlen iskola pszichológus sincs. Miklósko szerint a tanároknak egyértelmű jogosítványokra és jogi védelemre van szükségük, hogy veszélyes helyzetekben közbe tudjanak lépni. Terézia Rosenberg-Gerová gyermekpszichiáter arra figyelmeztetett, hogy a gyermekek mentális egészségügyi ellátása túlterhelt, kevés a szakember, hosszúak a várólisták, és a kórházi férőhelyekből is hiány van. A gyermekjogi biztos több pedagógiai asszisztens alkalmazását és a krízis helyzetek kezelésére szolgáló képzést is sürget. Újabb késes támadás történt ma reggel egy Varsó közelében található lengyel általános iskolában. Egy 15 éves volt diák késsel támadt az iskola egyik alkalmazottjára, a 37 éves nő belehalt a sérüléseibe. A támadásban további két ember megsérült, köztük az iskola igazgatója, aki megpróbálta megfékezni a támadót és egy tanárnő szerzett sérüléseket. A 15 éves fiút a rendőrség őrizetbe vette. A történtek miatt Donald Tusk lengyel miniszterelnök rendkívüli miniszteri értekezletet hívott össze, amelyen a belügyért, az oktatásért, az egészségügyért és a digitalizációért felelős tárcák vezetői, valamint a rendőrség és a titkosszolgálatok képviselői vesznek részt. Litvánia mintegy 100 katonát vezényelt az oroszországi kaliningrádi területtel közös határára, hogy megerősítsék a határőrség munkáját, közölte Robertas Kaunas védelmi miniszter. Az intézkedés megelőző jellegű és az esetleges oroszországi mozgósítással is összefügg. A miniszter szerint számítani lehet arra, hogy orosz állampolgárok menekülnek a mozgósítás és az ukrajnai háborúban való részvétel elől, egy részük pedig Litvánia vagy Lengyelország felé indulhat. A katonák néhány hétig maradnak a térségben, de szükség esetén meghosszabbíthatják a missziót, illetve további erőket is küldhetnek. Litvánia szerint a határ megerősítését az is indokolja, hogy a kaliningrádi területtel közös szakaszon nincsenek olyan határvédelmi akadályok, mint a fehér-orosz határon. Dél-Korea visszahívta ukrajnai nagykövetét, miután diplomáciai vita alakult ki Kijevvel két észak-koreai hadifogoly ügyében. Szóval szerint Ukrajna a két fogoly Dél-Koreának történő átadásáról szóló információt egy korábbi megállapodás ellenére hozta nyilvánosságra. A dél-koreai kormány szerint a felek az ügy bizalmas kezelésében állapodtak meg a katonák, és Észak-Koreában maradt családtagjaik védelme érdekében. Szóval szeptemberben hivatalos bocsánat kérést kért Kijevtől, Ukrajna külügyminisztere az esetet diplomáciai félreértésnek nevezte, és Kijev később bocsánatot is kért. Ez azonban nem elégítette ki a dél-koreai felet. A két ország közötti tárgyalások a vita rendezéséről folytatódnak.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt lesz jellemző délután, többfelé csapadék is várható, főképp az ország középső részében. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, élénk déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a keleti D1-esen az Eperjesi alagútban Kassa felé. Az érintett szakaszon sebességkorlátozásra számíthatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcssal.
2: A következő percekben Viga Gyula etnográfus, muzeológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora lesz a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta felkérésemet, és örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és ez már csak azért is, mert hosszú ideje a kutatásaimmal a szlovákiai Bodrog közben is dolgozom.
2: Viga Gyula nemrégiben megjelentetett egy könyvet, a Régi Bodrog közi konyha címen, amelyet a Fórum Kisebbségi Intézet, illetve az intézetnek az etnológiai központjának a segítségével vagy közösen adtak ki. Elárulja, hogy végülis mi az, ami miatt ez a térség, vagy ez a régió nagyon közel áll a szívéhez? Láttam, hogy Máté Szalkán született, az nem Bodrog köz.
3: 1991 őszén a Pozsonyi Akadémia Néprajzi Intézete, én csak gyanítom, hogy a Méri Margit javaslatára vagy közleműködésével hívott meg egy kiváló, sajnos ma már nem élő Fügedi Márta nevű kollégámmal kettőnket. Szeptemberben Király Helmecz központtal kutattunk egy kéthetes turnust a Felső Bodrog közben, aztán Márta lemaradt róla, és a következő tavaszon pedig ugyancsak az intézet, akkor őket Terebes központtal egy hasonló kutatás szervezett, amikor az Ondalven mentén azt a ma már ugye Nyelvszigetnek számító Garany Imre Kardicsa térséget az Ondalven mellett ugye is vizsgáltuk, és valahogy úgy alakult a dolog, hogy én nekem ez úgy éppen megakadtam ezen a területen, ezt tudnia kell azt, hogy én Debrecenben egy Gunda Béla nevű nagyszerű etnográfus egyetemi tanár tanítványa lehettem, akinek egész élete során alapelve volt, hogy az etnográfusnak a laboratóriuma, a terep munka. Ő ezt mindig be is tartotta, és ezt én is tartottam, én 75-be kerültem a Miskolci Múzeumban, akkor még 5 éves hallgató voltam, tehát utolsó éven itt töltöttem, és egy nagyszerű igazgatón volt, Szabadfalvi Józsefnek hívták, aki Debreceni Egyetemen 25 évet tanított, onnan került Miskolcra, és évente hozott sorba minket, a tanítványokat a Miskolci Múzeumban dolgozni. És akkor először az Aktelleki Karszton kezdtem kutatni, aztán a Bükkvidéken, meg Bükkalján dolgoztam, és akkor éppen egy olyan időszak volt, úgy éreztem, hogy váltani kell, és így lett a Bodrog köz a téma, és hozzáteszem, hogy tulajdonképpen rögtön a szlovákiai oldala a Bodrog köznek, amit én sokkal érdekesebbnek találtam, egy változatosabb vidék, mint a magyarországi oldal.
2: Hát szerintem most már forduljunk rá így a könyvre, illetve a könyve témájára, és akkor tudna mondani ilyen tipikus bodrogközi alapanyagokat, amelyből főztek? Hát gondolom azért ez nagy részt egész Kárpát-medencében ugyanaz, de hogy azért soroljuk fel őket, és hogyha van ilyen speciálisan bodrogközi alapanyag, akkor azokat emeljük ki.
3: A dolog itt kétfelé válik, ugye egyrészt a mai társadalom, mai népesség számára, ugye, hogyha hagyományos

és meggyőződőség, ugye, hogy ez csak ők főzik, vagy ők főzik úgy, holott jól tudjuk, hát hogy a töltött káposzta mondjuk valahol az oszmán törökökkel a Balkán felől szarma néven jön a 15-16-17. Században, és ugye rettentő sok változat van. Ugye, tehát ilyen módon nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor ez bodrog közé étel. Kétségtelen, hogy azért a régiek ugye azt tartották, azt mondták, hogy a bodrog köziek halott halva lettek. Ebben bizonyára volt sok igazság, hiszen azért el lehetett érni, és azért biztos, hogy a halnak nagy szerepe volt, különösen mondjuk a katolikusoknál, ugye, ahol a böjti 40 nap idején ugye a halfogyasztásnak komoly szerepe jelentősége volt. De azért ez nem ilyen egyszerű, és azért, ha megnézze az ember 1770-es években azokat a bevallásokat, ugye, amikor a Mária Terézia úrbérendezését előkészítendő minden települést meglátogattak a megbízott emberek, és a helyi előjárókkal beszélgetve megkérdezték, hogy mi a előnye, és mi a hátrányos helyzete, mi annak az oka településén. Na most ott azért nagyon egyértelműen kiderül, hogy ezek a bodrog közi települések, ezek mondjuk gabonnával adóztak a földesuruknak, ugye 9-szeddel vagy 10-szeddel ugye az egyháznak. Az más kérdés, ugye, hogy a különös szolgáltatásai között mondjuk ott volt, hogy egy pár teknős békát adnak ugye a földesúrnak, vagy egy vödör, vagy két vödör csíkhallal adóznak. Tehát azért ez a két dolog azért együtt működött, kétségtelen, hogy a hal, meg ami a vízből jött, az nagyon fontos volt, de nem csak a halra kell itt gondolnunk, hanem azokra a gyűjtögetett anyagokra is, például a harmatkása, ugye, ami egy különös apró magvú, mint egy gabona, ugye, ami a vizek szélén nő, és annál van a neve, ugye, hogy régen hajnalon, mikor még harmat volt, akkor ugye csónakkal aláálltak, behajtották a szárát ennek a növénynek, és ott leverték róla a pici apró magvakat, amit valóban mint gabonát lehetett fogyasztani. De nagyon sok egyéb vízi növénynek, ugye a gyenge gumójából például, vagy hajtásaiból lehetett, nagyon sok gyűjtögetett növény volt. Ugyancsak egy kicsit ilyen romantikus kép a vízi madarak tojása, és egyáltalán vízi madarak fogyasztása, ami megint csak azt kell mondanom, hogy ez egy ikonikus tűnő, de valóban egy legenda. Hát már csak azért is gondoljon bele, mert ugye hát azokon a tojásokon rajta ültek leginkább a vízimadarak. Azokat nem a fogyasztás miatt hagyták ott, hanem az volt a szoporulat, ugye? Tehát ilyen módon ez nyilván megváltozott. Bizonyos, hogy azért ilyen módon a vízmenti térségekben, nem, ugye ennek a víznek, vízi életnek, ugye, és táplálkozásban is óriási megkülönböztetett szerepe volt, nyilván egészen más volt, mint az Alföld belső vidékei. Ez egy különös ökológiai szisztéma volt, ugye, hogy a tavasszal kijött az áradás, ugye a hajlatokban elöntött az ártereknek a sépzéseit. Ezekben a vizekben ezek fölmelegedtek, a halakot leívtak, a halászok sokféle módon megpróbálták megfogni, ugye például olyan módon, ugye, hogy elrekesztették a visszafolyó víznek az útját, gyeregyének mondták ezt a bodrog köziek, ezt a veszőből font falakat, amiket építettek, ugye, és akkor e fölé ülve, kis rést hagyva, e fölé ülve emelőhálóval, ugye, próbálták megfogni a halat. Vagy télen is, ugye, akár például haláztak a bodrog köziek, a vasasszág, ugye, ahogy ők nevezték, az egy jellegzetes eszköze volt a bodrog közi halfogásnak. Megjegyzem egyébként, hogy még a 1970-es években D. Varga László, aki egy nagyon jeles néprajzi gyűjtő is volt, amellett, hogy tanárember volt Nagykaposon, ugye még filmet is csinált a Latorcának a halászatáról, a téli halászatáról például. Tehát ezek a dolgok megvoltak. Na most ezzel itt hozzátenném, hogy nem találok, vagy nem tudok olyan ételt halból, amire azt merném mondani, hogy ez bodrog közi. Hát egyrészt ugye ma már, vagy az emlékezetben megfogható időszakban leginkább a halászlé az, amit ugye bodrog közi ételnek mondanak, mert ma ez ugye társasági összejöveteleken, ünnepeken, egyéb ugye a közös étkezést is szolgálja, de ugye tudjuk róla, hogy halászlé 1840-es években jelenik meg, ugye férfi ételként, vagy utas ételként, tehát nem ősi és nem régi ebben az értelemben, főleg a hozzáveszi, hogy mondjuk paprika az 1730-40-es évek előtt nem volt ugye Magyarországon, tehát bonyolult kérdések ezek. Most, hogyha az egyebekre gondolok, ugye zöldbe
albumot említi, akkor ott azért ezt hozzá kell tenni, hogy ez megint egy történeti választóvonal a 910-20-as évektől kezdve. Gyakorlatilag a vadon gyűjthető és a megtermelt javakból áll a táplálkozásnak az egész rendje. Tehát valójában

0: Valójában a 20-as, 30-as évektől jön az, amikor már megjelennek a boltok, ugye faluhelyen, amikor meg lehet vásárolni akár újabb típusú fűszereket, és aztán ennek megint sok folyamánya van, hiszen még a 1970-es években azért az idősebb asszonyok a bodrok közben megszólták azokat a fiatalabb teremtéseket, akik mondjuk a húslevesbe, a boltba vásárolták meg a tésztát, mert ők ahhoz voltak szokva, ugye, hogy odaálltak a gyúrótábla mellé, és erre megtanították általában a lányaikat, vagy akár unokáikat is, akik ezt folytatták. De hozzáteszem, hogy itt megint vannak ilyen szlogenek, ilyen visszatérő, hogy mondjam, elképzelések, hiszen ma már azt is tudjuk, hogy nem minden kislány akart odaállni az asztal mellé tésztát gyúrni. Szóval ez nem úgy volt, hogy ez egy automatizmus, hogy a régi asszonyok mindenki tudott meg szeretett gyúrni, mert aki tudott meg szeretett, az akár 6-8 féle tésztát ugye meggyúrt a levesbe, vagy főtt, nagyon sokféle főtt tésztát készítettek, de ezzel nem mindenki így volt. A magyarul nagyon nehezen tudnék, tehát ha már az zöldbabot említette, ugye, szóval ez is belejátszik, hogy a parasztember az, ha úgy tetszik, a maga fogyasztásának a rovására igyekezett értékesíteni. Tehát azért, mert mondjuk zöldbab termett, hogyha annak jó piaca volt, akkor abból szívesebben többet adtak el, mint amennyit maguk fogyasztottak. Szóval érti, tehát ezek ilyen évente is változó mérlegecskék tulajdonképpen a családoknak az életébe. Szóval nagyon nehezen tudnék olyan ételt megnevezni, amiről azt már nem mondani. Érdekes módon most, amikor megjelent a könyvem, akkor egy magyarországi bodrogközi polgármester úrral volt alkalom beszélgetni. Azt hiszem, hogy Zalkodon ilyen halas napot csinálnak a falu napon, és ott elmondott nekem két olyan halételt, amit én nem találtam korábban. Tehát az egyik az egy kaporral készült, ugye éjszakára a kaporral bepácolt, a kaporlével bepácolt hal, amit nappal frissen aludt tejjel öntöttek föl, és kínáltak szomjúság ellen, akár még a határban dolgozóknak is. A másik pedig egy nagyon érdekes, számomra ismeretlen ugyancsak étel, hogy valójában ugye azt tudom a felső bodrog közből is, kedves barátom is elmesélte, hogy a csukát hogyan töltik meg, de hogy valójában a töltött csukát ők egyben belefőzik a hal alaplébe, és azt úgy felszeletelik, ahogy egyébként az ünnepi húslevesben ugye a tölteléket volt szokás korábban, és ezt így kínálják tulajdonképpen halott. Tehát én ezeket korábban másot nem hallottam, de rögtön hozzá kell tennem önnek, hogy ezek nem feltétlenül generációról generációra öröklött ételkészítések. Bizonyára az, amit a gyerek látott, hogy mondjuk az apa, nagyapa ugye kinn a víz mellett mondjuk a megpucolt kárászból, keszekből, akár ponyból, vagy bármiből, ugye nyásra húzva sütött meg a tűz mellett, ugye, vagy a régiek ugye sárral betapasztották mondjuk a pontyot, és azt megsütötték ilyen módon, és akkor tulajdonképpen az kiégett, mint egy cserép, és ha levették róla, akkor ugye ott volt benne az a félig megfőtt, megsült hal. Ezeket bizonyára látták, de hát ugye azért az elmúlt évszázadban már annyiféle receptúra újságokban leveleztek egymással, ugye, Pácéni kedves idős adat közöm, aki elmondta, hogy az a süteményt, amivel engem kínált, azt ő egy hajdúszoboszlói üdülőtársoktól kaptam meg levélben, ugye, mert mikor megérkeztek, akkor megkínálták vele, és azóta ő is megsüti. Hát rengeteg ilyen csatorna volt, ahol ezek a dolgok alakultak és változtak. És hogyha már belefogtam ebbe a témába, akkor engedjen meg, hogy az ilyen klasszikus töltött káposzta kapcsán azért fölhívjam a figyelmet a hallgatóknak egy dologra. Igazából egy étel kétszer nem lehet egyformán megfőzni. Ezt a háziasszonyok jól tudják. Hiába ugyanazt teszi bele, ugyanazt az anyagot, ugyanazt a fűszert, annak az íze kétszer sem egyforma lesz. Ugye? Na most akkor ebben nagyon sok változás volt, megint csak történetek, gondoljon bele, hogy a régi bodrogköziek egy kandallószerű nyitott tűzhelyen ugye főztek, mellette volt kint a szabadban, vagy benne a házban egy kenyérsütő kemence, ahol kenyere sütöttek, sőt mellette időnként ugye rátették a káposzta levélre például ugye különböző húsféléket, egyebeket, és amit elkészítettek. Na most, amikor a második háború után kimentek ezek a tűzhelyek, ugye új lakások jöttek, ugye újfajta tűzhelyek jöttek, egészen más lett a főzés technikája. Nem beszélve arról, ugye, amikor megjelentek a gázpalackok, ugye a falu helyen, még nem is a vezetékes gázról beszélek, és akkor mondjuk a nagymama úgy tanulta meg, hogy kell kezelni, hogy föl volt írva, hogy balra nyit, jobbra tár, ugye egy cetlire a falra. De ugye azt nem kell mondanom, hogy mennyire másképp lehet főzni mondjuk a gázon, mint ahogy mondjuk egy hagyományos tűzhelyen, ahol mondjuk a 4 óra hosszát fővő marhahúslevest, azt, hogy hátra tolom, és akkor ott az nyugodtan elföldögél magába. De ezzel együtt egy picike az arányokban, vagy egy picit más fűszerezéssel, hozzávalókkal, ugye egész más az ételnek a vége, de ugyanúgy hívjuk, visszatérve a töltött káposztára. De gondoljon bele, volt egy korán termő gyenge káposzta a nyár elején, ugye, amiben általában frissen főztek. Ugye, amikor az kikopott, akkor nagyon sok felé, ugye a savanyított káposzta fejekbe, a sábokba töltötték a káposztát. Na most vagy tettek alá apró káposztát, vagy nem tettek. Vagy tettek rá paradicsomot, vagy nem tettek. De egész másképp vágták össze a húsfélét. Ugye, hát azért a hús az egy külön érdekes téma, hiszen ugye, hát azért a hagyományos paraszti gazdaságokban levágtok egy mondjuk két sertést az év végén, és gyakorlatilag a harhatásig az volt a hús. Ugye? Tehát ez másút is jellemzőt, hogy például még a füstölt sertés húsból ugye húslevest is megfőztek, ugye, ami ma már elég szokatlan a mai ember számára. Hogy ez friss hús volt, vagy füstölt hús volt. Ezt a húst késsel szabdalták össze, és úgy tették bele a káposztába, vagy ledarálták, mert sokan azt mondják, hogy összetörje a húst a káposzta. A cigándiak azt mondják, hogy a valódi töltött káposzta az olyan, mint az övék, amiben egy újnyi vékony füstölt szalonna csíkot vágtak, azt belefogták a kicsit megpárolt kukorica darába, és ezt tették, ugye töltötték a káposztába. A méretekben, ugye, tehát van, ahol az egyik végét nyomják be a hegyes, a másik vég a káposztának, van, ahol mind a két végét. Van, ahol pici apró káposztát töltenek, még a cigándiak azt mondják, hogy náluk akkorák káposzta volt, a sarogján vitték be a konyhába a tűzhelyre. Ami, ha volt rizs, ugye, akkor azzal csinálták, de volt, aki geslével, vagy árpagyöngyel, sőt, a bodrogköziek a reszelt tésztát, ugye gombódának hívják, amit megszárítottak, kicsit megpirították, és ez a pirított gombóda került bele rizs helyett a töltött káposztába. Szóval rengetegféle változat van, és ez mind töltött káposzta. De amikor ön azt mondja nekem, hogy töltött káposztát főztek, akkor tudjuk mind a ketten, hogy lehet, hogy egészen más ételt.
1: Továbbra is Viga Gyula etnográfussal beszélgetünk. Nekem az a saját megfigyelésem, és lehet, hogy most a bodrogközi hallgatók majd megköveznek engem, de hogy nekem bodrogközről sokkal inkább jut eszembe a töltött káposzta, mint mondjuk a halászlé. Találtam, mintha ez így kiveszőfélben lenne, bár pont az önkönyvében láttam, hogy voltak még halászcsárdák a szocializmus idején.
0: Főleg a második világháború után, 50-es, 60-as években, és érdekes módon nagyobb számban a felső bodrogközben létrejöttek, hogy ezek a motoresznek vagy motorestének nevezett kis útmenti vendéglőcskék, de volt, ahol komolyabbak, ugye, hát hiszen például a Fehér Akác királyhelmet ugyan még legendás vendéglő volt. Én még a 90-es években, hogyha leültem néha ebédelni, vagy ott megvacsorázni, akkor még a cigány ott húzta a nótákat. De a Leleszen volt például hasonló. Most halászcsárda volt Szomotorhoz közel. Ugye gyakorlatilag ettől Szerdahelyhez közel a régi Latorca holtágnak a portján. B-ben nevezetes vendéglő volt. Ugye B azért is érdekes, mert ugye közel van az egykori átrakóhely, ugye a vasúti átrakóhely, nagyon sok dolgoztak ekkori paraszt emberek is, és a legenda szerint ugye hát a nagy Brezsnyev elvtárs oda vitték a B-i legendás kis vendéglőbe ebédelni, ahonnan ugye hát szakmailag érdekes történet az, hogy ezekben a kis vendéglőkben az első séfek, hogy így mondjam, azok a parasztasszonyok voltak, akikről, mint jó főzőasszonyokról lehetett tudni, hogy valóban változatos és jó ízűen főznek. A másik, ami érdekes, az egy ilyen legenda, mert hát ugye ezt Rabár leírja gyakorlatilag a sör kapcsán Prágáról, ugye, hogyha amikor a pincér fölvette a rendelést, ugye megfordított egy homokórát, és hogyha nem kapta meg a vendég, amíg lefutott az a néhány perc, akkor nem kellett kifizetni az ételt. Most hát ez nyilván legenda, meg hát persze az is belejátszik, hogy sokkal kevesebben jártak vendéglőbe, ugye korábban, de ezek a vendéglők egyébként nem is csak az utas forgalmat szolgálták, hanem az, hogy ezekben a falvakban ugye létrejöttek az iskolák, tanácsok, hivatalok, stb. Határőr laktanyák, másodt ugye vasúti laktanyák, az a réteg ugye fogyasztotta ott el a napi menüjét, ételét nem kis számban. Ugye például Nagy-Tárkánynak a szélén ugye van egy kolóniának nevezett telepes rész, ugye, ahol 1922-ben, jól emlékszem, tulajdonképpen főleg cseh származású kolonisták települtek oda, kaptak kb. 20 holdnyi földet, adómentességet, házat, telket egyéb, és akiről ugye hát ma már tudjuk, hogy az elsőrangú feladatuk az volt, hogyha olyan helyzet van, akkor védeniük kell ugye a vasútvonalat, hogyha ha esetleg háborús helyzet áll elő. Tehát ezeknek a kis vendéglőknek ugye rendtelentő nagy szerepük volt, és ezek sajnos mind ezeknél a motorrestéknél nem volt két-háromféle étel, volt egy babujás, trapocska, stb. Ugye megálltak kamionnal, sofőrök, egyéb arra járók, és abból fogyasztottak. Ugyanúgy, ahogy az én fiatal koromban, nem tudom, létezik-e még, ugye ott Rozsnyóhoz közel valahol ugye legendás volt az a Koliba nevű kis útmenti vendéglő, ugye, ahol valóban kiváló strapacskát nektek bableveseket főztek.
1: De hogy valóban visszaszorult a halászlé Bodrog közben, hogy én ezt jól érzem?
0: Én úgy gondolom, hogy tehát valószínűleg igen, és szerintem egy igazi ünnepi alkalmi étel lett a halászlé. Meg hát megint hozzáteszem, hogy azért a karácsonyi jelesnapi étkezését tulajdonképpen azért ilyen értelemben elválik, hogy vannak családok, ahol kifejezetten a savanyú káposztaleves kolbásszal, füstölt hússal a bobájka mellett, ugye ez a főétel, de vannak, ahol ugye halászlét főznek erre az alkalommal, erre az estére, és azért úgy gondolom, hogy itt nem csak a hallal kapcsolatos kötelezettsége ugye a katolikusságnak, hanem ebben szerintem polgári hatás is erőteljesen érvényesül.
1: Még a könyvében láttam, hogy még maradjunk egy kicsit a víznél, hogy a súlymot, nem tudom, hogy kell ragozni a súlymot.
0: Súlymot, igen.
1: Hogy a súlymot is használták, hogy lisztet daráltak belőle. Nekem ez a Tiszatónál láttam én életemben először, vagy tudatosítottam, hogy mi az a súlyom, ilyen kis szúrós gubics, ez kicsit nekem hasonlította a gesztenyéhez, de hogy valóban a Bodrog közben ennek volt egy ilyen gabonapótló szerepe ennek a vízinövénynek?
0: Feltétlenül, na most hozzá kell, ugye hát ma már, hogy változik a világ, ugye hát ma már ez a horgászok egyik fő ellensége, ugye, hiszen főleg mikor felszáll a súlyom, ugye amikor beérik a termés, ugye fölemelték a vízszínére, ugye hát akkor valóban gond van, főleg ilyen száraz időszakban, ugye amikor tényleg ellepi a holtáoknak a felületét, de hangsúlyozom, tehát nem csak a Tiszaton, nyilván a Bodrog köznek a holtágai van is, ugye megterem, korábban összegyűjtötték, meg volt ennek is a rendje, a hagyomány szerint például vagy darab gyapjú anyagot, vagy pedig a birkának a farkát kötötték rá egy hosszabb vékony póznára, és ugye abból beleakadt ugye a súlyomnak, hiszen 4 tüskéje van ennek a súlyomnak. Megint csak az előbb jegyzem meg, hogy súlymot ismert a középkori hadászat, harcászkodás is. Ugye volt egy nagyon gyilkos, 4-ágú kovácsolt vas szerszám, ugye amit ha eldobták, mindig valamelyik három ágára megállt, és ugye elképzelt, hogy abba akár a ló, vagy akár a gyalogos belelépett. Hát ugye nyilván van áthallás a kettő között, hiszen ilyen tüskés a súlyom, és az más kérdés, ugye, hogy mire gyakorlatilag megérik, addigra ugye le lehet törni könnyedén a héjáról ezt a tüskét, de belelépni kétségtelenül, hogy nem szerencsés, és valóban egy ilyen különös édeskés, gesztenyés íze van, és itt rögtön hozzá kell tennem megint, hogy ön már említette a Tiszatavot, ugye Szolnok, Jász Nagykon Szolnok megye, de mondom, hogy a bajai piacon a Solymosed, de még 960-as évekkel én készített fényképet cigányasszonyokról, akik a piacon a súlymat árulták. És hogyha azt is hozzáteszem magának, hogy a bronzkori telepekről a mai Svájc területén a régészek találták súlymat, gyakorlatilag akkor egyértelmű, hogy ennek mindenütt Európában, ugye, ahol víz volt, meg vízelt a terület, meg volt a jelentősége, és biztos, hogy elfogyasztották, mint ahogy nagyon sok mindent, ugye, már az ínség eledelként, ugye gyakorlatilag megettek azért, hogyha muszáj volt.
1: A következő érdekes rész, amit már szintén felvezetett, hogy a impériumváltás után ugye megjelentek a csehek nagyobb számban, és ugye említettük, hogy a ruszinok, szlovákok, cigányok, nem tudom, zsidók is jelen voltak a régióban, hogy mennyire változtatta meg, ez mennyire volt kapcsolat az egyes kultúrkörök között, ami a táplálkozást illeti?
0: nagyon nehéz több okból is. Ugye, hát egyrészt, hogy voltak olyan csoportok, amelyek nem csak hogy rövid életűek voltak a térségben, ugye, hanem a táplálkozási hagyományok most meglehetősen zártak, gondolom a zsidóságra, ugye, akiknek azért a táplálkozási rendje nem egy közösségi alkalom, mert szólnak ebben az értelmében, akik azonban, és ugye óriási kulturális vagy gazdasági szerepük volt a térségben, hiszen a második világháború időszakban például ők voltak azok, akik a gabona kereskedelmet, forgalmat bonyolították, ugye, akik felvásárolták a haraszt embereknek a terményeit, ugye, és eladták. De ők voltak azok például Cigándon, ugye több zsidó kocsmáros volt, másott is volt egyébként, hozzáteszem, zsidó ember telepített az első mozit például, ugye, Cigánra. Tehát ugye nekik a szerepük 9% zsidóság volt 941-ben Cigándon, és a Bodrog közben is hasonló arányban voltak jelen. Tehát ilyen értelemben rólok nem kell beszélni. Most ami a szlovákok meg a cseheknek a dolgát illeti, ott azért bonyolult nagyon a helyzet, mert hogy az egyes ételek sokkal korábbiak mind a két népnél, mint ahogy ők mondjuk megjelentek a Bodrog közben. Hát gondoljon a strapacskára, ugye, hát ami alapvetően ráadásul egy lengyel étel volt. Négy lét, ugye, hát ma már teljesen közönségesen fogyasztják a magyarok is, mint ahogy a szlovákok is a csehek. Tehát ilyen értelemben ezek korábban érkeznek, és hogyha azt is hozzáteszem magának, ugye, hogy mondjuk azt mondja a magyar közbeszéd, krumpli nem étel. Na most ehhez képest, ugye, hát a Bodrog közben különböző neveken, ugye rengeteg, nem csak rengeteg burgonya étel fogyasztottak, ugye, hát ami az egyik alapja volt a táplálkozásnak, a sokféle krumpli étel, ugye, hanem a strapacskát, de ők inkább nyögőnek hívták, vagy hogy krumpli haluskának nevezték, de azért az ugyanaz, mint a lengyelek, vagy a szlovákok, vagy a cseheknek, ugye a strapacskája. Tehát még az elnevezésben is van hasonlóság, hozzáteszem, hogy ez a nyögő nekem ez egy Bodrog közé tájszó, nem nagyon ismerem máshonnan ezt az elnevezését. Tehát ilyen módon ez roppant nehéz. Tehát magyarul én azért azt gondolom, hogy nincsen, tehát az ízlésben nincsen ilyen értelemben különbség. Tehát ami rendelkezésre áll, azt megfőzték, rengeteg átjárás, hát gondolom bele, hát azért 20. században már nagyon sok összeházasodás, sok minden egyéb van. Na most a ruszinoknak a dolgát, hogy említ, azért ez egy roppant izgalmas dolog, mert hogy róluk azért lehet azt tudni, hogy ők a 18. század a török kiűzését követően volt egy szervezettebb betelepítés is, de hangsúlyozom, hogy itt a görög katolikusságuk a lényeges, tehát ugyanolyan módon lehetne görög katolikus szlovákok is, ugye, mint ruszinok, viszont azért tudjuk, hogy volt egy nagyon erőteljes folyamatos spontán leszivárgás a hegyvidék felől, ugye, hiszen arról a tájról, ahol nagyon gyenge a megtartó ereje a vidéknek, ugye hát legalább nyári aratásba lejártok az alföldi parasztokhoz, ahol megszerezték a családnak az éves gabona szükségletét. Vagy gondoljon abban, hogy a 1949-ben ugye létrehoztak a Felső Bodrog közben egy Hrusov Körtvélyes nevű telepes ugye falut, de honnan jöttek ezek? Hát Ulics Ubja, Ulics Kriva környékéről, tehát ugye Észak-Kelet Szlovákiában a lengyel határ közeléből görög katolikusok azok, akiknek már az elején is lejártak aratni a magyar parasztokhoz. Tehát ilyen értelemben, hogy mondjam, szóval nagyon nehéz lenne megfogni azt a pillanatot, amikor ezek az érintkezések megtörténnek, létrejönnek.
1: Továbbra is Viga Gyula etnográfussal beszélgetünk. Alapja ez ilyen nagy kiemelt étkezési alkalmak is, hogy ezekben van változás, és hogy jól gondolom-e, hogy ez a karácsony húsvét tengelye, vagy a karácsony és a húsvét ezek közül talán a két legkiemelkedőbb ilyen ünnepi alkalom, illetve az esküvő is, mondjuk a disznó ölés, talán nekem ez ugrik be, hogy ezzel egyetért, és hogy itt volt-e változás.
0: Megyünk le a disznó ölés, mert most azt hallom, ugye, hogy lassan már Brüsszelből kell engedni ahhoz, hogy valaki egy disznót otthon levágjon. Ugye, tehát azért itt ebben nyilván sok minden alakult, hát azért itt is, ha belegondol a technikától kezdve, ugye, hogy hogyan álltak össze, hogyan szúrták le egyéb, ugye ma már más a világ, kisvéresből végig fényképeztem, ugye, hogy a szerencsétlen lelőtt, hogy disznót, hogyan pörkölik, stb. Dolgozzák fel, tehát önmagában ebben is azért erőteljes alakulás volt a céljaiban is, ugye, hogy több húst lehessen menteni, vagy pedig zsírra van szükség a családnak, stb. Tehát azért ezt itt tulajdonképpen le is választanám, kétségtelenül egy ünnepi alkalom volt, hiszen összehívták a rokonokat, a szomszédokat, testére, a vacsorára, barátokat, küldtek kóstolót azoknak, akik nem tudtak eljönni. Tehát biztos, hogy azért egy jelentős ünnep volt, de azért ennek azért alapvetően vége lett az elmúlt ember öltő során. Na most a másik dologra visszatérve itt is kétségtelen, hogy el kell választani az emberi élet fordulóinak a nagy ünnepét, és ugye a vallási, az esztendőnek a nagy ünnepeit. Azért is, mert, és itt ezért megint egy mondatot, hogy ahogy egész Európában nálunk is önmagában a táplálkozásnak a változás olyan értem is megfigyelhető, ugye, hogy tulajdonképpen a korábbi századokban és még a bodrog közben 20. század elején is legtöbb helyen téli időszakban kétszer étkeznek. Tehát van egy késői reggelit, és van kora délután egy vacsora. Nyilván más a rend a nagy munka alkalmak idején, amikor bőséggel legalább 3 alkalommal kínálnak étel. Tehát ebben is van egy folyamatos elmozdulás. Nyilván amikor már napközi van a gyerek számára, meg az asszonyok dolgozni mennek egyéb, akkor azért többé-kevésbé ez globalizálódik ennek a rendje, hogy hol és mikor. Most ebben az értelemben persze az ünnepek valóban különösek, hiszen például gondoljon bele, hogy mind a húsvétot, mind a karácsonyt fontosabban fordítva kellene mondanom a vallás rendje miatt, megelőzi egy hosszú bőjt a katolikusoknál. Amikor ugye valóban nincsen zsír, meg nincsen hús, esetleg hol van, de sok növényi étel van, sokféle bőjtös étel van. Hát ezután gyakorlatilag a karácsonyesti vacsora, vagy pedig a húsvét a miséről, Isten tiszteletről hazajövet, valóban egy különleges, megkülönböztetett alkalom a táplálkozásnak. Most ebben ez különleges olyan szempontból is, ugye, hogy ilyenkor igyekeztek az egész családot összegyűjteni, és ennek is voltak bizonyos rítus elemei. Például az, hogy a katolikusságnál általános volt, de másutt is előfordult, ugye, hogy például egy szép piros almát annyi cikre vágtak, ahányan voltak az asztal körül, sőt, akár a fontos, de távol lévő rokonokat is beleszámítva, és ebből mindenki kapott egy cikket, ugye, ami hivatott volt az összetartozást és összetartást megerősíteni. Sokfelé ugyanezt a fokhagymával megtették, vagy a gereszt fokhagymából mindenki kapott egy-egy cikket, ugye, aminek ez volt a funkciója. De hozzátehetem azt, hogy valójában mindennek, ami az asztalon volt, annak volt rituális jelentősége is. Nem akarnak erről sokat beszélni, de azért mondom bele, hogy a karácsony esti vacsoránál például megetették az állatokat is hagyomány szerint. De azt tartották, hogy karácsony éjfélkor megszólalnak szenteste az állatok, és kibeszélik, hogy milyen gazdájuk van, ugye, és ezért legalább kis trapacskát, egyebeket adtak nekik. De például a katolikusoknál, görög katolikusoknál, ugye, még a 950-es években is idősebbek eljátszották a születésnek a misztériumát, tehát bevittek szénát a asztal alá, vaseszközöket, esetleg ekevasat, más egyebeket, diót szórtak el, esetleg apró piros almát, abban aludt a család akár éjszaka, a gyerekek keresték a diót, meg az almát lázasan, de az ünnep után ezt a szénát, ugye ezt fölhetették a jószággal, hogy jobb tejelő legyen, vagy voltak vidékek, ahol mondjuk összesodorták és kötelnek, és rátekerték a gyümölcsfák törzsére, hogy a nyulak ne tudjanak, vagy a rákcsálók kárteni benne. De ugyanígy mondjuk a húsvéti asztalon is. Ugye például a szentelményekre ott említettem. Tehát régen egész nagy kerek kalácsot, érdekes módon a görög katolikusok pászkának mondják a bodrog közben ezt a húsvéti kalácsot. Megszentelni elvitték az egész sonkát, tettek egy kis borocskát, esetleg tojást, sárga túrót, szirkát ugye a kosárba, esetleg kis vajat. Hozzáteszem, hogy ez most a közelmúltban már ebből csak szeletek maradtak, tehát mind a sonkával, mind a kalácsból. De mindaz, ami szentelmény volt, annak volt szerepe. Például, hogyha a szentelt vajat, hogyha a beteg fülbe csöppentették, hogy az attól meggyógyult. Vagy például a sonkának a csontját régen nagyon sokféle módon hasznosították a bodrog közé. Tehát a szerhába ugye az eresz alá bedugták, akkor a villámcsapástól megvédte a házat. Hogyha a káposztás kertbe leszórták, akkor a férgeket távol tartotta a káposztától. Van olyan emlékezet, hogy a legidősebbek ugye megkerülték ezzel a szentelt csonttal házat, hogyha villámcsapott a házba, vagy egy tűz volt, és ilyen módon próbálták eloltani. Hát, de ami a legérdekesebb például, hogy ennek a szentelt kalácsnak a morzsáját sem hajították ki, ugye, hanem a tojáshéjjal együtt, ugye, vagy a tűzbe dobták, vagy például a tyúkoknak odaadták, hogy azok elfogyasztották, megették, vagy pedig, és ez a legérdekesebb, nagyon kevés helyen találtam én adatot, hogy azt tartották, hogyha a kis virágos kertbe kiszor, akkor egy marunkának nevezett, vagy marunkának nevezett kicsi, apró, illatos, fehérvirágú növény nőtt ki belőle. Teljesen látszik, hogy ezeken az ünnepeken ugye a praktikum, a gyakorlat és a ritus az teljesen a közelmúlték gyakorlatilag összefogy. Ma már más a helyzet, mondjuk a reformátusok régen is inkább csak a nagy pénteken tartották már meg a böjtöt, de gyakorlatilag azért teljesen homogenizálódtak más már ezek a szokások. Ugyanígy a lakodalomnak is persze megvolt a rendje, ami, hogyha belegondol, azért a paraszt háztartások döntő többsége számára azért egy olyan fajta ünnep volt, ami hát sok tekintetben meghaladta az anyagi lehetőségét, vagy mindennapi lehetőségét a családnak, tehát egyfajta presztízs volt, meg luxus ebben az értelemben, ennek nagy nemzetközi irodalma is van egyébként. A köszöntők emlékeztetnek erre, Arnold kiváló kollégám vaskos kötetet jelentetett meg ugye a Bodrog közi lakodalmi versekről, tehát nagyon sokféle változat, ahol ugye felsorolnak minden ételt, és mindenhez van egy köszöntő. Na most ennek megvan tehát a rendje, hogy annak is ugye, hogy asszonyok már összegyűltek az esküvőt megelőző egy-két hétben a csigatésztát mondjuk elkészíteni a lakodalmi leveshez. Előző napokban ugye a megérkezett lyukokat levágták, előkészítették a megvágásra. Azért gondoljon bele abba, hogy mennyire más világ volt ez még a hűtőszekrény előtt, de amikor mondjuk hát legfeljebb a kútba engedték le a húst az ünnep előtti napon. És olyan értelemben is, hogy elkoptak, hogy például csak egy mozzanatra hadd utaljak még. Ez az ünnepi kalács, ez megmaradt tulajdonképpen az 50-es sokfelé, 60-as évek elejéig. Egyrészt olyan módon, hogy a lakodalom az esti táncnál, ugye mennyasszony tánc előtt, ugye a mennyasszony szeletelte ezt a kolácsot, és mindenki kapott egy szeletet belőle, a vőlegény meg pálinkát öntött hozzá. Na most 940-es, 50-es évektől ez a kolács kiszorul, és mindenütt jönnek az édes sütemények a kelt korábbi tészták helyett, és aztán jönnek persze azok a lehetőségek, hogy az újhelyi vagy a sárospataki ugye cukrászdákban veszik meg azokat a hatalmas tortákat, melyek szolgálják az ünnepet, amit aztán persze már ügyes kezdő asszonyok 60-as, 70-es évekből a falvakban is meg tudnak sütni, el tudnak készíteni. És még egy mondat, ez nagyon érdekes, ezzel tavaly nyáron találkoztam, hogy tulajdonképpen ez a kalács az emlékezetben nagyon érdekes módon Kisgéresben maradt meg, de nem a lakodalomban, hanem Halotti torban, ahol gyakorlatilag a bor mellett tovább ezt az ünnepi kalácsot kínálják, és annak is vágnak és küldenek egy szeletet annak a rokonnak, hozzátartozónak, akinek a rokona ott van a torban, és becsomagolják ezt a vétába, és vigye azt el a társainak, ugye emlékezve gyakorlatilag a megholtra. Tehát ugye a szokások között is jönnek, mennek azért ezek a ritus elemek, ugye, ahogy ezt a néprajztudomány fogalmazza.
1: Továbbra is Viga Gyula etnográfussal beszélgetünk. Hát mivel időnk már fogytán van, és Bodrog közről beszélünk, azért a bort vagy a szőlőtermesztést ne hagyjuk ki. Nem tudom, ez szorosan véve tárgya volt-e a kutatásának egyáltalán, ezt így a étkezéshez vesszük-e a bort?
0: Hát feltétlenül olyannyira, hogy én a párommal együtt is a borról, szőlőről korábban is többször publikáltam. Ha belegondol, legalábbis számomra két olyan nagy téma van, ami aki nem járatos ezen a vidéken, és itt ezt megint zárójel teszek, hogy én számos alkalommal kisebb-nagyobb csoportokat, barátokat kalauzolok máig a Bodrog közben, mert kiderült tulajdonképpen, hogy egy teljesen ismeretlen vidék, és nem csak a Vas megyeiek számára, hanem mondjuk a fővárosiak számára is, és hogyha az ember mondjuk a Karcsai templomot, vagy a Pácéni kastélyt, vagy a Leleszi monostort, ugye, vagy a Nagytárkányi sóházat, vagy Bélyi kastélyt megmutatja, akkor mindenki a száját tátja gyakorlatilag, ugye, hogy ez egy ilyenfajta világ. Na most visszakanyarodva a borra. A kutatás nem véletlenül 920 után azért a Bodrog köz kapcsán, főleg a magyarországi oldalt vizsgálta. Rögtön hozzáteszem, hogy valójában ez igaz a szlovák oldalra is, hiszen Pozsony még messzebb van a Bodrog köztől, mint ugye Budapest. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor a 90-es évek legelején ugye a Kajaszki kolléga, meg a Parikova, meg Méri Margitka ugye kitalálták ezt a Bodrog közi utat, akkor ezzel ők is pótoltak egyfajta hiányt itt a keleti, dél-keleti végeken. Nos, tehát a bor kapcsán ugye a déli rész, a magyar rész az egy alapvetően sík, korábbi mocsaras rész a belső területe. Na most fönn Király Helmez környékén, ugye Kis- és Nagykövest környékén, Bodrogszerdahely környékét. Ott vannak azok a 250-270 méteres egykori tanúhegyek, ahogy ezt a Hoga János barátom nyugodjon megfogalmazta, hogy ahol lehet igazoltan a korai újkortól legalább ott van a szőlőnek a termesztése. De természetesen itt azért egy paraszti szőlőtermelő, bortermelő gyakorlatra kell gondolni. Más kérdés mondjuk a Bodrog túlpartja, ahol szőlőske és kis toronya, ugye benne volt eleve is a Tokaj hegy, a körülhatárolásában azok a részek között, ahonnan tokai bor néven lehet elhúzsítani a bort. Most visszatérve, egy komoly hagyománya van a bornak, Nagykövesden, Kisköveszden is, de akkor hadd utaljak, ugye főleg Helmecre, ahol benne a városban is nagy borpincék voltak, és különösen is Kisgéresre, aminek az a sajátossága, hogy az összes többi helyen gyakorlatilag a portákon vannak pincék vagy bortárolóépítmények, még Géresben egészen sajátos módon egy különálló település rész van a pincesor, ami ugye hát a vulkáni tufába vájt anyagról van szó, aminek a száj részét meg a garat részeit ugye azzal a leginkább Bodrogszentesről származó kemény kiömlő vulkáni kőzet, ugye ami érdekes módon rétegesen hasad, mint a pala kőzetek, pedig egy hangsúlyozom, ugye trahitnak vagy piroxenandezitnek nevezik ezt a geológusok, ugye ami egy rettentő szikrázon kemény kőanyag, megjegyzem, ugye, hogy Szentesből elmegy az ember, ott nagyon érdekes sírjeleket és sírköveket is faradtak ebből borrasztó keménykőből. Most tehát önmagában a pincesor is roppant érdekes, és tudjuk azt, hogy ezek a pincék a 18. század végén megvoltak, az, hogy mikortól kezdve, azt nem tudjuk pontosan, de léteztek, és hogy mély pinceágok vannak több család birtokában is, némelyik szétágazik 5-6-8 felé is, de 10-12 fokos éves átlag hőmérsékletük van, tehát valóban kiválóan alkalmasak a bornak az érlelésére. Most a változás ebben is megfogható, ugye hiszen gyakorlatilag a második világháborúig azért a géresiek ugye olyan módon borászkodtak, hogy összeszűrtek mindenféle szőlőből préselt mustat, és abból egyfajta sok küvét mondjuk így készítettek, aminek érdekes íze volt, de nem volt egy minőségi bor. Most a 970-es, főleg aztán majd a 90-es évektől, ugye erőteljes változáson új fajtákat hoznak, megjelenik a vörösbor a borkészítésben, és a 90-es évektől pedig hát ez lett a fő jellegadó tevékenysége. A Géresieknek Polyhors Társaság néven alakult egy borász társaság, akik gyakorlatilag a nagy közönség számára csak a májusi akászvirágzáskor, mert ez egy gyönyörű, ugye, ezen a szőlődombon, ugye amikor az akác virágzik májusban, akkor van a nyitott pincék napja, a főünnep, ugye ahol nem ritkaság, hogy 3-4 ezer vendég megfordul tulajdonképpen két nap alatt, tehát tulajdonképpen lassan már lépni nem lehet a tömegtől. És ugye a Polyhors név is árulkodó, ugye, mert hogy ez lett az egyik legnevezetesebb bora a helyi borásztársaságnak, miközben, és nem bántom meg őket vele, ugye hiszen nyilván másképp termesték, ma már meg másképp gondozzák, de 18. században Tokaj hegyaljáról kitiltották a Polyhost, mondván ugye, hogy nagyon bő leve van, ugye, de nem nemes szőlő, tehát nem lehet termeszteni. Tehát ez egy valóban egy ünnep lett, és, de ugyanilyen módon, ugye, hiszen a Helmeci hegy meg a Géresi hegy majdnem összeér egymással, tulajdonképpen egy vízmosás választja el a kettőt egymástól. Lehet tudni, hogy a korábbi századokban voltak helmecieknek szőlői a Géresi hegyen és fordítva is, és gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben, most azt hiszem 15. alkalommal volt ez a nyitott pincék napja, de ők szinte most már a bortársaság magának meg szűkebb baráti körnek szinte minden hónapban csinál, rendez ilyenfajta programot. És utalni kell arra is, hogy már 960-as években ugye állítólag először Géresben rendezték az első szüreti fesztivált, ugye ami aztán furcsa módon átkerült a következő egy-két évben Király Helmecre, ott voltak meg ezek a felvonulással összekötött ünnepek, erről fotók tanúskodnak a könyvemben is bemutatom ezeket. És azért még egy nagyon érdekes történetet hagyd mondjak el, ami azért jellemző, hogy szóval valóban ma színborokat szűrnek, azokat palackozzák ízléses címkével, elviszik, megveszik ugye a vásárlók, és számos borász valóban elsőrangú bort készít, de azért a következő történet hozzá tartozik, hogy kedves ismerősöm, nyilván nem mondom a nevét, ugye elmesélte azt, hogy ő vőnek került valamikor a 80-as években Géresbe, és ugye ő hozott új fajtákat, és ugye hát talán tanácsot adtak neki az idősek, hogy azzal azt hogyan ültesse, hogyan gondolja, stb. És amikor termőre fordult a dolog, akkor az első borokból megkínálta őket, és akkor néhány kis öreg összegyűlt, és akkor hát mondták, hogy az elsőre jó, hát ez is egész jó, és akkor a végén egyik összegezte a tanúságokat, ez nagyon jó, de úgy lenne a legjobb, hogy összekevernéd az egészet. Szóval ennyit az ízlésnek, meg a változásáról tulajdonképpen, és akkor engedjen meg még egy mondatot visszakanyarodva az elejére, hogy valójában én azt gondolom, hogy ez a két olyan téma volt, amikor én úgy tudtam fölhívni a figyelmet a bodrok közre, amit végképp a kutatás nem ismert meg, föl nem tételezett, az egyik ez a szőlő meg a bor, a másik pedig a kőmunkáknak a dolga, amiről éppen most van megjelenés előtt egy tanulmányom, ugye Kőn címmel a Veszprémi Akadémiai Bizottság ugye egy konferenciát rendezett, és én abban ugye ott villagok azzal, hogy már pedig igenis a bodrok köznek is jelentős hagyománya van a kőmunkákban.
1: Hát de akkor most két mondatban, hogy mi az a kőmunka?
0: Hát ugye gyakorlatilag ezt a követ fejtették szőlő közben, meg kőbányákban is a 904-es gataszterben, ugye tehát Nagykövesden és kisebb részben Kiskövesden, de főleg Szentesen, ugye több kőbánya van bérlőknek a kezén. Hogyha megnézi a Géresben, főleg Kisgéresben környéken ugye a régi házakat, ugye azok ebből a szürke, lapos, a hasadó körzetből épültek. Sőt, hát a 90-es évek elején Géresben még egész falu rész volt szinte, ahol önálló arca volt azzal, hogy nem csak a kőházak falai voltak ilyen szürkék, pokolatlanok sokfelé, vagy hát pokoltak már, de kőből, hanem a hozzátartozó kerítések, a csűrök is kőből lé. Tehát egy külön kővilág volt gyakorlatilag, és ezt bányázták, fejtették, és van egy nagyon jelentős kapcsolat a síkvidéki, alföldi bodrog közi népességgel. Tudnék, a Balas Emíván kiváló kollégám kimutatta, hogy ugye a bodrog közi házaknak nem volt alapozása a korábbi évszázadokban, és amikor a 910-20-as években de ezt a követ elkezdik szekérszám elhordani cigánra és cigán környékére, onnan kezdve indul el az alapozása ugye az újabb lakóházaknak, sőt, még egy érdekes dolog, és erre már a felső bodrog kézek nem emlékeznek, pedig ez a kő tőlük került ki. Például Cigándon a Kemence szájánál, vagy Kandalló szájánál volt egy lapos körű kő, körülbelül egy ilyen szabálytalan 30-40-es centiméteres vékony 2-2,5 centi vastag kő, amit rátettek vaslábra, tüzeltek alatta, és gyakorlatilag ilyen palacsintaszerű lapos tésztát sütöttek meg rajta. Ugye ez nyilvánvalóan ez eltűnt ugye az újabb típusú tűzhelyekkel együtt, de hozzáteszem, hogy a felső bodrogkeziek már nem emlékeznek rá, pedig onnan vitték a körzetet, azt mondjuk.
1: Továbbra is Viga Gyula etnográfussal beszélgetünk, de hogy a Paszújról mindenképpen beszéljünk, szóval a Paszújról mindenképpen beszéljünk, mert nekem az maga az elnevezés az teljesen egyértelműen bodrog közhöz kötődik, nem tudom, igazam van-e?
0: Nem, nagyon sok ajánlom figyelmében van egy kiváló ötkötetes új magyar tájszótár. Most nem fér bele nyilván az adásidő, hogy ezt levegyem én a porcon, és elmondjam, hogy hol hívják Fuszújkának, hol hívják Babnak, hol Paszújnak, stb. Ennek van, tehát nem csak a bodrog közben Paszúj, de kétségben igaza van, hogy a bodrog közben szinte általánosan Paszújnak nevezik. Na most ugye kétségtelen, hogy nagy jelentősége volt a táplálkozásban, hogy bizonyos, hogy már a vízrendezés előtt is, hiszen azért tudjuk, hogy a hüvelyesek, ugye azok nem csak adó tényezőként szerepeltek, hanem a táplálkozásban is, tehát a lencse és a bab egyáltalán. A lencse az teljesen kikopott az elmúlt egy-két ember ölt alatt már a fogyasztásból. Most az is érdekes, hogy tulajdonképpen a zöld bab az újabb keletű a zöld babnak a fogyasztása. Említettem, hogy például piacoztak vele, városi piacra hordták el ugye a kiskövesdiek, viszont ugye egy paras család átlagosan 3-4 féle babot termesztettek. Ebben voltak ugye, ahogy nevezik, gugos vagy seggenülő paszolyok, és voltak futó babok is, amelyeket ugye köztös veteményként a napraforgó közé vagy kukorica közé elvetettek, és nagyon sokféle könyvemberről ugye számos változatot, ugye hát a legáltalánosabb csöre nevű, vagy erzsi paszoly nevű torkabab mellett, ugye kakas tökétől az Isten tudja miféle mindenféle, nagyon-nagyon sokféle bab van. Na most nagyon sokféle az elkészítés is, egyrészt ugye sokféle leves, amelyek megint vagy habartak, vagy rántottak, vagy pedig ugye hát van egy úgynevezett cukros paszúj leves, ugye amit én másod nem ismerek, vagy nem tudok róla a vadok közön túl, ami egy valóban egy kicsit ilyen karamellizált cukorral indul el a babnak a főzése. Na most nagyon szerették ugye a törve paszújt, ahol érdekes volt az ugye, hogy amikor a babot megfőzték, ugye amikor megfúlt, leöntötték, és külön bablevest csináltak a levéből, felhasználták, és ugye a megtört babot, amit esetleg már később sokan ugye áttörtek, és a héjat kiszedték belőle a könnyebb emészhetős miatt, és akkor erre ugye hagymázsírt sütöttek, kis szalonnát, vagy kolbászt, és készítettek azért ugyancsak haborva, vagy rántva főzeléket is a babból, de ez, ahogy ők mondják, ez a gyenge passzúj, ugye, vagy zöld bab, hangsúlyozom, hogy ez gyakorlatilag szerintem a második világháborútól kezdett általánosabban, és most sem mindenütt általános tulajdonképpen.
1: És szintén csak a bodrogközi ismerőseimtől hallom azt a fogalmat, hogy mocskos haluska.
0: Mocskos tészta, haluska, igen. Ez is másodt is megvan, ugye, tehát gyakorlatilag számos féle főtt tésztát készítettek, ugye attól függően, hogy mihez használták, ugye a krumplihoz, ahhoz kockára, vagy nézet alakúra vágták, ugye ficfára vágták, ahogy ők mondják, ilyen rombusz formára, a káposztás tésztához, és nem volt úgy gyakori, de mivel nagyon sok szilva meg szilva lekvár volt, ami ugyancsak megérne egy beszélgetést olyan módon, ugye, hogy régen a folyók árterében szinte vadon termő vadgyümölcs ligetek voltak. Legtovább megmaradtak ezek kis tárkány szél és nagy tárkány határán, ahonnan a hagyomány szerint a 970-es évek elején több mint 10 000 gyümölcsfát húzott ki a közös gazdaság, ugye, ahol valóban rettentő sok szilvát, és még hozzá olyat, ugye, ami azért hagyományos verbencé, veszterce és egyéb fajták, hogy nem kellett cukor hozzá, mert mikor megérett, ugye, az eltartható volt ugye a szilvafőzés után. Ezt sokféle módon használták, tették gombócokba, és tették erre a fő tésztára is, amit mocskos tésztának, de hangsúlyozom, ezt én gyerekkorom a Szatmárból is ismertem a kifejezést.
1: Hát nagy a kísértés, de a pálinkáról nem fogunk beszélni, hanem az utolsó előtti kérdésem az, hogy ha jól fogtam fel, akkor a könyvében kimutatta, vagy megpróbálta kimutatni, hogy egyfajta savanyú ízlésvilág kapcsolódik ehhez a régióhoz?
0: Igen, de tudja, ez is olyan, mint ahogy mondjuk, ha azt mondom, hogy a bodrogköz egy nagy krumpli fogyasztó, akkor ezt úgy kell értelmeznie, hogy ez valahonnan Németországtól át Csehországon egészen az oroszokig, ugye ez a térség mindenütt nagy krumpli szabáló. Németekről különösen lehet tudni, ugye, hogy mennyiféle krumpli gombózat, és hogy nem mit mondja. De ugyanez igaz a kukoricára, aminek egy kicsit azért délfelé csúszik a keleti nyelvterület felé, románság felé, ugye a hasznosítás. De na most ez ugyanilyen dolog, ugye ez tulajdonképpen egy új fogalom a néprajztudományban, amit a Kisbán Eszter professzor azt 80-as években írt le, és a sajnos ugyan elhúnyt kiváló Nézi Judit nevű kutatónk, ugye a Cigándi meg a Pálcini néprajzi monográfiákban is megfogalmazta, amit úgy kell érteni, ugye, hogy például a tejfeldolgozás során ugye megmaradó savót, írót például azt nem öntötték ki, az írót akár el is fogyasztották a sült trumplival, fő trumplival és egyébben, de például a savót, ugye, azt ecet helyett savanyító anyagként hozzátették az ételkészítéshez, levesekben, egyebekben. Tudjuk azt, ugye, hogy savóval, tehát ugye roppant szűkös, gyenge laktóztartalmú anyaggal, ugye még palacsintát is készítettek hagyományos módon, ez persze már gyakorlatilag kiment a divatból. De ugyanez a helyzet például a kovászos uborkának a levével, ugye, amit teljesen közönségesen, ugye, a habart ételek savanyításához felhasználtak, de jól értse, ez is tulajdonképpen egész Európának ebben az egész északi térségében tulajdonképpen ez így történt, így zajlik. Hozzáteszem, hogy az én párom máig, hogyha mondjuk tökből vagy tösbabból, vagy habarbablevest készít, ugye akkor, hogyha van kovászos uborkalé, akkor abból egy kicsit ízesítésként mindig hozzátesz.
1: Szóval, hogy akkor nem különleges, de azért jellemző ez a savanyú ízlésvilág, így.
0: Ez így van, hangsúlyozom, ez egy régies technika, tehát ezt az idősebb asszonyok gyakorolják, meg tudnak egyáltalán róla, és de tulajdonképpen majdnem zárásként is megfogalmazhatnám annak a tanúságát, amit nem mindig szoktak persze szeretni, hogyha én itt ott ritkán előadást tartok, leginkább ismerős baráti körökben, ugye Kisgérásban például a Díszpolgár vagyok, ugye, ahol én azért évente legalább egyszer visszatérek, de ugyanígy most már Zétényben, Nagytárkányban és más helyeken is. És én azt szoktam mindig mondani, hogy kétségtelen, hogy a nemzeti meg etnikus identitásnak a táplálkozás nagyon fontos része. Tehát alkalmas arra, hogy körülhatárolja rá egy család, falu közösség egyéb a maga hovatartozását. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy sokkal-sokkal több közös vonás van. Nem csak a szomszédos Bodrog közi falvak, hanem mondjuk a Bodrog köz meg a Rét köz között, ugye, vagy a Bodrog köz meg a Hernád völgy között is. Tehát és egyáltalán ugye a hagyományos táplálkozásra igaz, hogy sokkal több a közös vonás, mint az eltérő, és ez éppen abból fakad, ugye, hogy többnyire ugyanabból készítették az ételeiket.
1: Hát akkor ez lesz a végszó, mert az időnk elfogyott, és a kukorica zsámiskáról majd legközelebb beszélünk, és a disznóvágásról, vagy
0: a pálinkáról is.
1: Meg a pálinkáról is. Akinek felkeltettük az érdeklődését, az feltétlenül keresse a régi Bodrogközi Konyha című könyvet. Az előző percekben Viga Gyulával, etnográfussal, muzeológussal, egyetemi tanárral, Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy így bevezetett minket egy kicsit a Bodrogközi étkezési kultúra sajátosságaiba.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs a műsor házigazdája.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarország.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedhet a rendőrök fizetése. Több mint 30-an haltak meg egy orosz támadás során az ukrajnai Kramatorszkban. Borult esős idő várható délután 26 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedik a szlovák rendőrök fizetése, jelentette be Matúš Utajástok belügyminiszter. A béremelés a belügyminisztérium más alkalmazottait, köztük a tűzoltókat és a hegyi mentőket is érinti. A rendőrök esetében az emelés egyik része a 8,4%-os valorizáció, amely 2027. júliusától lép életbe, emellett januártól 150 euróval emelik a kockázati pótlékot. A tűzoltók és a hegyi mentők fizetése júliustól átlagosan 170 euróval nőhet. A miniszter szerint a béremelés a jövő évi állami költségvetés elfogadásához kötött. Sutajestok szerint idén 8 hónap alatt 761 új rendőr csatlakozott a testülethez, és jelenleg több mint 4600 jelentkezést tartanak nyilván. A Környezetvédelmi Minisztérium belső ellenőrzése szerint 2026-ban két, a korábbi miniszter Tomás Tarap a közvetlen környezetében dolgozó alkalmazott, fejenként több mint 100 ezer euró prémiumot kapott az első 9 hónapban. A tárca szerint ugyanebben az időszakban összesen több mint 2 millió eurót fizettek ki alkalmazotti jutalmakra. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az indokolt teljesítmény prémiumokat nem vitatja. A két esetben kifizetett 6 számjegyű összegeket azonban nem tartja elfogadhatónak. Ha a további vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a tárca visszakövetelné a pénzt, és további jogi lépéseket is mérlegelne. Az új vezetés emellett szigorú felső korlátokat vezetne be a közszférában fizethető jutalmakra. Több mint 28 millió eurót különítettek el uniós forrásból a marginalizált roma közösségeket is érintő településeken működő fejlesztési csapatok munkájának folytatására, tájékoztatott a kormányhivatal. A kormányhivatal meghirdette a Rozvojové Tími 2 elnevezésű országos projekt pályázati felhívását. A csapatok a munkakeresésben, az oktatásban, a lakhatási körülmények javításában és a szociális problémák megoldásában segítik a helyi lakosokat. Az első projekt során több mint 2600 családot támogattak, csak nem 2000 embernek sikerült munkát találni, és 1600 háztartás lakhatási körülményei javultak. A program a tervek szerint 7 szlovákiai megyében folytatódik, a támogatásra több mint 28,2 millió euró áll rendelkezésre az Európai Szociális Alap Pluszból. Legalább 33 ember meghalt és 18-an megsebesültek egy orosz támadásban az ukrajnai Kramatorszkban, közölték a helyi hatóságok. A frontvonal közelében fekvő városban két tömegközlekedési autóbusz tért találat. A helyi ügyészség szerint az orosz erők siklóbombával támadtak délelőtt 10 óra körül. A támadás után felfüggesztették a tömegközlekedést, holnap pedig gyásznapot tartanak a városban. Közben Kijevet és környékét is orosz dróntámadások érték. A fővárosban 3 ember meghalt, legalább 13-an megsebesültek. A támadások miatt a kijevi terület több járásában rendkívüli áramszüneteket vezettek be, és a vízellátásban is fennakadásokra figyelmeztettek. Franciaországban ma is folytatódtak a középiskolások tüntetései, miközben a kormány továbbra is kiáll a rendőrség fellépése mellett. A kormány szóvivő szerint a rendőrök arányosan és megfontoltan járnak el az iskolai blokkádoknál, és nem használnak túlzott erőt. A rendőri intézkedéseket ugyanakkor diákok, szülők, pedagógusok és politikusok is bírálják, miután hétfőn egy 15 éves fiú egy rendőrségi könnygázgránát miatt elvesztette a karját. A tüntetések szeptember vége óta tartanak. A diákok többek között a tanárhiány, a túlterhelt órarendek és az iskolai épületek rossz állapota miatt tiltakoznak. A kormány október végéig intézkedési tervet ígért, ma pedig az oktatási tárca vezetői tárgyalnak a diákok képviselőivel.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt lesz jellemző délután, többfelé csapadék is várható, főképp az ország középső részében. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, élénk déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Komárom előtt Úgyalla felől, Losoncnál Zólyom irányába és a D1-esen Lőcsénél Poprád felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Szívtől szívig Bert együtt mindenki többre képes. Ez volt a címe annak a különleges közös délelőttnek, amelyen a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola

0: Nett folytatásában megszólal majd Zsigárdi Dorka, a Vámbéri Ármin alapiskola diákja, aki éppen ezen a napon, tehát szeptember 30-án ünnepelte születésnapját, majd Edmár Henrietta, az iskola hitoktatója és a program főszervezője mesélt a napról. A végén pedig Domonkos Tímával, az iskola igazgató helyettesével beszélgettem arról, miért fontosak ezek a találkozások, és mit adhatnak a gyerekeknek, felnőtteknek, pedagógusoknak egyaránt. Most pedig következzen az első részben Bindics Barnabás és kutyusai Kronosz, Lüszi és Csibi. Elmondják nekünk, hogy hogyan is érezték magukat.
1: Én nagyon jól éreztem magam személy szerint. A kutyusoknak volt egy ilyen kihívás, hogy speciális igényű gyerekekkel még nem találkoztak. Úgyhogy emiatt én elsősorban egy picit, nem mondom, hogy aggódtam, csak a megszokottnál óvatosabb voltam. De hál' Isten nagyon jól viselkedtek a kutyák, abszolút nem reagáltak arra a tónusú hangra, amit nem feltétlen szoktak. Stabil idegrendszerű kutyusokról van szó, igyekszem őket napi szinten mind fizikailag, mind mentálisan lefárasztani, úgyhogy elmutatták, hogy nincs is ezzel semmi probléma, úgyhogy a végén meg is simogathatták őket.
2: Mi az, amit láthattunk a bemutató során? Ugye itt vannak mind a hárman, még abban is megegyeztünk, hogyha szeretnének hangot adni, és ők is részt venni ebben a mini beszélgetésben, akkor van lehetőségük, de ők most én nagyon szófogadóan, még azt látom, hogy nagyon bírják.
1: Bírják. Csibi be tud nekünk köszönni. Csibi, beszél!
2: Jó, Csibi beszél, és kapott is érte most éppen jutalmat. Szóval jókat lehet Csibivel beszélgetni?
1: Igen, Csibi elég hangos kutyus, szereti hallatni a hangját. Ezen kívül még aki hangos, Lüszi, csak ő kapun bévül, tehát ő azt tanulta, hogy kint nincs beszélgetés. Kronosz minimális a tugat, ő inkább morog és hörög, de ezt sem mutatja be ilyen helyzetben, úgyhogy nincs velük probléma. Amit láthattunk a bemutató során, az a alapengedelmességi gyakorlatok, amikor is a kutyus nem mint passzív, hanem mint aktív résztvevője, tehát operánsan kondicionáltam őket, azt jelenti, hogy ha megcsinálja, amit kérek tőle, akkor kap érte valami jutalmat, ebben az esetben piskolta a jutalom. És Csibi a legképzettebb kutyus a három közül, ő a legidősebb és a legképzettebb egyben, és vele mutattam be például a lábam között szlalomozót, behívást mindhárom kutyussal megmutattam, hogy bármit csinálnak, ha kimondom a nevüket és kimondom, hogy hozzám, akkor mindhárom kutyus szépen odajön a zavaró tényezők ellenére, mindhárman bemutatták, hogy szépen sétálnak pórázon, illetve póráz nélkül is képesek a láb mellett követni a gazdit. Úgyhogy ezek az alapdolgok, amik amúgy minden fajtától és kortól független kutyusnak megtaníthatóak, annyi, hogy egészségesnek kell lenni a kutyusnak.
2: Milyen fajta kutyusokkal érkeztél?
1: A vegyes a paletta, három kutya öt fajtában képviselteti magát, Csibi egy Jack Russell tacskókeverék, Lüszi egy német juhász vízsla keverék, valószínűleg a másik felével nem mindig értettünk egyet, de én vizslát mondanék, Kronosz pedig egy kaukázusi juhász kutya.
2: Igen, és itt a, ugye a bemutató során tényleg nagyon izgalmas volt, a gyerekek is csatlakozhattak. Mihez vannak hozzászokva egyébként? Ugyanis ugye nagyon okos kutyákról beszélhetünk, látszik, hogy tényleg betanított kutyusokról van szó, ők többet bírnak, jobban bírják a strapát.
1: Nem mondanám rájuk, hogy képzett kutyák, tehát ők családi kutyák. Mind a három kutya családi kutya, egyik sem munkakutya. Lüszit elsősorban azért vettem magam mellé, mert nagyobb energiaszintű, mint a Kronosz. Kronosz kicsit lusta, ő nem nagyon bírja, meg kicsit melege is van már ilyenkor, de családi kutyák. Tehát az, amit otthon nálunk a mindennapok során, kinyitom a kaput, ki tudok menni, nem fut ki a kutya, sétálni járunk napi szinten, akár családdal, akár család nélkül, szembe jöhet lovak, macska, kutya, őnekik azokat a dolgokat tanítom a kutyámnak, amiket ideális esetben mindenki tanítana, és egy ideális együttérés ember-kutya kapcsán kialakulna. Tehát nem nyűg a kutyával való élet, hanem kifejezetten élvezet. És nem kell el sok mindent tudni.
2: Akkor tegyük tisztába a dolgokat. Mi a különbség mondjuk a képzett kutya és a családi kutya között?
1: Képzett kutyának van legalább egy vizsgája, tehát egy alapkövető kutya vizsgát elvégzett. Csibi nagyon közel áll hozzá, csak nem Szlovákiában, hanem Magyarországon tette le ezt a vizsgát. De nem honosítottam, hogy ilyen téren neki szlovák papírja nincs. A másik kettő pedig csak mellettem a kutyasuliban, a csoportos, illetve az egyéni foglalkozásokon, amit én használok, segítek más kutyusoknak a megfelelő viselkedésmódot elérni, illetve a gazdiknak pontosabban, hogy elérik a kutyával.
2: Bármelyik kutya
0: megtanítható-e?
1: Amennyiben az idegrendszer és a fizikum, tehát egészséges kutya igen, így röviden ezt mondanám, egészséges kutya igen, ha van valamilyen fizikai vagy mentális deformitás, akkor már kicsit másabb, de akár egy vak vagy süket kutyával is szép eredményeket tudunk elérni, az megint más, ha az idegrendszer egy kicsit túlterhelt, vagy nincs olyan állapotban, amivel, de ezekre az alap dolgokra bármilyen kutya megtanítható.
2: Miért érdemes

0: érdemes a kutyusokkal foglalkozni? Ugye valaki gondolhatja nyűgnek, hogy igen, foglalkozni kell vele, és esetleg, ha mondjuk lecsúszott a kezdeti időszakról, a kölyök kutya időszakról, akkor meg azt mondják, hogy még nehezebb megtanítani a kutyusokat, de miért érdemes mégis ezt az energiát belefektetni?
1: Ha már egyszer van kutyám, akkor ne egymás mellett éljünk egy területen, hanem éljünk együtt, és a kutyusokban az a szép, hogy ők a pillanatban élnek. Tehát nehezebb egy 5 éves kutyával elkezdeni, de ott sem lehetetlen. Természetes, ha van egy 8-7-es kutyusom, akit megfelelően választok ki, beleteszem az energiát. Hosszúnak hangzik az a 1,5-2 év, de utána a kutya életére, ami lehet 12-13 év, van egy olyan társam, akivel szó szerint félszavakkal, jelekkel tudok kommunikálni, és tudom magammal vinni szinte bárhová.
0: Ugye azt láttam, hogy a kutyusok Chibi, Kronosz és Lucy kaptak jutalmat. Mi az igazi jutalom számukra?
1: A legnagyobb jutalom a kutyának a gazdától jövő figyelem. Tehát ha én ráfigyelek a kutyára, megtisztelem idézőjelben azzal, hogy ráfigyelek, neki az a legnagyobb jutalom, és itt rontják sokan el, mert a rossz viselkedést, azt a viselkedést díjazzák figyelemmel, ami hosszú távon nem arra vezet, amire ők szeretnék. Példának okán van egy kölyök kutya, aki felugrál, felugrik a gazdira, és a gazdi simogatás közben azt mondja neki, te nem szabad felugornod, kis kutyám, ez nem jó. Egy év múlva az a kutya az ember nyakába ugrik, ha meglátja. Van, aki szereti, én itt a kutyák méretéből adódóan eleve azt igyekszem. Csibi kicsi és félig tacskót.
0: Csibitől még szerinted kérhetünk egy elköszönést?
2: Persze,
0: kedves hallgatóink, Csibike megköszöntés közben azért Lucy is megérkezett ide a jutalomért, és a Kronosz, ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy Kronosz lustább kutyusnak nevezted őt, ő is azért föl tudott pattani a jutalom falatért, meg is érdemelték, és én nagyon szépen köszönöm, és hát én sok boldog pillanatot kívánok a kutyusaiddal.
1: Köszönöm szépen, és mindenkinek kívánom azt, akinek kutyája van, hogy élje át azt a szeretetet, amit a kutyától kap, de viszonozzuk is ezt figyelemmel és egy kis kiképzéssel, mert ez a kutyának olyan munka, ami neki nem munka, de nagyon sok mindent segíthet a mai világban a kutya, akár mentálisan, fizikálisan és érzelmileg is mindenkinek, úgyhogy mindenki tartson kutyát, de ne legyen lusta.
0: Akkor még zárásként, mert hogy lusta kutya nincs, csak lusta gazdi?
1: Pontosan. A kutyák munkára lettek kitenyésztve, mi ezt 30-40 év alatt elvettük tőlük, és várjuk azt, hogy megüljenek. Amíg mi dolgozunk, akár mentálisan, akár fizikálisan fáradunk, és a kutyá meg várjuk, hogy 8-9 órát várjon ránk, és elég legyen egy buksisimi, meg két dobás a labdából, hogy úgy működjön minden, ami kell. Sajnos ez még nem így működik, és remélem nem is fog így működni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
3: Én Domonkos Barnabás vagyok, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
0: Szia Barnabás, nagyon jó kis délelőtt részesei lehetünk itt a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskolában. Talán valamelyik beszélgetésemben a Duda szó is behallatszott. Őrző-védő szolgálat milyen apropóból érkezett erre az eseményre?
3: Minden egyes ilyen kis akciókon nagyon nagy élvezettel veszek részt, így most is a gyerekek miatt nagyon kedvesen és szeretetteljesen jöttem el.
0: Mi volt az, amit ma ti akár megmutattatok a gyerekeknek, bemutattatok, mi az, amit itt ma ők kipróbálhattak, nektek köszönhetően?
3: Hát kipróbálhatták, kis beletekintést láthattak a munkánkba, fölpróbálhatták az egyenruhánkat, a pajzsainkat, amit meccseken szoktunk használni, és láttam, hogy nagyon nagy örömmel fogadták, és persze az autóba is beleülhettek.
0: Hogyan reagáltak a gyerekek? Mire voltak leginkább kíváncsiak?
3: Hát leginkább a pajzsok tetszettek neki, és a mellényeink, mivel nagyon sok felszerelés van rajta, bilincsek, viperáktól keresztve minden. Nagyon nagy örömmel fogadták, és persze nagyon nagy volt a mosoly, rajtuk lehetett látni.
0: Számodra mit adott ez a mai nap? Neked mi volt ebben a napban az öröm, a boldogság?
3: Hát eleve, hogy a gyerekek nagyon élvezték ezt az egészet, látszik, hogy mosolyogtak, és nagyon tetszett nekik ez az egész műsor, mint a kutyakiállítás, mint a mi műsorunk, tehát nagyon megérte eljönni ide.
4: Kis Márta, képzőművész, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskola rajztanára széles mosollyal, táncolva és jókedvel fogadta a gyerekeket egy közös festésre. A plakáton egy vonatot láthattunk, de természetesen a gyerekek fantáziájára volt bízva, hogy mit is alkotnak ebből, mit visznek tovább belőle, hogyan viszik bele az érzéseiket abba a bizonyos gőzösbe. Eközben beszélgettünk Mártival. Engem természetesen az is érdekelt, hogy egy képzőművész mi az, amit észrevehet, amit esetleg mi nem is látunk.
5: Táncolva, festeni és alkotni. Én nem tudom, hogy én már láttam-e ilyet. Hallgatók csak most maximum hallhatják, de ez valami óriási élmény. Kis Márti, képzőművész, rajztanár az, aki itt a Vámbéry Ármin alapiskola egyik falára felragasztott, nem is tudom, képzeletbeli vászon, papír, mi az, amire papírra alkot egy vonatot? Hát szervusz!
6: Szia, szia drága Maja!
5: Micsoda hangulat van itt!
6: Hát a akciófestészet magával hozzá ezt a hangulatot, úgyhogy a gyerekek kérték, hogy zene nem volna jó itt, és akkor kapcsoltunk zenét is, úgyhogy improvizáció ez a zene, de igazuk volt, már jobb lett a megélése ennek az akciófestészetnek.
5: Mi történik, amikor a képzőművészet... Szia, Viktória! Közben Viktória idejött mellém. Szia!
6: Milyen szépen énekeltél,
5: Viktória. Hát Viktória nagyon szépen tud táncolni és énekelni, de maradj akkor itt velünk, hogyha szeretnél, de éppen véget ért a zene. Most nem tudom, mi lesz így. Folytatódik tovább? Akkor mulatunk tovább. Mulatva festünk és alkotunk. Mi történik akkor, Márti, amikor a képzőművészet találkozik a zenével, művészetek találkoznak az alkotással, kikapcsolása, miért van erre szüksége minden léleknek szerinted?
6: Igen, hát ebben az esetben, mivel örömteli élményt hoz ez a gyerekeknek, itt ugye kicsit a dopamin felszökken az agyba, szóval biológiailag is ez egy olyan körű élmény, ami szerintem maradandó, és boldogabbá teszi a napjukat a gyerkőcöknek, és vannak annyira ügyes kezű diákok, akik le se teszik az a csetet, és a kezdetektől csak satíroznak, színezik a posztert, mert a poszterre ugye vonatot festettünk fel volt a motívum körvonalazva, mivel a közlekedési eszközök az egyik altémája mai napunknak. Nagyon ügyesen most egy absztrakt felületet láthatunk, ahol kicsit a formavilág elvesztette a hatását és a tulajdonságait, de ez egyáltalán nem baj, mert ettől jobban dominál a tudatalatti hatás ezen a formátumon, ezen a monumentális képen. Most úgy próbálom vonalakba visszavarázsolni a formát, de vannak részek, amihez nem is fogok nyúlni, mert annyira jó nyers kompozíciót alkotnak a részletek, hogy ez így kész és zsigeri ez az alkotás.
5: Miért jó, hogyha a körvonalakat néha, még ha adnak is egy alapot, de felülírjuk?
6: Mert attól szabadabb, szóval az nem egy irányított dolog, és nincs korlátozva a szabadság.
5: Mi az, amit te meglátsz ezekben az alkotásokban, amit lehet, hogy az, aki nem ért ilyen szinten a festészethez, a művészethez nem venne észre. Mi az, amit te most látsz ezen az alkotáson?
6: Én nagyon sok remek kompozíciót, szóval, hogyha kulázsolnám, és esetleg darabokra nyírnám, vagy tépném ezt a posztert, akkor nagyon sok szép, kész, absztrakt műalkotás van ezen a formátumon. És azzal, hogy úgy élnek a színek, nincsenek túl festve, túl lihegve, hanem nagyon szép színkeverékeket is alkalmaznak, szóval nem nyers színekkel dolgoztak csupán, hanem önállóan próbálgatták kevergetni, és ezáltal is van egy adott mélysége, ami nem egy egyszerű megoldás.
5: Tavasszal, amikor beszélgettünk, és akkor is nagyon szép alkotások voltak. Mennyire maradt meg neked az a tavaszi élmény, amikor a vonatok helyett fákat láthattunk?
6: Hasonlóan impresszió hatású, és az a expresszivitás kifejezésének volt a formavilága. Én most egy csíkra tudnám helyezni a kettő poszterképet, úgyhogy örülök.
5: Köszönöm, és további jó festést kívánok nektek!
7: Jó napot kívánok, Sándor Leona a nevem, és az Egyesített Alapiskola tanítónénie vagyok, és egyben helyettese is.
5: Üdvözöllek, és örülök, hogy ismét találkozhatunk itt. Kézen fogtátok egymást az egyik kislánnyal, most már éppen a mai közös délelőtt és játszásnak a vége felé jártok. Hogy éreztétek magatokat itt a Vámbéry Ármin Alapiskolában Dunaszerdahelyen?
7: Hát mi nagyon jól éreztük magunkat, ahogy eddig is. Nagyon megható volt a koncert, amit kaptunk tőlük ajándékba, és a kinti játékok is fantasztikusak voltak. Megint éreztük ezt a együttlétet, a szeretetet, az elfogadást, ami nálunk nagyon fontos.
5: Ha most a miértre is rákérdezek, miért tartott fontosnak azt, hogy igenis nem csak egy évben egyszer, hanem tényleg több alkalommal is legyen lehetőségetek találkozni, együtt játszani?
7: Azért, mert ezek a gyerekek ugyanúgy a közösséghöz tartoznak, egyre többen vannak, és fontos, hogy tudjanak róluk az emberek, és elfogadják őket, és tudjanak együttműködni és együtt élni.
5: Tudom, hogy most már lassan indulnatok is kell, hiszen vár az ebéd. Mi az, ami szerinted a legjobban tetszett ma a gyerekeknek?
7: Szerintem a zenés műsor nagyon tetszett nekik, ugyanis nagyon jól reagálnak a zenére, és ami az én meglátásom, hogy a szülők nem annyira bátrak, nem mernek így kimenni ilyen koncertekre, mert ugye ezeknek a gyerekeknek zavarja őket a hang, a hangozene, a tömeg, és ezáltal, hogy vannak ezek az akciók, mi tanítjuk a gyerekeket arra, hogy van más is az életben, mint az, hogy bent lenni. Van azon kívül koncert, van azon kívül hangozene, van mentő, sok ember, és ez nagyon fontos.
5: Alapvetőnek vesszük, hogy maga az elfogadás a lényeg, igen. De mi kell magához az elfogadáshoz?
7: Az a legfontosabb, hogy beleéljem magam a ő helyzetükbe. Akkor tudom őket csak elfogadni, ha meg is értem őket.
5: Jöttök még máskor is?
7: Persze, nagyon várjuk a meghívást a legközelebbit.
5: Akkor további szép játszás, további sok jó közös élményt kívánok nektek, és köszönöm, hogy beszélgetettünk ismét.
7: Én is köszönöm, sziasztok!
4: A szívtől szívig, mert együtt mindenki többre képes, egy közös délelőtt a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola tanulóinak, ahol a gyerekek együtt játszanak, alkotnak, énekelnek és táncolnak, miközben különböző élményeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ahogy pár perccel ezelőtt hallhatták, volt kutyás bemutató, őrzővédőszolgálat munkája is közelebb kerülhetett. Úgy láttam, hogy nem csak a gyerekekhez, hanem a tanárokhoz is. Kis Márta a képzőművészetet hozta a gyerekekhez közelebb, és az első rész végén Sándor Leónával, az Egyesített Speciális Iskola igazgató helyettesével és tanárával is beszélgettem arról, hogy hogyan élik meg ők és a gyerekek ezeket a találkozásokat, és vajon mit visznek magukkal egy-egy ilyen közös délelőtt után. Most következik egy kis zene, utána pedig érkezem a helyszíni összeállítás második részével. Kell-e?

0: A zene előtt hallhattak részletet abból, hogy mi minden történt azon a különleges délelőttön, ahol jártam a Szívtől Szívig, mert Együtt Mindenki Többre Képes tematikus napon már második alkalommal vehettem részt, ahol a Vámbéry Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola tanulói töltöttek együtt délelőttöt Dunaszerdahelyen. Most pedig folytatjuk ezt a történetet, ezt az nagyon eseménydús délelőttöt egy születésnapi köszöntéssel, ugyanis Zsigárdi Dorka, a Vámbéry Ármin Alapiskola diákja éppen azon a napon, vagyis szeptember 30-án ünnepelte a születésnapját. Dorka pedig nem csak ünnepelt, hanem ahogy mindig most is örömmel segített ezen a napon, és azt mondja, hogy számára igazi ajándék ez a délelőtt. Először meghallgatjuk őt, majd Edmár Herrietta, az iskola hitoktatója és a program főszervezője mesél arról, hogy hogyan élte meg ő ezt az alkalmat, a végén pedig a Vámbéry is szeretett anyjával, az iskola igazgató helyettesével, Domokos Tímával beszélgetek majd arról, hogy miért olyan fontosak ezek a találkozások, és miért van szükség arra, hogy időről időre egyszerűen csak együtt legyünk. Csupa meglepetés, jó kedvés hangulat, erről szólt a játszás és a közös délelőtt a Vámbéry Ármin Alapiskolában Dunaszerdahelyen, ahol bizony még születésnapos is volt. Az iskola diákja, Zsigárdi Dorka ünnepelte pont aznap a születésnapját. A tornateremben kicsik és nagyok együtt köszöntötték őt, utána pedig már kint az udvaron, a fa alatt beszélgethettünk. Jöjjön most ebből is egy kis részlet. Dorka, hogy érzed magad? Azért ilyen szülinapi ajándékban részesülni, nem tudom képzelni, hogy milyen érzés, csak hát láttam, és szerintem ez még kívülállóként is megható volt.
1: Igen, hát amúgy nagyon jól érzem magam, és nagyon hálás vagyok, és ezért az egészért, hogy a osztályfőnök is ugye, amit így rendezett nekem ma, és hogy nagyon örülök, hogy a gyerekek is jöttek, mert nagyon szeretek gyerekekkel így foglalkozni és lenni velük.
0: El tudod képzelni, hogy a jövőben akár majd ez a pályád, a hivatásod is legyen? Van ilyen elképzelés?
1: Hát én ugye így iskolában nem ilyen leszhetnék menni, hanem idegenforgalomban gondolkozok, de amúgy így nagyon szeretek gyerekekkel lenni, tehát mindig, hogyha vannak ilyen családi összejövetelek, akkor is mindig a gyerekekkel vagyok.
0: Milyen érzés volt a speciális iskola diákjaival egy újabb közös délelőttöt eltölteni?
1: Hát amúgy nagyon jó volt, meg ez is jó esett, hogy oda jöttek hozzám, így megöleltek, meg így mondták, hogy örülnek, hogy megint találkoznak, tehát az amúgy nagyon jól esett.
0: Ugye azt mondják, hogy a születésnapi kívánságot azt, hogy meg kell magunknak tartani, de ha most kivételt teszünk, mi a te születésnapi kívánságod?
1: Hát amúgy persze ez a leges, hogy vegyenek fel ugye az iskába, hova szeretnék menni, és ez is, hogy mindenki így legyen ilyen boldog, mint ma, és mindenki legyen egészséges. Ilyen igaz.
0: Én köszönöm szépen, és én azt kívánom neked a szülinapodon, hogy legyél továbbra is ilyen kedves és mosolyogós, és köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
2: Edmár Henretta vagyok, a Vámbéry iskola hitoktatója.
0: Jó napot kívánok, és mindemellett pedig a mai esemény egyik főszervezője is, vagy a főszervezője, mint megtudhattam.
2: Szerényen talán mondhatjuk így, igen, igen. Már 5. alkalommal van megszervezve ez az esemény a speciális iskolával, és igen, én szívem, lelkem van benne, meg a többi tanári, aki nagy örömmel és odaadással segít nekem mindig, úgyhogy ez nem csak az én érdemem, hanem azoké a tanárok is, akik nagyon szívesen ebbe bekapcsolódnak mindig, minden évben, és nagy segítségemre vannak.
0: Én csak azt sajnálom, hogy a hallgatókat így nem tudom így az elejétől a végéig ide varázsolni, hogy tényleg lássák azt a hangulatot, hogy ilyenkor a pedagógusok is, a két iskola pedagógusai hogyan találkoznak és kapcsolódnak, mert nem csak a gyerekek találkoznak ilyenkor, de a pedagógusoknak is van lehetőségük egy kicsit beszélgetni. Miért tartja fontosnak ezeket a találkozásokat?
2: Azért is indult, és úgy indult, ez volt az első ötlet, hogy hozzuk össze a két csapatot. A gyerekeket hozzuk össze, a tanárokat hozzuk össze. A tanárokat azért, hogy cseréljünk, mert mindig a beszélgetésben eszmecseréket is cserélünk, tapasztalatokat cserélünk, motiváljuk is egymást, új ötleteket is szerzünk egymástól, és a gyerekeket pedig azért, hogy ez az elfogadásról szól, hogy van ilyen is, és lehet így is, és mi mindig is úgy kell, ugye az iskolában mindig oktató és nevelési munka van, és az oktatáshoz és a neveléshez ez is hozzátartozik, hogy kinyissuk a gyermekek számára a világot, hogy ide engedjünk más iskolát, hogy megmutatjuk nekik, hogy más iskolában hogy dolgoznak, milyen gyermekek vannak, és hogy ők is élnek, és hogy ők is szivárványosak, és hogy milyen színesek vagyunk, és hogy ezt teljesen el lehet fogadni, mert ez a világhoz tartozik.
0: Ja, ahogy említette is, oktatás és nevelés, egy ilyen nap után mindenki feltöltődve érzi magát. Utána ez így még az elkövetkező napokban, ha így előjön, szoktak erről beszélgetni? Tehát milyen az utóhangja, a visszhangja egy-egy ilyen közös délelőttnek, találkozásnak?
2: Mindig szokunk beszélgetni. A gyerekek is mindig elmondják a saját tapasztalataikat, és mindig bevonunk más gyerekeket is, nem csak mindig ugyanazokkal a gyerekekkel próbáljuk ezt megszervezni. Az egész előkészületbe is bevonjuk már a gyerekeket, ajándékot készítünk kézzel, nagy örömmel, tehát mindig beszélünk az etika, a hittanórán ezekről a dolgokról, ahol csak lehetőség van. A reformoktatás most már azt is előhozza, hogy összevonjunk a képzőművészetet, a etikát, a hittant összevonjuk. Most összevontunk, mivel a plakátunk is térképre készült, tehát a városokat vontunk össze, mindig van egy tematikája is a napnak. És utána pedig mindig arról beszélünk, hogy nagyon jó volt együtt lenni, és tervezzük a következő alkalmat, és aztán meg már 2-3 hét múlva ötletelünk, hogy mi lesz karácsonykor, mert legközelebb karácsonykor fogjuk fogadni őket, és akkor a gyerekek már erre készülnek, és ötletelnek, és néznek videókat, hogy mit lehetne ajándékba készíteni, és hogy mi kell hozzá. Ez adja meg az egésznek a szépségét, hogy hónapokig készülődünk, és utána nagy örömmel játszunk együtt, és aztán ez olyan szépen lecseng mindig.
0: Ön személy szerint hogy zárja le ezt a mai napot?
2: Én mindig fáradtan, mert én nagyon izgulok, hogy minden nagyon jól sikerüljön, és hát egy szervezőnek azért mindig az is nagy öröm, hogyha sikerül, tehát én mindig egy kicsit leeresztek, átgondolom, mindig kimegyek utána futni, mert a sport az akkor rendet rakok magamban mindent, és igen, és aztán holnap jövök munkába, és akkor az új feladatok várnak, és akkor újra nekiülünk a dolgoknak.
0: Én köszönöm, hogy beszélgethetünk. Sejtettem, hogy ebből lesz majd hatodik. Hát kívánom, hogy az is ilyen jól sikerüljön majd, és majd újra beszélgethessünk. Köszönöm még egyszer.
2: Én köszönöm szépen.
0: Ennél jobb helyszín szerintem nem is lehetne a mostani beszélgetésünkhöz. Szia, Timi!
1: Szia, Maja, üdvözöllek!
0: Nem vagy fáradt?
1: Egyáltalán nem. Egyáltalán. Engem ez tölt fel.
0: Látom, olyan széles mosoly van az arcodon, most már itt az udvar elcsendesedett körülöttünk, már nyoma sincs a kutyás bemutatónak, de itt a fa alatt, ahol ülünk, és ahol én gyönyörködtem, mint egy karácsonyfa úgy nézett ki, gyönyörűen fel volt díszítve plüssökkel, és én egy szívecskét ki is szúrtam magamnak, és mondom, hogy ez a bámbér is szeretet szimbóluma és jele. Most már ezek a plüssök is eltűntek, de ugyanúgy a gyerekek is, akik ma érkeztek hozzátok, már mondhatjuk, hogy mint második otthonukban, most már ők is visszamentek az iskolába. Az itteni tanulók is visszatértek. Milyen érzés lezárni ezt a közös játszós délelőttöt? Mi történt a mai napon?
1: Nagyon-nagyon jó érzés egyébként. Hát ma egy újabb csodálatos napot tölthettünk együtt a szlovák tannyelvű speciális alapiskola és óvoda csapatával. Hát bennünket tényleg ez annyira feltölt, és kolléganővel beszélgettünk róla, hogy ezt még így a nap folyamán nem is igazán érezzük, hanem az azt követő időszakban, azokban az órákban, azokban a napokban, akkor úgy ilyen lelki megnyugvást érzünk, hogy milyen jó volt ez nekünk is. Mert tényleg mi úgy gondoljuk, hogy ezzel nekik teszünk jót, és érzéseket táplálunk belőlük, és azt mutatjuk nekik, hogy igenis helyük van a világban, és helyük van arra, hogy szeressék őket. Meg alkalmunk is van rá, hogy mutassuk, hogy mi tényleg szeretjük őket, mi tényleg hatalmas szívvel fogadjuk őket mindig, és őszintén, nem képmutatás, hanem ez tényleg így van őszintén. És erről szólt a mai napunk. A mai napunk egyébként a közlekedés témaköré épült, és ez szerint építettük fel a programjainkat. Az pedig, hogy a műsor zenés táncos volt, azt pedig már kitapasztaltuk, hogy ezt imádják a legjobban, ezt igénylik, és emiatt most már tényleg a zeneköré
2: zenekörre építjük az egész műsorunkat.
3: Ugye, ahogy így mondtad is, ezt a zenés fellépős részét a mai délelőttnek, tehát most már második alkalommal vagyok itt veletek, közöttetek, és igen, van egy, mondhatjuk azt, hogy egy forgatókönyve ennek a közös játszós délelőttnek, aminek mindig része az, hogy a tornateremben egy kultúrműsort, mondhatom azt, hogy örömmel és aktívan néznek, hallgatnak végig, néha táncolnak is a gyerekek, de hogy ez a forgatókönyv attól függetlenül, hogy megismétlődik, mindig teljesen más és más.
2: Igen, szerencsére rettentő tehetséges diákjaink vannak. Tulajdonképpen nem is kell kérni őket, ő maguktól jelentkeznek. Például akinek ma szerintem a legnagyobb sikere volt a Hanna nevű táncos lányunk, ugye ő hozzá, oda is mentek a gyerekek, nem bírták ki, hogy ne menjenek oda, miközben táncol. Hát a Hanna is ma reggel ajánlotta fel, hogy ő nagyon szívesen táncol.
3: Igen, láthatunk táncos produkciót, volt latin tánc, de visszatérő programár az is, hogy éneklés is van, zongora kísérete, és még szaxofont is hallhattunk, és engem személy szerint a legnagyobb hős az nagyon megérintett. Kik voltak itt ma szerinted a naphősei?
2: Hát a naphősei. Én azt mondanám, hogy mindenki, aki ma itt volt. Mindenki, aki ma itt volt, függetlenül attól, hogy gyerek vagy felnőtt, aki ezen az akción részt vett, mindenki a naphőse. Azok, akik fogadják őket a diákjaink közül, mindig ismerős arcok. Tehát mindig szinte ugyanazok a diákok azok, akik ezt már igénylik. És én tudom, hogy ők rettentő csalódottak lennének, ha ezt nem velük oldanánk. Tehát ha kiválasztanánk egy másik diákközösséget, egy másik osztályt, és ővelük próbálnánk, ami egyébként tervben van, mert egyébként is ők már 9-esek, tehát ők ebben a tanévben fogják ezeket az akciókat utoljára abszolválni és előkészíteni, de ez is nagyon fontos, hogy és ők is állandóan akcióról akcióra rácsodálkoznak, hogy bizony vannak olyan diákok, akiknek a problémái az ő problémáik mellett teljesen eltörpülnek. Tehát van itt olyan gyerek, aki nehezebben tud járni, és mégis örül az életnek, örül annak, hogy idejöhetett, hogy süt a nap, hogy kipróbálhat ezt vagy azt vagy amazt, amellett, hogy tudjuk, hogy neki sokkal, de sokkal több problémája van, lehet az egészségügyi, lehet az mentális, lehet bármilyen jellegű, vagy esetleg otthoni családi gondok is, de el tudják felejteni, ki tudják itt zárni, és annak örülnek, hogy a mi diákjainkkal lehetnek. És ettől csodálatosabb érzés és szerintem a diákoknak sem kell.
3: Ugye mondod, hogy vannak itt 9-es diákok is, és én így arra gondoltam, hogy ezek szerint akkor már sikerült kinevelni értő, érző, érzékeny, nyitott diákokat.
2: Igen, egyébként, és ugye Dorka a mai szülinaposunk, akit meg is köszöntöttünk a műsor végén. Én ezt onnan tudtam meg, hogy szülinapja van, bár az osztálytársak tudták, de én onnan tudtam meg, képzeld el, hogy tegnap utánam jött Dorka, hogy képzeljem el, hogy neki már, mint hogy ma lesz a szülinapja, és hogy ő neki ez akkora boldogság, hogy pont a szülinapján jönnek a speciális iskolások, hogy ő ettől annyira boldog, hogy neki nem is kell ajándék, neki ez az ajándék, és tudod, ilyet hallani egy mai kamasztól, ez felülmúlhatatlan érzés.
3: Nagyon gyorsan el, tehát én mindig azt érzem most már másodszor, hogy ide jövök közétek, itt vagyok veletek, és tényleg egy szempillantás alatt tűnik el. Hogyan lehet ezt az élményt magunkévá tenni? Hogyan lehet a találkozás élményét, az együtt töltött idő élményét úgy magunkba zárni?
2: Én szerintem ki kell nyitni a szívünket, meg a szemünket is, meg a karjainkat is egy kis ölelgetésre, és tényleg észrevétlenül elrepül az az idő. Mert hát ugye jó társaságban repül az idő, és ez itt a lehető legjobb társaság.
3: Én köszönöm szépen, és hát sok ilyen boldog pillanatot kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük, és bármikor hatalmas szeretettel és szívvel várunk.
3: Jövök!
0: A Szívtől Szívig, mert együtt mindenki többre képes tematikus napot a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin Alapiskola és az Egyesített Speciális Iskola tanulói számára szervezték. Egy délelőtt, amely a közös élményekről, szeretetről, bizalomról és leginkább az egymás felé fordulásról szólt. A gyerekek, hogy kiderült és ahogy hallhatták és együtt énekeltek, táncoltak, játszottak, alkottak, találkozhattak az őrzővédőszolgálat munkatársaival, volt kutyás bemutató, festés, és közben talán észrevétlenül is megtapasztalták, hogy mennyi minden összeköti őket. Én pedig második alkalommal lehettem részes ennek a különleges délelőttnek, ebből hoztam önöknek egy beszámolót, mert valóban együtt mindenki többre képes.

Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedhet a rendőrök fizetése. A bicskei gyermekotthon volt igazgatójának a korábban ismertnél jóval több áldozata lehetett. Borult, esős idő várható délután 26 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedik a szlovák rendőrök fizetése, jelentette be Matúsu Tojástok belügyminiszter. A béremelés a belügyminisztérium más alkalmazottait, köztük a tűzoltókat és a hegyi mentőket is érinti. A rendőrök esetében az emelés egyik része a 8,4%-os valorizáció, amely 2027. júliusától lép életbe. Emellett januártól 150 euróval emelik a kockázati pótlékot. A tűzoltók és a hegyi mentők fizetése júliustól átlagosan 170 euróval nőhet. A miniszter szerint a béremelés a jövő évi állami költségvetés elfogadásához kötött. Sutajástok szerint idén 8 hónap alatt 761 új rendőr csatlakozott a testülethez, és jelenleg több mint 4600 jelentkezést tartanak nyilván. 256 millió eurós uniós forrásból épül meg a Turócz-Szentmártoni Szentmárton Egyetemi Kórház, közölte Peter Stano, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetője. A támogatás az uniós helyreállítási alapból származik, amelyből Szlovákia csak nem 6,5 milliárd eurót fordíthat beruházásokra és reformokra. Ebből 1,2 milliárd eurót két új nagy kórház építésére és 19 kisebb kórház korszerűsítésére különítettek el. A Turócz-Szentmártoni Kórház szerkezetkész épülete júniusban, a tervezetnél korábban elkészült, jelenleg pedig a belső technológiai munkálatok és a helységek kialakítása zajlik. A kórház orvostechnikai eszközeire már elindították a közbeszerzést. Robert Fico kormányfő bírálja az Európai Parlament épületében kiállított Donald Trump amerikai elnököt gúnyoló szobrot, és annak eltávolítását követeli. Fico szerint egy olyan időszakban, amikor párbeszédre és kölcsönös tiszteletre lenne szükség, a partnerek között elfogadhatatlan az ilyen ábrázolás hivatalos helyszínen. Hangsúlyozta, hogy nem ért egyet az amerikai elnök minden politikájával, de fontosnak tartja a párbeszédet. Az Európai Parlament vezetését is bírálta, és azt kérdezte, vajon hasonló módon kiállítanának-e Emmanuel Macron francia elnököt, vagy Friedrich Merz német kancellárt gúnyoló alkotást. Fico az Európai Parlament elnökétől a szobor azonnali eltávolítását várja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra kérte a rendőrséget, hogy a késes támadások után naponta legalább egyszer ellenőrizzenek minden iskolát. Tusk szerint erre a támadások utánzásának veszélye miatt van szükség, és az intézkedés a biztonságérzetet is növelheti. A kormányfő az interneten terjedő erőszakos tartalmak és az erőszakra buzdító felhívások veszélyére is figyelmeztetett. Bírálta Andrzej Duda elnök vétóját is, amely megakadályozta egy olyan törvény hatályba lépését, amely lehetővé tette volna a különösen káros online tartalmak gyors blokkolását. Az elmúlt napokban két lengyel iskolában is késes támadás történt, egy 19 éves diák 9 embert sebesített meg, egy másik támadásban pedig egy 15 éves fiú ölt meg egy iskolai alkalmazottat és két embert megsebesített. A bicskei gyermekotthon volt igazgatójának a korábban ismertnél jóval több áldozata lehetett, mondta el Gyurkó Szilvia, magyar gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár egy az intézmény elmúlt 20 évét vizsgáló jelentés bemutatásakor. A vizsgálat több mint 7000 oldalnyi iratot tekintett át, és korábbi, illetve jelenlegi dolgozókkal is beszéltek. Gyurkó szerint már évekkel az igazgató kinevezése után érkeztek jelzések a gyerekekkel szembeni visszaélésekről. 2010-ben pedig több gyermek is vállalta, hogy szexuálisan bántalmazták. A kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre az áldozatok számára. A vizsgálat szerint 4 akta esetében felmerült a szándékos eltussolás gyanúja, ezeket azonban nem találják.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt lesz jellemző, délután többfelé csapadék is várható, főképp az ország középső részében. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, élénk déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10 perces tolódásra számíthatnak Vágseje elején Vágtornóc irányából, illetve sebességet mérnek Gombán, Somorja felé és Rimaszombat végében Rimapálfala irányába. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Mitől lesz egy zene igazán jó, és vajon tudunk-e még úgy zenét hallgatni, hogy valóban odafigyelünk rá? Ma egy olyan vendég érkezett hozzánk, aki számára a zene nem egyszerűen háttérzaj vagy kellemes időtöltés. Fekete Tamás, zongoraművész, a Pozsonyi Zeneművészeti Egyetem zongoratanára, a klasszikus zenevilágából érkezett, de a jazzben is otthonosan mozog, több formáció tagjaként is rendszeresen színpadra lép. Vele most arról beszélgetek, hogyan érdemes hallgatni a zenét, különösen a jazzt, amely elsőre talán sokak számára nehezebben befogadható. Kell-e érteni hozzá, figyelni kell minden hangra, és hogyan lehet felfedezni benne azt az élményt, ami miatt egy idő után már nem csak hallgatjuk, hanem várjuk is.

0: tulajdonképpen valahogy galát tud lenni, és kegyetlen, hogy már nem lehet változtatni rajta, miközben az ember hallgatja önmagát. Úgyhogy akkor jut eszébe pont. Nekem például, én amikor az a 2-3 éve az első albumomat adtam ki, akkor meghallgattam, és hát arra felhívtam a kiadót, hogy hát ezt ne adjuk ki, ez katasztrofális lett, és akkor nagyon sokat kellett fejlődnöm, azt is meg kell tanulni, az egyik volt tanárom szerint, azt is meg kell tanulni, hogy ha az ember hallgassa, építő kritikaként hallgassa önmagát, szóval nyilván, hogyha kicsit objektívebbek szeretnénk lenni, akkor azt mondaná az ember, hogy hát ez azok a, hogyha készül rá tisztességesen az ember ezekre a feljátszásokra, akkor azért nem lehet az olyan rossz, de mindig van mit javítani, szóval ez, ahogy mondtam, a volt tanárom kicsit azt mondta, hogy amikor az ember feljátsz, egy bizonyos fázisban van, nem? A tulajdonképpen a zenész, a művész, és akkor miközben hallgatja, akkor az már kicsit tovább gördül az időnek a kereke, és kicsit leülepszenek azok a zenei tapasztalatok, így mondanám, és máshogy érez, szóval valamit lassabban érez, valamit gyorsabban, valamit elnyújtva, valamit kicsit, és ez pont olyan, hogy reggel máshogy érez az ember mindeste, szóval a cél az, hogy valahogy meg kellene találni azt a balanszt, és hogy talán inkább ilyen színvonalra, a hangi színvonalra, a hangzásvilágra törekedni, szerintem én például most nagyon, nagyon ezen dolgozom, hogy ebben valamilyen újítást próbáljak csinálni saját magam felé is, de amit magam körül hallok az zenét, abban is valami tulajdonképpen mindig egy kicsit próbál az ember megújulni, és valami újat hozni, hogy mégiscsak a művészet elsősorban erről szól, hogy gördíti tovább ezt a kreativitást, az már mindegy milyen szinten, vagy hogy nem, az már mindegy nem milyen szinten, hanem milyen téren, az már mindegy milyen téren, szóval ezekben a makrokompozitumokban, a zenében a makrokompozíciók és a makromikroelemek között is lehet nagyobb dolgokat újítani, és például én most ezen ötletelek, meg ezen erre törekszem, hát majd meglátjuk. Na.
1: Ugye, az most így kiderült rögtön az elején, hogy szigorú vagy saját magaddal, ugye?
0: Igen.
1: Tanárként, amikor ott vagy egyetemen, megismerkedsz új diákokkal, akik éppen csak most érkeztek, nekik mi az első, amit mondani szoktál a zenével, a zeneművészettel kapcsolatban? Mivel indítasz?
0: Mindig felmérem azért, megpróbálom felmérni a diákokat, hogy azért mennyit bírnak el, hogy...
1: Mármint milyen szempontból?
0: Hát, hogy nem omlasztom rájuk a hegyet mindjárt, hogy hát ez tulajdonképpen már ahogy ülsz, már az is rossz, megmondom neki. Mert hát... De hát nem mindig rossz, szóval megpróbálok tényleg építő és motivációs, ezt majd azt mondtam, motivációs tréner.
1: Kicsit
0: annak is kell lennem. Ez most egy olyan kor, hogy én azt gondolom, hogy azért nehéz ezeknek a tőlem fiatalabbaknak, a telefon miatt is, a technika miatt is, és szerintem azért vannak ráhatásai, negatív ráhatásai a diákokra is, szóval nem képesek annyira figyelni, és az artificiális zenét nem képesek befogadni. Ez a legfontosabb elmondani, hogy ez egy nagyon fontos információ szerintem, hogy a kontinuális artificiális zene tulajdonképpen valamilyen szinten az már kvázi nem annyira úgy érzem, hogy menő. Sokkal inkább bele vagyunk szorulva, vagy ők is kicsit jobban inklinálnak a pillanat által kreált, vagyis egy pillanatba beszorult zenei, esztétikai forma iránt, ami azt jelenti, hogy semmi probléma, sőt, nagyon jó a minimális zene, de hogyha már minden minimális zene, akkor elkezdünk ilyen nagyon egyszerű képletekbe gondolkozni, pixelekbe, és akkor már lassan úgy érzem, hogy fekete-fehér tévénk lesz így saját magunkban, mind a zenei ízlésünket illeti, és az viszont az nem annyira jó, mondjuk én nem akarok ilyen zenei náci lenni ebbe, hogy akkor ezt, hogy csak olyan zenét hallgassunk, ami szörnyen komplikált, de a komplikáció

0: jó a zenében, az nem csak azt okozza, hogy tulajdonképpen egy adathalmazt próbál ránk erőltetni a zeneszerző, vagy próbálja átadni azt az információt, de az egy komplexebb történet, és a komplexek történetben mélyebb érzések keletkeznek, tegyük fel, és jobban, sokkal jobban ki tud bontakozni, tegyük fel, az emberi lélek, ha már erről beszélünk.
1: Ugye említetted a technikát, a technológia fejlődését, és ez befolyásolja azt is, hogy hogyan hallgatunk zenét. Ugye most nem sokára téged fogunk meghallgatni, mondhatjuk úgy, hogy egy új formációdban.
0: Igen.
1: Mi lesz az, amit hallhatunk?
0: Igen, ez egy teljesen új formáció. Én elég régen tulajdonképpen inklináltam a jazz felé, de nem úgy a jazz felé, hanem ez a world music, a világzene, world music és a jazznek van egy ilyen ötvözete. Nagyon sok ilyen formáció keletkezett a 2000-es években, ilyen Israel jazz formájában is, de teljesen más. Engem ez von, szóval inkább a lélekbeli esztétikája a jazznek. Szóval nem kimond Az a fajta jazz, amit mi úgy nevezünk tényleg, hogy abba a bárba leülünk, és most szeretnék egy olyan jazz muzsikát hallani, ami engem úgy ellazít, és akkor most a lazy, laza szaxofon szólókon keresztül, hanem én ezt hozom bele, vagy szeretném adaptálni a klasszikus zenéből pont ezt a kontinuitást, hogy ezt a artificialista gondolkodást, hogy kontinuális inkább, mint artificiális. Hogy az ember tulajdonképpen ott ül a koncerten, vagy hallgatja a zenét, és közben művelődik. És közben tulajdonképpen felfedez.
1: Na hát segíts nekünk felfedezni, és segíts nekünk, én azért is örülök, hogy itt vagy, hogy segíts nekünk újra felfedezni a zenét, maga a zenehallgatás művészetét, mert hogy ugye az utóbbi időben hozzászoktunk sokszor ahhoz, hogy valahol a háttérben szól a zene, ott van, igen, háttérzajként van jelen az életünkben a zene, és hát feltettem a hallgatóinknak is a kérdést, hogyha van kedvük, írják meg, hogy mikor hallgat úgy zenét utoljára, hogy tudod, úgy leülsz a karosszékedbe, a foteledbe, és akkor, amiről te is beszéltél, hogy művelődünk, és hallgatunk, és felfedezünk, és egy zenei utazáson veszünk részt. Te egyébként mikor hallgattál így utoljára zenét? Szoktál így, hogy igen, leülsz, és akkor most átadod magad a zenének hallgatóként?
0: Igen, ma éjjel a Brahms második zongora versenyét ledaráltam a Christian Zimmermann zongoristával, és rájöttem, hogy én nekem ezt le kell játszanom, mert ez tulajdonképpen ezeket a műveket a zongorista, a professzionális zongorista ismeri, amióta csak tulajdonképpen az eszét tudja, jobbik esetben, de ez az, ami számomra rettenetesen meglepő és egy csoda, hogy egyszerűen nagyon rég én ismerem azt a zongora versenyt, ismerem, tulajdonképpen nagyon sokszor hallottam élőben, felvételeken, mindenféle előadásmóddal kapcsolatban, vagy módban, és akkor tegnap, mikor újból megpróbáltam belőle információkat leszűrni, akkor megint egy új képet kaptam belőle, és szerintem ez a csoda benne, hogy a klasszikus zenében valamilyen szinten ezt kell kimondani, hogy a kontinuitás, a kontinuális több rétegű zenében ez a csoda, hogy egyszerűen még évek hosszú során is rejt valamit. Ezért maradtak fent ezek a Beethoven, Bachnak a művei, mert ott az már, és írtam róla egy doktori tanulmányt, hogy valahogy megpróbálom így megnevezni magyarul is, hogy ez már nem zene tulajdonképpen, ez egy rettenetesen hatalmas nagy USB kulcs, egy 3 terabajtos USB kulcs, ami rengeteg információ van, és tulajdonképpen csak úgy tudunk hozzájutni, hogyha minél többet használjuk. Például, ez egy érdekes kép.
1: Kezdésként most akkor meghallgatunk téged, és jöjjön most a Funky Monkey című dalból egy részlet.
0: Igen, ez az újonnan alakult zenekarunk, és akkor én is ventilálok valahol, és én szeretem a funky zenét.
1: Tehát te ebben ventilálsz?
0: Igen, valamilyen szinten ez egy ilyen, ez a hobbi. Ez a hobbi, ma jazzy.
1: A hallgatóknak most mit javasolsz? Jó, tudom, mert lehet, hogy van, aki éppen otthonról hallgat most bennünket, valaki autót vezet, valaki munkában van. most, amit hallgatunk, hogyan hallgassuk? Jó, most legyen ez az első lépés, a zenehallgatás kisokosokban.
0: Tegye fel a hangerőt és táncoljon,
1: na,
0: akárhol
1: hát,
0: van.
1: Táncra fel, jöjjön most egy részlet a Funky Monkey-ból. A stúdióban, a Nappaliban vendégem Fekete Tamás zongoraművész, utána pedig beszélgetünk tovább.

0: Fekete Tamás zongora művész a stúdióban, az imént a Funky Monkey-t hallhattuk, és azt is megtudhattuk még a zene előtt, hogy tulajdonképpen ebben a formációban Tamás kikapcsolódik. És ugye az embereknek is nagyon fontos, hogy kikapcsolódjanak a zenében, de azt arra is felhívta Tamás a figyelmünket, hogy igenis fontos, hogy azért történjen meg az edukáció is a zenében. Hogyan szoktathatjuk magunkat ahhoz hozzá most a mesterséges intelligencia által létrehozott zenék világában, hogy újra egy kicsit fontos legyen az, hogy mit hallgatunk, hogyan hallgatunk, hogy egyáltalán hol hallgatjuk. Te hol hallgatsz leginkább zenét? Tehát itt most gondolok arra, hogy márka nélkül milyen lejátszón, milyen platformon, lemez lejátszód van, egy jó lemezt hallgatsz meg, vagy te ezt hogy műveled, mert itt is művészet történik a háttérben.
1: A legfontosabb megemlíteni mindenképp az, hogy az élő koncertet nem lehet helyettesíteni, szóval tulajdonképpen ez a AI szisztémek ezt hozták be az egész dologba, hogy mi már olyan zenei produkciókat vagyunk képesek otthon kreálni abszolút minimális ötletekből, egy komplett zenekart felépít nekünk, mindenféle szoftver van tulajdonképpen, gondolom erre is gondoltál, és és hát az emberek én csak motiválni szeretném főleg őket, hogy, és mindenhol elmondom, hogy az élő koncertre kell elmenni, hogy az ad egy ilyen, az még mindig egy, ez mindig, nálam még mindig a toppon van, nálam még mindig ez az első hely, hogy amikor a saját magam hallgatom, amikor gyakorlok, vagy valami, vagy a zenekarral foglalkozom, vagy valami klasszikus zenei formációban vagyok, de mindig, és ha kikapcsolódni szeretnék, vagy valami ilyesmi, akkor azért én még elmegyek élő koncertre is. És inkább ezt, mint aztán, hát amikor már nem lehet elmenni, úgyhogy éjjel, amikor az ember nem tud aludni, és akkor leenged magának valamit, az már teljesen más, de lényegesen ez a legfontosabb.
0: Tamás, közben azon gondolkodtam, hogy a popzenét mindenképpen érinti a populáris dallamok, ugye ezek olyan könnyen lemásolhatóvá váltak, és ahogy fejlődik a technika és technológia, lehet, hogy egyre nehezebb lesz felismerni, hogy mi az, amit a mesterséges intelligencia generált. Nekem nagyon érdekel az is, hogy ez a komoly zenében mennyire van jelen, tehát hogy mennyire jelenik meg vajon az, hogy ez számotokra is problémát jelent.
1: Van ilyen jelenség, de hogy mondjam, hogy nem annyira túlárazott talán az értéke a klasszikus zenében, mint máshol, mivel tulajdonképpen egy olyan kort élünk, amin a popzenén kívül szinte szerintem minden szubzsáner lett. Uh-huh. Szóval minden a háttérben van egy fő produkciós vonal, a popzene, tegyük fel, a világban. Ez már ilyen kapitalista szempontból is szinte szóval uralja a piacot. És mivel a zenei produkció az tulajdonképpen már nagyon, nagyon tényleg elválaszthatatlan a piactól, ez azt generálja, hogy minden más ilyen ebbe a szubzsánerbe vonul vissza, vagy ott létezik csak, és ezáltal lehet, én szerintem még erre nem jöttek rá annyira, szóval a nagy cégek vagy a nagy zenei kiadók, hogy ezt is lehet, biztos vagyok benne, hogy van ilyen már, hogy felvesznek albumokat, tegyük fel valami hibákkal, vagy valamit máshogy akarnak, és azt az AI kijavítja. Szóval erről nem tudunk, meg nem is mondják, de vagy hangmérnöki munka, szóval, hogyha például eszembe jutott valamelyik nap hallgattam Viking úr Olafsson zongorát, gitáristának a Deutsche Grammophon feljátszott néhány, tényleg valahogy kijött nekem talán a Facebookon, hogy 1 billió a hallgatottsága van, mert tényleg egyszerűen ez olyan eszenciális albumokat vesz fel, ami nem ilyen feltörekvő, mint hogy megvannak a szív, de nem tulajdonképpen ez az olimpiai ugró, ami a leggyorsabb betűdöket veszi fel, vagy valami, de eszenciális klasszikus zenét, amit tulajdonképpen ilyen konzum minőségre is próbál hajzni, és az egy olyan hangzás, olyan mérnöki munka, hangmérnöki munka, amit nem tudom, szerintem most lehet, hogy találgatok csak, de ez nagyon közel áll ahhoz, hogy ezt az AI abba az AI is belenyúlt egy kicsit, szóval.
0: Tamás, igen. Szerinted mitől lesz minőségi a zene?
1: Szerintem az a gondolkodástól. Én nagyon sokat ezen gondolkodok, amikor sokat, az első kérdésed volt, hogy na végül is aztán be kell adnunk a derekunkat, és nagyon sokat kell hallgatnunk önmagunkat. Én most már úgy tényleg úgy gyakorlok, az összes koncertemet feljátszom, az összes órámat, amikor gyakorlok, megpróbálom feljátszani, és esténként visszahallgatom. De úgy hallgatom vissza, hogy szeretném, hogy én is ezt próbálom kutatni, hogy én hallok valamilyen hangzást, vagy hallok valamilyen zongoristát, én miért nem játszok úgy, miért nem hangzik nekem az úgy. Azok milliméterek abban a zenei szövetben, amit meg kell munkálni. Szóval tényleg hasonló ehhez a középkori vázakészítő, miniatűrök, formálázó, vagy barokk templomokban ezek a kis részletek, amit tulajdonképpen ezek a művészek évtizedekig dolgoztak 4,5 centiméteren, és tulajdonképpen ez a fontos ebben az egészben, hogy ez legyen meg munka, részletek. A professzionális és az amatőr zenést a részletek választják el. Abszolút részletek. Mennyire pontos a ritmusban, mennyire másodpercre pontos, és ez le van ez becsülve, úgy érzem, hogy minden professzionális tudja ezt, de ez tulajdonképpen ez az, ami igazán számít, és ami a zenében megadja azt a varázslatot, hogy én nem tudom, hogy végső téren egy nagyobb frázisban gondolkodva, hogy történik az, hogy a végén tényleg nagyon jó lesz.
0: Ha zenehallgatói füllel nézzük ezt meg, és mondjuk valaki azt mondja neked laikusként, hogy én nem értek a klasszikus zenéhez, nem értek a jazz világához, akkor mi az, amit mondanál neki? Tehát, hogy kell egyáltalán hozzáérteni, ha most egy kicsit a hallgatói szemszögből nézzük ezt meg?
1: Nem kell hozzáérteni, nem így mondanám, nyitottnak kell lenni. Mind az ember mindenféle dologra nyitott, ez ugyanolyan dolog, mint amikor édesanyánk vagy feleségünk otthon egy új recepttel próbál minket meglepni, és hát az egy teljesen egzotikus ízek világa lesz a tányéron hirtelen vasárnap, és erre is valami ilyesmit tudnak mondani, hogy nyitottnak kell lenni főleg, és hát én szeretek utána olvasni mindig a dolgoknak, szóval én úgy hallgatom azokat az új zenéket is, hogy azért valamit tudok róla, nem a hátteréről, csak hogy miről szól. Például, hogyha Bartókot hallgatok, a Csodálatos Mandarint, akkor el kell olvasnom a történetét. Miről szól a balett, a Csodálatos Mandarin, miről szól, hogy múltkor hallgattam, hogy tényleg az egy szerelmi történet tulajdonképpen, de egy naturalista, expresszionista világban, ahol igen, a szerelem egy nagyon zord külsőt tud felvenni, vagy tulajdonképpen azokkal a tényleg levetkőzött igazi érzésekkel, amikor az ember átéli ezt a szenvedést, a szerelem által, vagy valami más által, mindegy. De például ez a Bartók. És ha ezt nem tudtam volna, akkor egy ilyen zajos valamit hallok a Bartóktól, hogy jaj, hogy ez csak itten ott dörömből a nagybőgőn. Hát mi ez? Hát ez nem módszer. De hát épp ez a lényeg, hogy ad nekünk egy olyan csoki öntetet erre az egész piskotára, ami sok metafora, ami tulajdonképpen megváltoztatja a hozzáállásunkat, és hirtelen értjük, miről szól, hirtelen megértjük a metaforát, a zenei metaforát, a szimbolizmust, a szimbolikáját az egész dolognak, a hasonlatokat, és el tudunk, a legfontosabb, amit el akarok mondani, és el tudunk vonatkoztatni.
0: Tamás, én úgy örülök, hogy most veled főzök itt, mert mi most már itt főzünk, sütünk, már mindent csinálunk itt a zenében, és engem ugye az is nagyon érdekel, hogy tényleg ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban, mert hogy igen, recepteket próbálunk ki újra, de azért valljuk be őszintén, nagyon kevés ember ül le, és azt mondja, hogy én most akkor edukálódni fogok zenében. Mi legyen? Akkor most te leszel itt újra a segítségünkre, te adod hozzá a receptet és a lépéseket. Ha valaki tényleg azt mondja, és milyen jó lenne, ha ezt így mondanánk, hogy jó, most egy kicsit szeretnék valami újat hallani, tanulni, zenét hallgatni, tanulni, akkor mondjuk akár a jazz, akár a klasszikus világában, rád bízom, hogy mivel kezdjünk, mi legyen mondjuk az az alap, amivel így bevezetjük magunkat, akár a jazz vagy a klasszikus zene világában, mi legyen egy ilyen alapdarab, amit meghallgatunk? Lehet saját is.
1: Igen, igen. Azt akartam mondani, hogy hát az én YouTube csatornám tele van mindenféle darabbal, szóval ott pont olyan dolgok is ki vannak választva a hallgatók számára, meg tulajdonképpen mindenféle platformon, a Spotify, meg Apple Musicen is ott van az első albumon, ahol Rachmaninov, meg Lisztnek a darabjai vannak. Tulajdonképpen ez egy olyan széles körű paletta, hogy mindenki talál benne valamit. Valaki konzervatívan Bach, valaki a reneszánsz fele, reneszánsz fele megy, valaki a romantisták fele, valaki a 20. század, valaki a Debussy, a Ravel, szóval az alapvető dolog az, hogy meg tudjuk találni, nem tudom, én nekem mindig nagy megtiszteltetés, hogyha ilyen lokális embereket tudok hallgatni, vagy
0: mert hogy vannak itt művészek, igen, akiket érdemes.
1: Igen, például mi is kezdtünk most egy ilyen szóval valahol építeni valamit a Belicei Kamarazenekarral, tavaly játszottunk Horváth József és Lakatos Robert vezetésével Érsekújvárban egy Bach versenyt, egy zongora versenyt játszottunk, az is egy nagy kihívás, és az is tulajdonképpen lehet, hogy az embereket így formába tudja úgy alapjában önteni, szóval az a zene valamilyen szinten, szóval, de valakinek a Bach sok, meg valakinek az teljesen idegen, vagy nem mond semmit, valakinek a Beethoven, az én édesanyám például mindig erre a Beethovenre, hogy az, jaj, Tamáska, Beethovent azt szereti. És akkor nem tudjuk miért, vagy nem, mert egyszerűen ez egy ízlés. Ez egy jó ízlés, és akkor még egy mondatot szeretnék mondani arról, hogy miért fontos ezt valahogy betájolni, ismeri-e az ember önmagát, ahogy Márai mondja a Füveskönyvben, ugye? És a másik dolog meg, hogy az egyik tanárom nagyon sokat hangoztatta, hogy kerül ide tulajdonképpen az egészben ilyen aláhúzott, piros fixel aláhúzott szó, hogy az ízlés, és akkor, amikor a Haydn-t megkérdezték, Eisenstadtban szolgált Haydn-t, hogy ki a legjobb zeneszerző, ugye, hát egyszerű kérdés. Ki a legjobb zeneszerző, Haydn úr, és mondta, hogy Mozart, mert neki van a legjobb ízlése. És az ízlés. Szóval ez az, a manapság ez a legfontosabb, amit hangoztatnunk kell. Ez benne az interpretáció, ez az előadás művészetben. Én is ezt prezentálom, hogyha kimegyek zongora művészkedni tulajdonképpen a színpadra, és előttem van egy 90 perces zongora koncert, vagy egy 70 perces, vagy egy 60 perces. Én megpróbálok az embereknek valamit mondani. A minőségi idejüket tényleg úgy kihasználni, hogy ne bánják meg, ha hazamennek. Hogy mondtam én nekik valamit, és tulajdonképpen hazamennek, és még gondolkodnak, és lehet, hogy ők is rájönnek valamire, azáltal ez az elvonatkoztatás. Szóval én gondolok valamit, és nekik nem ugyanezt kell gondolniuk, de én nekem inspirálnom kell őket is. Szóval tulajdonképpen olyan az egész, mintha mindenki művész lenne. Szóval mindenki valahogy kreatív, aki gondolkodik már, aki már gondolkodik és próbálja magát serkenteni erre a kreatív gondolkodása, már az is művészet. Minden művészet. Szóval tulajdonképpen az egész világ olyan, hogy a közönségek művészek művészek játszanak művészeknek. És én szerint én nagyon demokratikus próbálok lenni, meg humanista ebből a szempontból, hogy ez az igazán fontos, hogy mindenki, mindannyiunk egy nagy család vagyunk tulajdonképpen, és az lesz a legnagyobb boldogság, ha egyesülni tudunk valamilyen művészetben, hogy jaj, az ott az mi volt, és akkor valami ilyesmi, szóval igen.
0: Tamás, én csak azt sajnálom, hogy az idő ilyen gyorsan elrepül, de rendkívül üdef színfoltja voltál te itt a ma délelőttünknek, és még nagyon gyorsan csak egy mondat van, hogy hol találkozhat veled a közönség legközelebb, mert ugye azt mondtad, hogy az élő zenét, a koncertet, azt nem helyettesíti semmi.
1: Igen, mindenkit szeretnék sarkalni arra, hogy tulajdonképpen figyelje a Facebook oldalamat, a YouTube csatornámat, hogy megpróbálok minden infót. Múlt héten Rimaszombaton volt szerencsém egy zongorakoncertet, egy 90 perces zongorakoncertet adni. Legközelebb ezzel a jazz formációval Floating Point januárban alakult Martin Kapusznik és Martin Kukucska, egy Nyitráról származó, másik Pozsonból származó zenészekkel lépünk színpadra. A Jazz Blues Jambori esemény néven futó eseményen. Érsekújvárott, ahol nagyon két napig tart, október 16-án lesznek koncertek, 17-én, mi 16-án 6 órakor a Béke moziban, a Kino Mier játszunk, és egy egyórás programot, és ott megpróbálunk újból egy magasabb szintre lépni a jazzzene terén.
0: És aki teheti, az mindenképpen tartson veletek. Most azon egy picit a klasszikus irányba megyünk el zárásként. Mi az, amit hallhatunk tőled?
1: Schumann szimfonikus etüdjeinek részletét, számomra egy nagyon kedves, mi sajnos 38 percig nem hallgatjuk meg, viszont egy részletet meghallgatunk. Ez 2018-ban készült az a felvétel.
0: Fekete Tamás zongoraművész volt a nappali vendége, akinek köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk, és Tamás, várunk vissza.
1: Én is köszönöm, és viszont hallásra.

0: Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Feltárta az első összeférhetetlenségeket a környezetvédelmi tárca belső avdítje. Napi rendőrségi ellenőrzéseket sürget a lengyel kormányfő az iskolákban az elmúlt hetek támadásai után. Szeles, esős idő várható éjszaka, holnap napközben is lehűl a levegő, legfeljebb 20 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. A Környezetvédelmi Minisztérium belső ellenőrzése szerint 2026-ban két, a korábbi miniszter Tamás Taraba közvetlen környezetében dolgozó alkalmazott fejenként több mint 100 000 euró prémiumot kapott az első 9 hónapban. A tárca szerint ugyanebben az időszakban összesen több mint 2 000 000 eurót fizettek ki alkalmazotti jutalmakra. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az indokolt teljesítmény prémiumokat nem vitatja, a két esetben kifizetett 6 számjegyű összegeket azonban nem tartja elfogadhatónak. Ha a további vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a tárca visszakövetelné a pénzt és további jogi lépéseket is mérlegelne. Az új vezetés emellett szigorú felső korlátokat vezetne be a közszférában fizethető jutalmakra. Tamás Taraba volt környezetvédelmi miniszter szerint a tárcát magas színvonalon vezette, és a dolgozók csak olyan prémiumokat kaptak, amelyeket megérdemeltek. József Miklósko gyermekjogi biztos szerint vissza kell adni a pedagógusok tekintélyét, és minden iskolában elérhetővé kell tenni a pszichológusi segítséget. Szlovákiában jelenleg mindössze 66 gyermekpszichiáter dolgozik, az iskola pszichológusokra pedig átlagosan 710 diák jut. 3 járásban egyetlen iskola pszichológus sincs. Miklósko szerint a tanároknak egyértelmű jogosítványokra és jogi védelemre van szükségük, hogy veszélyes helyzetekben közbe tudjanak lépni. Terézia Rosenbergerová gyermekpszichiáter arra figyelmeztetett, hogy a gyermekek mentális egészségügyi ellátása túlterhelt, kevés a szakember, hosszúak a várólisták, és a kórházi férőhelyekből is hiány van. A gyermekjogi biztos több pedagógiai asszisztens alkalmazását és a krízis helyzetek kezelésére szolgáló képzést is sürget. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra kérte a rendőrséget, hogy a késes támadások után naponta legalább egyszer ellenőrizzenek minden iskolát. Tusk szerint erre a támadások utánzásának veszélye miatt van szükség, és az intézkedés a biztonságérzetet is növelheti. A kormányfő az interneten terjedő erőszakos tartalmak és az erőszakra buzdító felhívások veszélyére is figyelmeztetett. Az elmúlt napokban 2 lengyel iskolában is késes támadás történt, 19 éves diák 9 embert sebesített meg, egy másik támadásban pedig egy 15 éves fiú volt, meg egy iskolai alkalmazottat és 2 embert megsebesített. A bicskei gyermekotthon volt igazgatójának a korábban ismertnél jóval több áldozata lehetett, mondta el Gyurkó Szilvia, magyar gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár egy, az intézmény elmúlt 20 évét vizsgáló jelentés bemutatásakor. A vizsgálat több mint 7000 oldalnyi iratot tekintett át, és korábbi, illetve jelenlegi dolgozókkal is beszéltek. Gyurkó szerint már évekkel az igazgató kinevezése után érkeztek jelzések a gyerekekkel szembeni visszaélésekről. 2010-ben pedig több gyermek is vállalta, hogy szexuálisan bántalmazták. A kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre az áldozatok számára. A vizsgálat szerint 4 akta esetében felmerült a szándékos eltussolás gyanúja, ezeket azonban nem találják.
0: Időjárás.
1: Éjszaka felhős, borult égbolt lesz jellemző, sokfelé várható csapadék, eső, zápor vagy elszórtan vihar formájában. Éjjel legkevesebb 9, legfeljebb 14 fokot mérhetünk. Holnap napközben változóan felhős, égbolt várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, éjszaka és a délelőtti órákban élénk északnyugati szél fújhat, amely holnap délután fokozatosan megenyhül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-esen, Sopornya után Nyitra felé rövid fennakadásra számíthatnak. 15 perces a torlódás Vágseje elején Vágtornóc irányából, 10 percet várakozhatnak továbbá Komárom elején Nagymegyer felől és Kassán a Linkován a központ irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok. Önök a Hatuma Podcast 217. adását hallgatják. Ma is megszokott felállásban beszélgetünk. Itt vannak velem a virtuális törzsi kerekasztal örökös tagjai, az erdélyi Parászka Boróka és a felvidéki Finta Már. Én pedig maradtam vajdasági, és Újvidékről vezetem ezt a határokon átívelő műsort. És kezdjük is mindjárt, azaz hát folytassuk a múlt héten elkezdett kampányfigyelő blokkunkkal. Szerbiában még 17 nap van hátra az október 25-ei valóban sorsdöntőnek mondható parlamenti választásokig. Lezárult a listaállítás, 18 lista közül választhatunk majd, és ebből 9, tehát a fele kisebbségi lista. Vagy hát úgy is mondhatnám, hogy annak is egy része kamu kisebbségi lista. Ezekre nem vonatkozik a választási küszöb, erről már múltkor beszéltem, úgyhogy könnyebben juthatnak ezek a listák mandátumhoz is, mint a többiek, ami hát mondanom sem kell, egy kiváló manipulációs lehetőséget biztosít a hatalom számára. Konkrétan pedig, ami az elmúlt egy hét szerbiai kampány eseményeit illeti, ezek közül én 3-at emelnék ki, így röviden csak. Szombaton megtartotta első nagygyűlését a kampány során a szerb haladó párt, ahol a volt államfő, ugye, aki lemondott minden tisztségéről, tehát most már mint egy természetes személy szervezte meg, és szólalt fel ezen az összejövetelen, és azt találta mondani, hogy 50% alatti eredményt kudarcnak fog tekinteni, tehát elég magasra tette a lécet. Aztán a másik nagy téma az volt Szerbiában az elmúlt héten, hogy rekordszámú több mint 100 000 külföldön élő szerb állampolgár regisztrált szavazásra. Ugyanakkor viszont szavazó helyből csak 93 lesz a külképviseleteken világszerte, tehát ezt el tudjátok képzelni, mit jelent, hogy hány ezer kilométert kell akár egy adott országon belül is utazni annak, aki tűzön vízen át szavazni akar, és ez még nem minden, mert ráadásul a szerbiai időzónához időzítették a külföldi szavazást, úgyhogy lesznek olyan országok, ahol éjszaka kell majd szavazni. Nyilvánvaló, mi ezzel a cél? Megnehezíteni a szavazást külföldön, ahol hát nyilvánvalóan nem a jelenlegi hatalom kapná a legtöbb szavazatot. És hát a harmadik dolog, amit még kiemelnék, és amiről majd később bővebben is szólnék, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetséghez kapcsolódó kampány, amelynek a középpontjában a múlt héten még a matematika állt, amikor ugye a párt vezetői arról beszéltek, hogy majd a matematika megmutatja, hogy végül is a választások után kivel állnak szóba, és kivel alakítanak kormányt. Most viszont már a biológia átvette a matematika helyét, az a Pásztor Bálinti kijelentés, ami már a vajdasági magyarság teljes megsemmisülésére vonatkozott, abban az esetben, hogyha a VMS nem jutna be a parlamentbe. Nos, hát ez volt az, amit szerintem meghatározta ezt a hetet. Majd ki is fejtem mindegyiket egy picivel bővebben, de előbb Márknak adnék szót, hiszen Szlovákiában is választási kampány folyik. Igaz, múltkor azt mondtad, hogy nem túl nagy elánnal, de hát nyilván egy önkormányzati választásnak más is a tétje, mint egy parlamentinek, illetve egy Európai Uniós országban más a tétje, mint egy unión kívüli országban. Viszont történt egy súlyos bűncselekmény, hát valamivel több, mint egy hete, azt hiszem, hogy még az előző adásunk előtt, Észak-Szlovákiában, Staskovban, ha jól mondom, magyarul, Szaniszófalva, igen, ahol egy 13 éves, 8-os fiú megkéselt egy idős tanárnőt, illetve egy diáklányt, akik bele is haltak a sérülésükbe. És hát ugye emlékeztetnék rá, hogy 3 évvel ezelőtt Szerbiában is volt egy még ennél is jóval súlyosabb iskolai merénylet, amelynek nálunk komoly társadalmi, politikai következményei lettek. Ez az eset hogyan hatott ki a politikai közéletre, különös tekintettel ugye arra, hogy épp egy választás zajlik, vagy választási kampány zajlik, és hát a Fico kormány sem a legstabilabb ebben a pillanatban.
1: Nagyon érdekes a történet abból a szempontból, illetve a politikai dimenziója, hogy tehát az önkormányzati választása, illetve a megyei választásra ez szinte semmilyen hatással nincs, illetve nem igazán érezhető az, hogy ez alapjaiban befolyásolná mondjuk az emberek hozzáállását a kampányhoz. A kampány szépen csendesen csordogál, továbbra sem ver túl nagy hullámokat. Igazából az például nagyon érdekes, hogy most vannak mindenféle tévéviták mondjuk a megyei elnök jelöltek között, meg hasonlók,

fogadásához, úgyhogy most megváltoztatták például a költségvetési provizóriumnak a szabályait, hogy akkor is tudjanak osztogatni, hogyha provizóriumba kerül az ország, és gyakorlatilag kivették, vagy kicsavarták egy módosítójavaslattal a parlament kezéből azt a jogkört, hogy a parlament döntsön a pénzekről, minden tulajdonképpen most már a pénzügyminiszter kezében van. Tehát, hogy ilyen lépéseket tesznek. És közben van ebben egy olyan érzet, hogy a politika ilyen szempontból teljesen önmagába fordult, a saját túlélése az, ami fontos számára, amivel foglalkozni akar, egyáltalán nem az országnak a jövője, tehát itt most tényleg a hatalomtechnika meg a másik lepolitizálásának az igénye az, ami ezeknél az embereknél tombol. Eközben az országban meg van egy csomó olyan hétköznapokat, meg az emberi életnek a legalapvetőbb funkcióit és aspektusait érintő dolog, amivel egyáltalán nem foglalkoznak. Csak eljátsszák, hogy foglalkoznak vele. És az, hogy ismét történhetett egy ilyen dolog egy iskolában, hogy és egészen félelmetes ennek az egésznek a, nem is azt mondom, hogy körítése, hanem az tulajdonképpen az, ami ezt az egészet körbevette, hogy megint egy olyan diákról volt szó, akiről szóltak a hatóságoknak, illetve az illetékeseknek, hogy probléma lesz vele. Két évvel ezelőtt volt, szintén lehet emlékezni arra, hogy egy diák, egy fiú megölt egy osztálytársnőjét, illetve egy tanárát. Egy másik szlovákiai városban most született ellene 25 éves börtönbüntetés ítélet, most ítélték el. Most volt benne ő is szintén a híradásokban, és betekintést nyerhettünk abba, hogy hogyan nőnek fel ezek a gyerekek, milyen hatások érik őket, hogyan gondolkodnak, és hogyan cselekszik az állam, illetve azok a hivatalok, meg azok az emberek, akiknek cselekedniük kell, vagy hogyan nem cselekednek, vagy hogyan úsznak el alapvetően fontos információk azzal kapcsolatban, hogy egy potenciális támadó az hogyan válik potenciális támadóval, és hogyan lehetne ezeket a dolgokat megelőzni. És ehelyett akkor van egy Tibor Gaspar, ugye a Smernek a kvázi második embere, Robert Fico bizalmasa, aki kiáll a kamerák elé, meg vitaműsorokban, meg a fene tudja, és elkezdi megvádolni a sajtót, meg elkezdi megvádolni az ellenzéket, meg mit tudod, a gyűlöletkeltésért. Egyáltalán nem gondol, vagy nem cinikus módon így elengedi ezeket a dolgokat, hogy itt van egy gyakorlati része ennek az egésznek, meg van egy nagyon mély, nagyon traumatikus lelki része ennek az egésznek, ami nem csak teszem azt a családot, vagy az érintett családokat érinti, hanem az egész országot, mert az egész ország biztonságérzetéről van szó. És akkor jön egy ilyen ember, aki egykori rendőrfőkapitány, tehát hangsúlyozok ki, hogy egy egykori rendőrfőkapitányról van szó, és teljesen átolja a felelősséget, és gyakorlatilag ezzel el is bagatelizálja azt, ami ebben az országban történik. És oké, tegnap éppen szerdán temették el Nelkát, azt a 13 éves kislányt, akit megölt az osztálytársa, és aki egyébként felhívta a figyelmet arra a tanároknak is, mert nem maradt csendben, és felhívta a figyelmüket a tanároknak arra, hogy a sráccal probléma van, hogy olyan rajzokat készít, meg olyan viselkedése van, ami nem oké. És olyan ott volt Tomás Drucker oktatási miniszter, meg ott volt Maros Zsilinka főügyész, és igen, ez egy nyilvánvalóan pozitív, meg gesztus értékű dolog, de én nem látom azt, hogy azok az emberek, akik akár közvetlen, akár közvetett módon is felelősek az országban azért, hogy ez az ország megpróbálja jó lelki állapotban, jó kondícióban maradni, hogy azok az emberek, akiknek szüksége van segítségre, azok meg is kapják ezt a segítséget, hogy az állami hivatalok, meg az illetékesek, azok cselekedjenek, vagy cselekedni tudjanak, amikor cselekedniük kell,
ez valahogy hiányzik, és nem csak az történik, hogy iskolákban diákok a tanáraikat és az osztálytársaikat

0: öngyilkolják meg, mert nem egy eset volt, az már a többedik eset. Hanem előjönnek olyan dolgok is, hogy olyan nők, akiket családon belüli erőszakért és segítségért fordulnak, ami az esetek egyébként sokkal kisebb százaléka, mint amennyi valóban történik. És segítséget kérnek, és a rendőrség, meg szintén az illetékes hivatalok egyszerűen nem védik meg őket. Történt több olyan gyilkosság, amikor az egykori élettárs meggyilkolta az egyébként segítséget kérő nőt. És hogyha visszavezetjük ezt 2018-ra, amikor Marianne Kochner, a hírett vállalkozó, akit most azzal gyanúsítanak, illetve vádolnak, hogy megrendelte Ján Kuciak és jegyesének a meggyilkolását, ő telefonban fenyegette meg Ján Kuciakot, korábban Ján Kuciak a rendőrséghez fordult, és a rendőrség nem tett semmit. Tehát, hogy halmozódnak ezek az ügyek, és az a félelmetes néha az egészben, hogy az emberek többsége egyszerűen megeszi azt a gumicsontot, amit a politika elé dob, és tényleg ráharap olyan mellékvágányra vivő témákra, meg ostobaságokra, mint az apa-férfi-anyanő alkotmánymódosítás, amely körül tavaly vertek ugye hatalmas habot a politikai szezonban. Meg egy csomó mindenre most Konyev Marsallnak állítanak szobrot, vagy állítottak szobrot a Duklai hágónál, mert milyen fantasztikus dolog, hogy Konyev Marsallnak lehet szobra, ahhoz képest, hogy 1968-ban is ott volt a prágai tavasz leverésénél, meg 56-ban is ott volt ugye a 56-os forradalom leverésénél, meg tehát félelmetes, hát igen, hogy mennyire szétcsúszik az emberi
1: pótcselekvések, és hasonló dolgok abszolút jellemzik nem csak Szlovákiát, Szerbiát is, én azt gondolom, itt a régióban nagyon sok ország küzd hasonló problémával, és ugye azt látjuk, hogyha a kormányzat nem működik kellőképpen, vagy megfelelően, akkor már akadozik az is, ahogy az állam működik. Tehát nem tudunk elképzelni egy olyan helyzetet, ami mondjuk Belgiumban évekig jelen volt, tehát hogy a kormányt nem sikerült helyreállítani, de hát attól az ország úgy működött, mint hogyha mi se történt volna. Tehát azért itt nagyon egyszemélyi hatalmak vannak, nagyon fontosak ezek a politikai végrehajtó struktúrák, amelyek irányítják az országot, és hogyha itt valamiféle megbicsaklás van, mint ahogy láthatjuk ezt Szlovákiában is, de hát akár Romániáról is beszélhetünk, ahol már nem is tudom, talán a negyedik kormányfőjelölt próbálkozik azzal, hogy megalakítsa a kormány, szóval 150 napig nincs kormány, azért az nagyon érdekes volna, és érdekelne, hogy Románia hogyan működik ez alatt, a 150 nap alatt, mennyivel vált, hogy mondjam, egy európai konszolidált országgá, ahol attól függetlenül, hogy nincs egy teljes értékű kormányzat, azért a dolgok jól működnek.
2: Mártnak van valami közbevetés, és nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy megvárom, és akkor...
0: Én csak még az előző gondolatmenethez akartam hozzáfűzni egy dolgot, hogy tudjátok, hogy mi húz fel engem a leginkább, hogy ezeknek a társadalmi problémáknak a megoldását mindenki abban látja, hogy keressünk egy bűnbakot, és fogjunk rá mindent, ahelyett, hogy ezeket a dolgokat strukturálisan próbálná meg megoldani valaki. És ez egyszerűen tönkre fogja tenni, vagy ugyanebben a mocsárban fogja tartani a társadalmat. Én azt most nagyon-nagyon sötéten látom.
1: Jó, de hát ez a legegyszerűbb. Hát legegyszerűbb bűnbakot találni, vagy keresni.
0: És hogy mindig ide lyukadunk ki, mindig a bűnbakoknál lyukadunk ki, ahelyett, hogy a megoldáson gondolkodnánk.
1: De tudod, van, amikor a kvázi megoldásoknak nyílik tér, és hát azok is arról tanúskodnak, hogy abszolút nincs sem ötlet, sem tudás ahhoz, hogy ezeket a dolgokat akár strukturálisan megoldják. Tehát miután Szerbiában 2023-ban megtörtént ez a tömeggyilkosság a belgrádi iskolában, az volt a nagy ötlet, hogy akkor mostantól minden iskola előtt posztoljon egy rendőr, és akkor az majd megoldja a helyzetet. Tehát Na, tehát ez mindent elmond arról, hogy mekkora szakértelemmel rendelkeznek az illetékesek, amikor egy ilyen helyzetet úgymond rendszer szinten meg akarnak oldani. Na, akkor térjünk Romániára át. Ugye itt már a Bolozsán kormány, hát 150 napja, jó számolom nagyjából, akkor bukott meg, és hát most pedig egy új kormányfőjelölt van, aki, ha jól tudom, ma tárgyal épp a különböző pártokkal, többek között az RMDS-szel is. Mi a helyzet most, hol áll ez a kormányalakítás, mennyire valószínű, hogy ez a negyedik próbálkozás, negyedik királyfi majd legyőzi a sárkányt?
2: Az a helyzet, hogy amit Romániában látunk, az nem egy egyszerű kormányválság. Nem arról szól, hogy nem teljesített jól a kormány, vagy nem tudom, nem volt funkcionális a kormány, és megbukott, hanem, vagy hogy a koalíción belüli feszültségek lettek volna, hiszen a kormányválságot kirobbantó szociáldemokraták voltak a várományosai a miniszterelnöki posztnak. Tehát, hogyha még egy kicsit várnak, akkor ők adják a miniszterelnököt, és ez a, mert ilyen rotációs rendszer volt a megegyezés, hogy először a liberálisok, és aztán a szociáldemokraták vezetik a kabinetet, de nem várták ki, és azért nem várt, hogy miért nem várták ki, az egy krimiben illő történet. Az elsődleges és nagy kifogás szervesen kötődik ahhoz, amit elmondtál már Szlovákiáról, hogy itt két koncepció verseng egymással. Van egy ilyen nagyon szigorú államháztartási szempontokat követő, nevezzük neoliberális, piacbarát, én nem szeretem ezekbe a skatujákba préselni a magyarázatot, de hogy legyen minden rendben, minden számla legyen kifizetve, az a rendkívül magas költségvetési hiány, ami az Európai Unióban is rekord, tűnjön el, és akkor utána lehet szociális politikáról gondolkodni. Ez volt a liberális pártnak a stratégiája, és tényleg vasököllel önmagukat felszalámizott, tényleg a párt saját népszerűségét beáldozva ment előre, mint a tank, hogy talpra állítsa ilyen szempontból Romániát. Miközben ott vergődött a szociáldemokrata párt, amelynek volt szociális programja, meg van szociális programja. Elég sok mindent el is értek, és a költségvetési hiány egyik oka az, hogy azért itt a mondjuk a szociális támogatások rendszerét úgy átalakították, hogy elviselhető kezdett lenni a szektor. Nem mondom, hogy minden problémát megoldottak, de azért például az iskolai erőszak ügyében, hogy legyen minden iskolának pszichológusa, legyen vészjelző rendszer, legyen kialakítva egy protokoll, legyenek szakértők, akik, tehát egy ilyen helyzet, amit te elmondtál, hogy van egy gyerek, aki jelzi, hogy itt az osztályban baj van, itt normális esetben egy egész apparátus mozdul meg, messze azelőtt, hogy bármiféle atrocitás történt volna. És ennek a jelzőrendszernek a kiépítésére az elmúlt években Romániában nagyon komoly lépések történtek. Beindult ez a megszorító intézkedés, mit gondoltak, mi volt az első lépés, nem fogjátok elhinni. Csökkentették az iskolai pszichológusok számát. Komolyan. Vagy növelték a pedagógusok heti óra számát. Tehát abszurd módon itt kezdte a megszorító intézkedéseket, senki nem értette, hogy miért Bolozsán. Valószínűleg tényleg, ha megnézed a költségvetési tételt, akkor sok apró tétel mondjuk a tanügyben adódik össze. És neki a főnyírő elve alapján, ahol sok volt a lyuk, ott kellett bezárni a lyukokat. Na, innen indult el a román kormányválság, de közben azért a háttérben az van, hogy itt van nekünk egy 40%-os szélső jobboldali pártunk, amellyel kapcsolatban nem lehet tudni, hogy Moszkvából vagy Washingtonból kap több pénzt, de hogy sok pénzt kap, az hétszentség. És idén márciusban, mint kiderült, volt egy hosszas tárgyalás sorozat a Görögországból egészen Magyarország és Szlovákiáig nyúló vertikális folyó, úgynevezett vertikális gázfolyósó fejlesztéséről, amelyen keresztül sebb folyósított gázt hoznának, és amely elvileg segítené az országok leválását az orosz gázról. És hát kiderült, hogy a görögországi amerikai nagykövet azért tárgyalt a szociáldemokratákkal, akik éppen kormányvitában voltak Bolozsánnal, mert szerintük a liberális koalíciós partner, a román nem támogatja eléggé ennek a gázfolyósónak a fejlesztését. És aztán, ahogy ezt a Wall Street Journal megszellőztette, az Amerikából Görögországba rendelt nagykövet, azt kiabálta a görög energetikai nagykövetnek, egy miniszternek egy vacsorán, hogy bármelyik országban meg tudják buktatni a kormányt. Tehát innen indult ez a dominó, hogy végül is miért bukott meg a román kormány? Azért, mert tényleg volt egy ilyen gázlobbi, vagy azért, mert szétfeszítette ez a piacbarát vagy szociáldemokrata barát politikai ellentét, vagy azért, mert van egy 40%-os szélsőjobbunk, amelyik folyamatosan torpedóz minden kormányzati intézkedést, és ellehetetleníti a politikai életet, vagy mindez együtt, azt most nagyon nehéz megmondani. És haba tortán, vagy cseresznye a tortán, hogy kiderült, hogy ezen a cseppfolyós gázszállító hálózaton keresztül nem feltétlenül amerikai gáz érkezik a térségbe. Nagyon nagy esélye van annak, hogy ugyanúgy orosz gáz érkezik, mint eddig. Tehát az egész energetikai függetlenedés és leválás az zárójelbe került. Szóval csak jelzem nektek, hogy az iskolai pszichológusoktól addig a pontig, hogy mivel fűtjük a házunkat, mennyire komplex egységben élünk, mennyire összefüggnek ezek az államok, amelyekben élünk, és milyen tragédiák következnek abból, hogyha nem működik a rendszer. Tehát jöhet egy olyan, nekünk például a Bolozsán kormány technikai értelemben egy nagyon jól felépített kormány volt, ki volt találva minden szakágnak, hogy ki a felelős, vállalták a politikusok a népszerűtlenséget is azért, hogy megtegyék a legsürgősebb lépéseket, és mégis ugyanoda jutottunk, mint ti, mint a szomszédos államok. Mert nem megy, egyedül nem megy. Ez az én képletem, és akkor hoznék egy szót nektek, egy tandem szót, ugye van ez a sorozatunk, hogy ilyen slang szavakat ismertetünk, amelyet átvesznek a többségi nyelvből a kisebbségi magyarok. Most a frájer szót hoznám, de ennek van egy iker szava, nem tudom, most lőjem el, vagy mondjam el, vagy a következő hetekben lőjük el. A lényeg az, hogy ezt a szót nem önmagában, hanem az ellentét pártjával, a smekkerrel használjuk.
1: Hát ez könnyű. Ez könnyű, úgyhogy Márknak megadom a lehetőséget.
2: Mind a kettőt könnyű, vagy a...
1: Ez ugyanaz.
2: Már neked is könnyű?
0: Én tudatlan vagyok, én nem tudom.
1: Akkor volt.
2: Jó, szerbrobálhat erre kulturális folyosó.
1: Érdekes, hogy... Igen, érdekes ez. Hát ez a csók király.
2: Hát
1: legalábbis, tehát egy frajer, az a, és a smekker, aki így... Hát így nagyon jól tudja fűzni a nőket, és hát
2: ez nagyon érdekes.
1: Nem?
2: Ez tényleg így használják
1: a szerzőt? De mind a kettő, igen.
2: A frájer az, akinek a szemét is ki lehet lopni. A balfék.
1: Hát aki, ez hihetetlen.
2: Aki tűjére lehet venni. A smekker, az pedig, aki mind a jéghátán is megél. Hát, tehát amikor említetted a szerb nagygyűlést, amire eredetileg Alekszandár Vučić állítólag Orbán Viktort válta volna, aztán végül is lecserélte Ficóra, és végül Ficó sem ment el, hát ott nem is tudom, hogy ki volt hát Orbán Viktor mindenképpen a frájer, mert őt kihagyták a buliból.
1: A smekker hát az értelemben Ficó, lehet.
2: Igen.
1: Lehet, hogy ebben a román értelemben ő volt a frájer, igen. A szerb értelemben azt gondolom, hogy ő valami egészen más volt, de most nem jut eszembe megfelelő kifejezés, talán a pukoje kifejezés, tehát hogy kipukkat, vagy teljesen kész van kifejezés az, ami leginkább ráilleszthető. Most az elmúlt hét során láttunk egy olyan jelenetet, amikor leült egy káposztakővel vitát folytatni, mert nem volt hajlandó az egyetemista lista vezetője kiállni vele tévévitára, amire egyébként ő nem volt, mármint Vučić nem volt hajlandó 14 éven keresztül, amíg ilyen-olyan hatalmi pozíciókat töltött be. Most hirtelen ugye meggondolta magát, és szeretett volna vitát, de most meg a vitapartner nem állt kötélnek, úgyhogy ő leültette a vitapartnerről készült fotót egy székbe, vagy hát a székre így kifüggesztette, és oda tett egy káposztakőt, azt illusztrálva, hogy ugye azt mondják az ellenzékiekről, hogy hát ő ellene még egy káposzta kő is sikert vagy győzelmet aratna, úgyhogy akkor ő elkezdett így vitázni, illetve hát így a fejére olvasta az ellenfelének a különböző dolgokat, és kérdéseket tett fel neki, amire persze nem kapott választ a káposztakőtől. Hát ilyen volt Vučić, aki egyébként megtartotta a szerb haladó párttal az első nagy gyűlést is az elmúlt héten, azaz szombaton, a belgrádi sportcsarnokban, az arénában, ahol hát elég foghíjas volt a nézőtér, és hát persze, akik pedig ott voltak, azok buszokkal érkeztek, ahogy ez már így Szerbiában lenni szokott vidékről, és ott mondta ezt az ominózus mondatot is, amit idéztem még a műsor elején, hogy 50% alatt ő nagyon úgy fogja érezni, hogy ez sikertelen választás volt, tehát ő tényleg most abszolút többségre tör, amire hát a legtöbb közelmi kutatás alapján semmi esélye nincs. Viszont ez a Fico ügy, erre mindenképpen szeretném, hogyha még kitérnénk, mert ugye úgy volt, hogy Fico lesz az, aki hát úgymond a díszvendége lesz ennek a nagygyűlésnek, aztán néhány órával előtt lemondta. Már csak azzal kapcsolatban is különbözőek a magyarázatok, hogy miért. Ugye Szlovákia valamiféle vírusfertőzéssel indokolta, már mint a hivatalos pozsony. Nálunk azt mondták, hogy talán az orvosa nem javasolta, hogy repüljön, mert a merénylet után hát ez nem jó ötlet, bár a merénylet óta azért elég sok idő eltelt, és hát nagyjából, ha jól be tudom lőni, azért párszor repülőzött is.
2: Moszkvába vízibiciklivel ment, vagy
1: mivel? Hát ez az, igen, például Moszkvába. No, szóval, hogy mi lehetett ennek az oka, Márk, hogy mivel magyarázzák, mondjuk így, ellenzéki körökben, miért nem ment el Vučićhoz, Fico?
0: Nem volt ennek egyébként túl nagy visszhangja Szlovákiában ennek a történetnek, ugyanis Robert Fico most éppen nyomja az úgynevezett politizálást, amit ő legalábbis annak vél. Úgyhogy az volt a fő kérdés, hogy azon ez szombatra esett volna talán ez a látogatás, hogyha jól emlékszem, ugye? Így a hétvégére. Szóval. Neki hétvégén jelenése lett volna egyébként a Duklai Hágónál is, ahol éppen akkor avatták Konyev Marshall szobrát, amit már itt említettem. De erre sem ment el, a kormányt más politikus képviselte ezen a történeten. Úgyhogy benne van a pakliban, hogy valóban beteg volt. Tehát, hogy tényleg elkapott valami vírusfertőzést, vagy valami ilyesmit. Egyébként ő elég gyakran hivatkozik erre, viszont voltak is egészségügyi problémái, már a merénylet előtt is voltak különböző egészségügyi problémái, egyébként a szívével is, meg elég gyakran volt valamilyen vírusfertőzése, úgyhogy nála ez tényleg elég gyakran előfordult. De most ezen a héten már ugye hívott össze egy olyan találkozót, ahol megveregette a saját vállát, hogy milyen fantasztikus ötlet volt, hogy a vonatjegyek árát, az államilag támogatott vonatjegyek árát, azt lefelezték, mert magasak az üzemanyag árak, és azt akarják, hogy az emberek üljenek át a vonatra. és csinált egy ilyen diadalkört a vasúttársaságoknak a döntéshozóival, illetve a vezetőivel, hogy megdicsérje őket, hogy 25%-kal nőtt az utasszám, meg rengeteg havi bérletet adtak el, meg hasonló dolgok. Arról nyilván nem beszélt, hogy a vonatok most túl vannak tömve, ráadásul a vasút, arról is beszéltünk már erre, ebben a műsorban, Szlovákiában egy meglehetősen mondjuk így alul finanszírozott vagy rosszul menedzselt közlekedési ágazat. Úgyhogy igazából alapvető problémák vannak az infrastruktúrával is, meg magával a személyszállítással is. De hát Robert Fico azt mondta, hogy hát a teletömött vonatokért, vagy a túltömött vonatokért ne ő legyen már a felelős, hanem ezért a felelősök azok az illetékesek, illetve a vasúttársaságoknak a képviselői. De úgy tűnt, hogy ő úgy már így rendben van, illetve egészségesebbnek tűnt, mint ahogy szokott. Minden esetre nála ez elég gyakran előfordul, hogy vagy betegségre hivatkozva, vagy valamilyen elfoglaltságra hivatkozva mond le olyan programokat, ahol mondjuk kényelmetlen lenne megjelennie, és soha nem lehet tudni, hogy akkor ő most valóban beteg volt-e, vagy nem. De az, hogy neki mondjuk az orvosa nem javasolta azt, hogy ő repüljön, ezt kicsit mondjuk így, hogy a hajánál fogva előrángatott dolognak tartom, mert ő tényleg nem vízibiciklivel ment Moszkvába, és
1: hát hogyha rendszeresen... az nem volt kényelmetlen, hogy Moszkvába elutazzon, akkor most az, hogy Vucsicshoz, legfeljebb abban a szempontból lehet kényelmetlen, hogyha úgy ítéli meg már ő is, hogy Vucsics alul fog maradni a választáson.
0: Igen, de a szerbiai történések Szlovákiában nem vetnek azért akkora hullámokat, hogy ő ezt olyan különösebben kényelmetlennek érezze, akár nyer Vucsics, akár nem. Itt igazából, ha valaki mondjuk kényelmetlen volt ilyen szempontból, az mondjuk Orbán Viktor volt neki az április 12-i választások előtt, bár ott is tapogatták ők egymást, hogyha kellett, tehát nem volt ez különösebben probléma akkor sem. De ahogy Orbánnál is lehetett érezni, hogy megrendült a hatalma már 12-e előtt, ugye, úgy Vucsicsnál is lehet érezni, hogy ő sincs azért teljesen biztonságban, és nem véletlenül vetette bele magát teljes melszélességgel a kampányba, és gázol benne szügyig. Nem nehéz rájönni arra, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy tényleg csak egy betegség volt, és inkább húsleves két szürcsölgetett otthon a 750 ezer eurós lakásában Pozsonyban.
2: Hát én azért emlékeztetnék benneteket, hogy itt volt ez a Kárpáti 8-ak epizód, ami olyan furcsán zárult, hogy ott volt minden ország képviselője, csak a magyar miniszterelnök nem, és az, hogy ott volt Fico, és ott volt Vucsics, akik... ott volt Szlovákia képviselője, és ott volt Szerbiából maga Vucsics, azért az azt jelzi, hogy itt kezd feljönni ennek a térségnek az értéke. Vagy legalábbis az a mi kimaradunk, vagy alternatív szövetséget képezünk. Ugye ez volt az Orbáni retorika, hogy itt van egy együttműködés Budapest-Belgrád-Pozsony-tengely, és majd mi átrendezzük, hogy vannak itt a viszonyok Közép-Európában. És most ezzel szemben kezd nem erősen, nem nagy ütemben, nem konszenzuálisan, mert azért sem Csehország, sem Szlovákia nem képviseltette magát államelnöki vagy miniszterelnöki szinten, de Románia igen, de Szerbia igen. Szóval nagyon-nagyon kérdéses, hogy mennyire lesz ez stabil, de igény van arra, hogy legyen egy új konszenzus. Na most, hogy abba Vucsics fog-e részt venni, vagy hogy fog Szerbia részt venni, vagy hogy alakul egyáltalán ez az uniós csatlakozási folyamat, meg Szerbia részéről, és hogy ki kivel kell barátkozzon, az egy nagy kérdés, de szerintem, hogyha Fico hosszú távon és túlélésben gondolkodik, akkor neki most különösen érdeke a nyerésben lévő emberekkel szövetséget ápolni.
1: Hát igen, és ezt, nagy a
2: ezt, ezt az árnyékot, ami az ő, hogy neki kifelé áll a rúdja, vagy ő az orbáni autokráciát és unió ellenességet, vagy nem tudom, Brüsszel ellenességet, vagy ezt a volt a küllők közé politikát képviseli, ezt minél távolabb kell magától tolnia.
1: Jó, hát nyilván így van, de hát mondjuk az is kérdés, hogy Vučićnak a hatalma az mennyire stabil, illetve hogy mennyire lesz nyerő opció, úgyhogy elképzelhető, hogy ez is közrejátszott abban, hogy végül Fico úgy döntött, ahogy, de mindegy, hát ez csak a találgatás.
0: Még egy momentumot közbeszúrnék. Lehetséges, hogy ez az egész történet egy kicsit összefüggésben van azzal, hogy Fico az utóbbi időben egy kicsit túltolta a biciklit. Nem is olyan régen volt egy olyan megszólalása, ahol kétségbe vonta a NATO szerződés 5-ös cikkeinek a létjogosultságát, illetve a hatékonyságát, mondvá, hogy a franciák aztán biztos nem harcolnának Szlovákiáért, meg ilyen hasonló szövegeket nyomott egy vitaműsorban. És hát ezt a szlovák diplomáciának valahogy muszáj volt egy kicsit kivasalnia, kevés sikerrel, mert az elég nagy felháborodást okozott elég sok helyen. És járt itt Szlovákiában nemrég a német külügyminiszter, aki kiállt sajtózni ugye Juraj Blanárral, a szlovák külügy vezetőjével, és szinte egyáltalán nem diplomatikusan, borzasztóan kiosztotta Ficót, illetve a szlovák diplomáciát, elmagyarázva Blanárnak, hogy jó lenne, hogyha itt szólna a főnöknek, hogy Oroszország továbbra is a legnagyobb veszélyt jelenti Európára, és hogy a szövetségi rendszereknek a szabályait, illetve azoknak a filozófiáját azt nem biztos, hogy meg kéne kérdőjelezni, mert hogy ezek adottak, Fico az pedig ezen jó lenne, hogyha egy kicsit elgondolkodna. És hát lehet, hogy Fico úgy érezte, hogy ezek után, mivel ő egy elég tapasztalt hintapolitikus, most már elérte azt a pontot, amikor már visszafele kéne lendülni, és lehet, hogy ez már visszafele tartó útnak volt egy megnyilvánulása, hogy most egy kicsit ilyen, mondjuk itt tényleg nem a bota küllők között politika felé fog menni, de hát azt az elkövetkező időszakban meglátjuk, mert ő azért bizonyos szempontból kényszerpályán van, a nyakán liheg a Republika, ugye a szélsőjobboldali párt, amely nagyon erősen európai, illetve NATO ellenes, és orosz barát, és a Ficoféle szavazótábornak az orosz barátság az azért szintén nem elhanyagolható, úgyhogy a Republika ott mazsolázgat egy kicsit a Ficoféle táborban, úgyhogy ennek ilyen belpolitikai szempontokat is figyelembe kell vennie, bármit is tesz mondjuk külpolitikában.
2: Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy milyen párhuzamosságok zajlanak most Európában az AfD történelmi sikereket ért el. A második világháború óta nem látott mértékű győzelmet aratott a német szélsőjobb a tartományi választásokon. Romániában soha nem volt ilyen erős. Akkor sem volt ilyen erős a szélsőjobb, amikor a második világháború alatt, illetve közötti időben kormányzati pozíciókat nyert el. Tehát, és akkor most említed ezt a Republikának ezt a feljövetelét. Itt most a közép-európai vagy kelet-európai úgynevezett mainstream pártok azt élik meg, hogy eddig lehet, és ezt éli meg a román szociáldemokrata párt végletesen, mert ők azt látják, hogy az tőlük elszivárgó szavazótábor, horribile dictu, a szélsőjobbnál köt ki, tehát a szociáldemokratákból lesznek a náci szavazók Romániában. Hogy itt most nincs az az idő, hogy lehet tangózni, meg jobbra is kacsintani, meg balra is, hanem itt most vagy most állítják meg, és most kötődik egy szövetség, vagy kiegyezés, akár a liberális szociáldemokrata tengelyen Romániában, akár a nagyon Európa barát, kicsit Európa pártok között a többi országban, vagy nem lesz ilyen, akkor itt most átszakad a fal. Ez az általános érzet nagyon sok országban.
1: Hát, hogy most a szélső jobb, vagy a populizmus az, ami itt a kulcs szó, ebben lehet, hogy én vitatkoznék veled, de majd akkor ennek szentelhetünk egy külön műsort. Viszont van még egy fontos témánk, amit szerintem nagyon jó lenne, hogyha ebben a maradék 10-11 percben megbeszélnénk, ez pedig a sajtótámogatás. Ugye hétfőn a magyar kormány kiírt egy pályázatot, amilyen ilyen még nem volt, olyan 200 millió forintos határon túli magyar elektronikus sajtónak szánt támogatásról van szó, amely hát egy komoly pontozási rendszerrel és nem ilyen meghívásos alapon fog történni, mint ahogy ez az előző időszakban jellemző volt. Két kérdésem lesz majd hozzátok, csak azért jelzem előre, hogy tudjuk belőni időben is. Az első az az, hogy mire elég ez a 200 millió forint, ugye, hogy mi is értsük, akik euróban gondolkodunk, ez olyan nagyjából valamivel több, mint 500 000 euró, ezen osztoznak majd az összes határon túli médiumok, amelyek ugye pályáznak, és hát majd még arról is beszéljünk, hogy mi lesz azokkal a médiumokkal, amelyek hát a feltételrendszer alapján ki vannak zárva ebből a pályázati körből. Szóval, hogy mire elég szerintetek, és egyáltalán milyen lehetőségek vagy veszélyek rejlenek egy ilyen pályázatban?
2: Én nagyon röviden szeretnék ehhez hozzászólni az elején, azzal a diszklémerrel, hogy az én pozícióm rendkívül kényes, mert én olyan médiumoknak dolgozok, amelyek vagy kereskedelmi alapon működnek előfizetéses rendszerben, vagy közmédiaként működnek, mondjuk a román közmédia, és nincsenek kiszolgáltatva ilyen módon a sajtópályázati rendszereknek. Tehát nekem nagyon óvatosan kell nyilatkozni, mert tudom azt, hogy rengeteg sajtóműhely működik, értékes sajtóműhely működik, akiknek a tartalom szolgáltatása nélkül nem lenne kezelhető a közéleti párbeszéd az országainkban, különösen Erdélyben nem. Tehát minden tiszteletem és támogatásom a Transtelexé, az Erdély Átlátszóé, a Mi Között Podcasté, az UH.ro-é, és sorolhatnám, mert kb. Ennyi a független széna. De ezzel együtt azt gondolom, hogy ami eddig történt a magyar sajtópolitikában, a NER alatt, az a NER propaganda médiájának a kiterjesztése volt. Tehát itt nem pályázat, nem meghívásos pályázatok voltak, eufemisztikusan fogalmaztál, hanem itt pénzelték és kiterjesztették a propaganda médiát határon túl, ami rettenetesen káros volt. Ezt cseréli le, azt hiszem, legalábbis kívülről nézve ezt cseréli le egy pályázati rendszerre a magyar kormány. Nem tudom, őszintén nem tudom, hogy ezt egy valódi pályázati rendszerrel lehet lecserélni, és ha igen, milyen kritériumok szerint, és hogy ez mire elég. Azt gondolom, hogy minden pályázati rendszernek a gyenge pontja az, hogy projekt alapú, és addig tart, amíg éppen az a finanszírozás van. Márpedig a szerkesztőségek értékét és erejét azt adja, hogy kiszámíthatóak, hosszú távúak, és nem projektben gondolkodnak. Úgyhogy én azt várom, hogy végre legyen egy stabil, hosszú távon fenntartható, átlátható, méltányos közeg, amiben ez a sajtó működhet, és kételmi vannak abban, hogy ennek az eljövetelét látjuk-e most.
1: Csak annyit fűznék hozzá, hogy érzékeltessem azt, hogy milyen pénzek mentek a médiára az Orbán kormány idején, hogy ugye most egy teljes keret van a Kárpát-medencei magyar sajtó támogatására, ami 200 millió forint. Ennek a több mint háromszorosát kapta meg évi szinten csak a vajdasági Pannon rádió és televízió mögött álló alapítvány. Tehát 650 millió forint, amit egy év során, illetve legutóbb is kapott, ezzel szemben áll, ugye most ez 200 millió a teljes határon túli magyar sajtóra. Tehát, hogy ezt is nézzük, vagy vegyük figyelembe, amikor arról beszélünk, hogy sajtótámogatás. Mert én azt is hallottam már, hogy van, aki ezt is sokalja. Minek kéne a határon túli sajtót támogatni? Miközben most pontosan az volna a cél, hogy azok a médiumok, amelyek eddig abszolút nem rúghattak labdába, mert egyszerűen nem is volt ilyen pályázat, hanem hát úgymond pofára osztogatták a pénzeket olyan médiumoknak, amelyeket nem is szívesen nevezek médiumoknak. Remélhetőleg legalább ez meg fog szűnni ezzel. Márk, hogy látod?
0: Említetted ugye a Pannon RTV-t, a Mahét Média család is hasonló volumenben kapott pénzt évente, tehát hogyha összeadjuk csak ennek a két médiumnak a támogatását, akkor jó számolom, hogy tulajdonképpen 6-szor annyit kaptak, mint most az egész Kárpát-medencei sajtópályázat.
1: Nagyságrendileg olyan 3 milliárd forint volt évente ez az összeg.
0: Szóval egészen elképesztő aránytalanságok vannak ilyen szempontból, de én azért ellentmondanék, vagy nem értek teljesen egyet Borókával. Igen, az egy szép dolog, hogy a sajtóközegnek hosszú távon fenntarthatónak kell lennie és hasonlónak, de az a helyzet, hogy azért a mostani figyelemgazdaságban a hosszú távon fenntarthatóság, vagy az, hogy kiszámítható támogatást kap mondjuk egy sajtótermék valahol, az vezethet bizonyos fajta elustuláshoz, és ezt láthatjuk nagyon sok határon túli sajtóterméknél, amely nem volt rákényszerítve arra, hogy megpróbáljon úgy igazán innovatívan beleszállni egy igazán piaci, kompetitív közegbe. Ez a versenyközeg segíti azt, hogy előre lépjünk, és aztán ennek van egy...
2: beszélünk már, tehát a hosszú távú fenntarthatóság az nem a kompetitivitásról való lemondás, hanem az arra való felkészülés, hogy legyen előfizetőn, legyen hátul egy stabil szerkesztőség, és legyen stabil minőségű tartalomszolgáltatás.
0: De nagyon sokszor nem történik ez meg, tehát a kisebbségi közegben, és ezt muszáj így kimondanom, tényleg nagyon hajlamosak az intézmények a különböző fajta ellustulásra, ahelyett, hogy kihasználnák a lehetőségeiket, és versenyre, vagy beszállnának a versenyekbe. Én azt látom, hogy az olyan fajta támogatási rendszerek, amelyek tényleg projektalapúak, azok viszont e felé tudják irányítani a szerkesztőségeket, meg az intézményeket is. Tehát, hogyha eleget pályáznak, és elég energiát tesznek abba, hogy mindig valami újat és valami jót találjanak ki, akkor abból jó dolgok tudnak kijönni, és egy átlátható pályázati rendszer, egy transzparens pályázati rendszer, ami eddig borzasztóan hiányzott ebből az egészből, az ezt elősegíti. Aztán itt lehet beszélni arról, hogy mennyire jó vagy etikus dolog az, hogy mondjuk közvetlenül egy másik ország kormányától fogadnak el pénzt ezek a szerkesztőségek. Én is ugye egy olyan lapnál dolgozom, amely részben az előfizetőire támaszkodik, részben pedig folyamatosan pályázik, és rá van kényszerülve arra, hogy valami újat tudjon mutatni. De ez jót tesz egyszerűen a sajtóközegnek is, hogy meg tudja határozni, hogy milyen célokra szeretne pénzt kapni, hogy milyen projektekbe akar belefogni. Én úgy látom, hogy ez nem egy rossz megközelítés, és azt is tudom, hogy korábban volt egy olyan elképzelés, hogy sajtótermékeket normatívan támogasson a magyar kormány. Én ezzel például egyáltalán nem értek egyet. De hát az az én véleményem, nyilván mások, én más helyzetben vagyok a napunknál, mint mondjuk az átlátszó Erdély, amely szintén nagyon-nagyon régóta pályázik, de alig-alig ilyen túl pedig nagyon-nagyon értékes a munkája, és még említhetnék számtalan más alkotói közösséget ebben a térben. Szóval ezt össze kell valahogy hangolni, és hát meglátjuk, hogy fog ez elsülni, nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Igen, nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a normatív finanszírozás és a projekt alapú finanszírozás között. Ha csak projekt alapon finanszírozol, akkor megtörténhet, hogy ilyen nagyon merev, tulajdonképpen kilúgozott projektek jönnek létre, és amellett már a napi aktualitásokkal már nem igazán sikerül foglalkozni, mert hát ezt előre nem lehet látni, hogy egy projektbe bele lehessen írni, hogy majd ez és ez fog történni, és ezt fogjuk megcsinálni. Másrészt pedig, hát igen, hogyha nincs egy stabil alapod, akkor ezeket a projekteket se tudod megcsinálni. Tehát valahonnan mégiscsak finanszíroznod kell a napi működésedet, és ha erre nincs pénzed, vagy nincs annyi pénzed, hogy emellé még oda tegyél pluszban egy ilyen projektet is, akkor azt gondolom, hogy nem sokáig tudsz talpon maradni. No, mindegy, sok sajtóval kapcsolatos témánk szokott lenni, hát nem véletlenül nyilván újságírók vagyunk, úgyhogy sokat gondolkodunk ilyesmén. A mai műsorunkban viszont már nem beszélgethetünk tovább erről, lejárt az időnk. Köszönjük Önöknek, hogy velünk voltak. Ez volt a Hatuma 217. adása, visszahallgathatnak bennünket Spotify-on, YouTube-on, keressenek bennünket a Facebookon, búcsúzom Önöktől, barátaim, újságíró kollégáim nevében is, Parászko Boróka, Finta Márk és Pressburger Csaba egy hét múlva is várja Önöket, a viszont hallásra.
3: Gyerekfejjel kellett végigélni a szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem maradt benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
4: Megdöbbentő a királyi mennyegzőről szóló evangélium híre. A meghívottak nem mentek el, azaz Isten hívását sokan visszautasítják. Erről beszél prédikációjában Skalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes.
5: Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Mert bizony a mindennapi megélhetés és az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket.
4: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal az anyaság méltósága. Dr. Gőg Edit főorvos. Meglátásai.
6: Az anyát a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte. A globalizált világunk már nem hajlandó elismerni a nemek sajátosságát.
4: Ürge József vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedhet a rendőrök fizetése. Napi rendőrségi ellenőrzéseket sürget a lengyel kormányfő az iskolákban az elmúlt hetek támadásai után. Szeles, esős idő várható éjszaka, holnap napközben is lehűl a levegő, 20 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedik a szlovák rendőrök fizetése, jelentette be Matúš Utajástok belügyminiszter. A béremelés a belügyminisztérium más alkalmazottait, köztük a tűzoltókat és a hegyi mentőket is érinti. A rendőrök esetében az emelés egyik része a 8,4%-os valorizáció, amely 2027. júliusától lép életbe, emellett januártól 150 euróval emelik a kockázati pótlékot. A tűzoltók és a hegyi mentők fizetése júliustól átlagosan 170 euróval nőhet. A miniszter szerint a béremelés a jövő évi állami költségvetés elfogadásához kötött, s Utajástok szerint idén 8 hónap alatt 761 új rendőr csatlakozott a testülethez, és jelenleg több mint 4600 jelentkezést tartanak nyilván. A Környezetvédelmi Minisztérium belső ellenőrzése szerint 2026-ban két a korábbi miniszter Tomás Taraba közvetlen környezetében dolgozó alkalmazott fejenként több mint 100 ezer euró prémiumot kapott az első 9 hónapban. A tárca szerint ugyanebben az időszakban összesen több mint 2 millió eurót fizettek ki alkalmazotti jutalmakra. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az indokolt teljesítmény prémiumokat nem vitatja, a két esetben kifizetett 6 számjegyű összegeket azonban nem tartja elfogadhatónak. Ha a további vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a tárca visszakövetelné a pénzt, és további jogi lépéseket is mérlegelne. Az új vezetése mellett szigorú felső korlátokat vezetne be a közszférában fizethető jutalmakra. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter szerint a tárcát magas színvonalon vezette, és a dolgozók csak olyan prémiumokat kaptak, amelyeket megérdemeltek. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra kérte a rendőrséget, hogy a közelmúltbeli késes támadások után naponta legalább egyszer látogassanak el minden iskolába. A rendőri járőröket megerősítik az iskolák környékén és az intézményvezetőkkel egyeztetve, a rendőrök az iskolákba is belépnek. Tusk szerint az intézkedés növeli a biztonságérzetet és elrettentheti az esetleges támadókat. A kormányfő az interneten terjedő erőszakos tartalmak és az ilyen támadások utánzás veszélyére is figyelmeztetett. Bírálta az elnöki vétót is, amely megakadályozta a különösen káros online tartalmak gyors blokkolását. Az elmúlt napokban két lengyel iskolában történt késes támadás, egy 19 éves diák 9 embert sebesített meg, egy másik esetben pedig egy 15 éves volt diák ölt meg egy iskolai alkalmazottat, és két embert megsebesített. Legalább 33 ember meghalt és 18-an megsebesültek egy orosz támadásban az ukrajnai Kramatorszkban, közölték a helyi hatóságok. A frontvonal közelében fekvő városban két tömegközlekedési autóbuszt ért találat. A helyi ügyészség szerint az orosz erők siklóbombával támadtak délelőtt 10 óra körül. A támadás után felfüggesztették a tömegközlekedést, holnap pedig gyásznapot tartanak a városban. Közben Kijevet és környékét is orosz dróntámadások érték. A fővárosban 3 ember halt meg, legalább 13-an megsebesültek. A támadások miatt a kijevi terület több járásában rendkívüli áramszüneteket vezettek be, és a vízellátásban is fennakadásokra figyelmeztettek.
0: Időjárás.
1: Éjszaka felhős, borult égbolt lesz jellemző, sokfelé várható csapadék, eső, zápor vagy elszórtan vihar formájában. Éjjel legkevesebb 9, legfeljebb 14 fokot mérhetünk. Holnap napközben változóan felhős, égbolt várható csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Éjszaka és a délelőtti órákban élénk északnyugati szél fújhat, amely holnap délután fokozatosan megenyhül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek Vásárút előtt Csalókoszkürt felől és a T1-esen a Branyiszkó alagútban Poprád felől. 10 perces a torlódás továbbá Vágsején, a főúton Vágtornóc felé és Komárom elején Nagymegyer irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli vett.
1: Újabb kormányfőjelöltje van Romániának. Az államfő választása ezúttal egy karrierdiplomatára, a külügyminisztérium államtitkárára, Lucán Niculescu-ra esett. Vajon a negyedik jelölt véget tud vetni a hónapok óta tartó bizonytalanságnak? A PCD, amely az előző három jelöltet nem támogatta, most talán hajlandó tárgyalni. Erről kérdezem Patak István újságírót, a Masszol hírportál főszerkesztő helyettesét. Kezdjük azzal, ki Lucán Niculescu, mit érdemes tudni róla.
2: Igazából ő nem karrierdiplomata, újságírói egyetemet végzett, újságíróként dolgozott az RFI, tehát a francia RFI román szerkesztőségének volt a több éven át a főszerkesztője, és még más tévécsatornákon is vezetett műsort, és utána hirtelen, tulajdonképpen meglepő módon kérték fel arra, hogy legyen Románia párizsi nagykövete, tehát igazából egyfajta politikai kinevezet volt, és innentől kezdve volt nagykövet három helyen is, majd jelenleg az OECD, a Románia OECD csatlakozásáért megbízott államtitkárként működik a külügyminisztériumban. Ennyit lehet röviden tudni róla, nem egy olyan figura, aki ismert a román politikában, tulajdonképpen meglepetés is volt ilyen szempontból az, hogy őt jelölte Nikus Ordán.
1: Ha jól tudom, nem kötődik semmilyen politikai párthoz. Ez előny lehet, ha arról beszélünk, hogy jobbak-e a kormányalakítási esélyei, mint az elődjeinek?
2: Politikai párthoz nem kötődik, az viszont egyértelmű, hogy Nikus Ordán embereként lehet őt jellemezni, és az is egyértelmű, hogy azért a jobboldali pártokhoz kötődik, tehát igazából ezt is kifogásolta a szociáldemokrata párt, hogy immár az ötödik olyan miniszterelnök jelölés történt az államfő részéről, amely valamilyen módon mégiscsak a jobboldalhoz köthető személyről szól, és egyetlen egyszer sem volt olyan jelölt, aki mondjuk a szociáldemokrata párt akár politikusa, vagy akár közel áll a szociáldemokrata párthoz, holott a PCD nyerte meg a legutóbbi választást, és a PCD-nek van ezáltal a legtöbb mandátuma a parlamentben.
1: Még csak most kezdődnek a tárgyalások, de a jelenlegi koalíciós pártok nagy része már jelezte, vagy arról beszélt, hogy bizalmat szavaznának Niculescu kormányának, de nem vennének részt benne. Miért nem?
2: Tehát igazából annyi előrelépés valóban van Luca Niculescu-val kapcsolatban, hogy legalább az ő személyét azért mindegyik párt elfogadja, tehát a PSD-nek a kritikái is inkább az államfő irányába voltak, vagy az államfő irányába fogalmazta meg ezeket a kritikákat. Luca Niculescu-val alapvetően nincsen problémája. Most megint beindul egy nagy taktikai játék, tehát a jelen állás szerint a Nemzeti Liberális párt legalábbi sajtóértesülések szerint inkább egy technokrata kormányt szeretne, tehát egy olyat, amiben egyáltalán ne vegyenek részt pártpolitikusok. A Nemzeti Liberális párt igazából két dolgot szeretne, elsősorban azt, hogy folytassa a következő kormány azt a politikát, amit a Bolozsán kormány elkezdett, a másik pedig, hogy a szociáldemokrata párt ne uralja ezt a kormány, tehát még olyan formában sem, hogy a miniszterelnököt nem adja ugyan, de több miniszterrel vesz ebben részt. A szociáldemokrata pártnál egy óriási dilemmát jelent, és ezen vita is van a párton belül, hogy részt vegyenek-e miniszterekkel a kormányban, hiszen a párt politikusainak egy nagy része ezt szeretné már végre, hatalomban szeretné újra látni a pártot, legalább ilyen formában, hogy nem adja a miniszterelnököt, és azért van egy olyan része a pártnak, amely meg kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy nem biztos, hogy érdemes egyedüli pártként beszállni egy ilyen kormányban, hiszen akkor a következő időszakban a lakosság kifejezetten a PSD ellen fog irányulni, minden olyan történést vagy elégedetlenséget, ami megjelenik az életükben, azt a PSD-re fogja hárítani, hiszen azért az elég nyilvánvaló, hogy az elkövetkező időszakban sem fog Romániára ráköszönteni a Kánoán, ugyanúgy kell tartani a deficit célokat, a további megszorítások nem is lesznek, de azért semmiképpen sem beszélhetünk majd arról, hogy itt mondjuk az állami szférában fizetésemelésre lehet számítani, vagy egyéb olyan intézkedésre, amely a lakosságot hát legalább részben kárpotolná azért az időszakért, amit az utóbbi hát bő másfél év megszorításai hoztak.
1: Tehát a technokrata kormány azért is felelne meg jobban ezeknek a pártoknak, mert így kivonnák magukat a felelősség alól?
2: Tulajdonképpen azáltal, hogy egy technokrata kormány lenne, mindegyik párt ellenzékbe vonulva, és ellenzékből osztanák az észt, úgymond, tehát mondanának szép dolgokat, hogy mit kellene csinálni, és véletlenül egyébként egy ilyen technokrata kormány nem lenne hosszú életű. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogy a következő választásokig, ami 2028 végén lenne, ez a kormány nem fog kitartani. Én azt gondolom, hogy ezt az évet

0: elkerülni az előrehozott választásokat, de ez vajon helyese? Ugye arra gondolok, hogy az államfő attól tart, hogy az esetleges előrehozott választásokon a szélsőséges aur győzne, akár kormányra is kerülhetne, de a demokrácia nem éppen erről szól, és nem ellentétes a demokrácia elveivel az, hogy nem akarunk választásokat, mert az esetleg olyan eredményt hozna, ami nekünk nem felel meg.
1: Ezen vita megy a román társadalomban és az elemzők között is. Természetesen, hogy a demokrácia része az előrehozott választás, ugyanakkor az sem antidemokratikus, hogyha egy államfő próbál egy stabil kormányt létrehozni valamilyen módon, főleg, hogy az alkotmány, a román alkotmány ezt lehetővé is teszi számára. Tehát igazából a stabilitást próbálja biztosítani, azért az előrehozott választásról azt is tudni kell, hogyha Románia egy ilyenbe belemegy, akkor az a parlament feloszlatásával kezdődik, onnantól kezdve nyilván semmiféle törvénykezés nem lesz egy ideig, és amíg ez az egész lezajlik, az valahol jövő év februárban lenne, tehát egy újabb elhúzódó folyamat történne, ami nem biztos, hogy jót tenne Románia megítélésének, a befektetéseknek, stb., hiszen elsősorban Romániában és Brüsszelből is Romániától azt várják el, hogy stabilitás legyen. De kétségtelen, hogy erről egy vita van, hiszen ez kifejezetten előtérbe kerül, hogy Nikus Ordán hangsúlyozza, hogy az AUR hatalomra kerülésének a veszélye is az egyik ok, amiért nem akar előrehozott választást. Ezt több más párt is mondja, egyebek mellett az RMDS is, de én azt gondolom, hogy egyébként Brüsszelben is van egy ilyen félelem, hogy akkor mi lesz, így aztán természetesen ezt a játszmát, ezt elfogadják, vagy elnézik Románia, hogy az előrehozott választást azt nem erőlteti. Amit még fontos itt megjegyezni, hogy Nikus Ordán tulajdonképpen azért nyerte meg az elnök választást tavaly, mert 6 millióan szavaztak rá, nyilván ezek nem az ő politikai támogatói, hanem ő rá azért szavaztak ilyen sokan, ennek legalább 4 millióan véleményem szerint, hogy ne George Simion legyen Románia elnöke. Tehát ilyen szempontból Nikus Ordán a választói fele is jelez, a választói elvárásnak, az ő választói elvárásainak is próbál megfelelni azzal, hogy próbálja megakadályozni az AUR hatalomra kerülését. De hogy ez demokratikus vagy nem, ez egy erősen vitatott téma természetesen.
0: Van még másfél percünk, beszéljünk arról is, hogy az AUR már egy ideje gyűjti az aláírásokat az államfő felfüggesztéséhez, és szeretné az ügy érdekében megnyerni a PISZIDI támogatását is. Erre lát esélyt?
1: Én most nem, tehát most semmiképpen sem. Ha odáig jut végül ez a válság, mert azért semmit sem lehet kizárni, hogy a végén mégiscsak előrehozott választás lesz, egy új többség lesz, és ott az AUR megerősödik, és már nem kell neki olyan sok partner ahhoz, hogy elérje a céljait, ott viszont elképzelhető, hogy majd akár ez is fölmerülhet, hogy Nikus Ordánt elfüggesszék a funkciójából. Igazából sokan azt mondják, hogy Nikus Ordán ettől is tart, de én nem gondolom, hogy ez az ő fő szempontja. Jelenleg ezt én nem látom reális veszélynek, hogy még az államfő pozíciója is bizonytalanná váljon, ami tényleg egyfajta káoszba sodorhatná Romániát. Én inkább arra hajlok, hogy valamilyen módon végső soron ez a Luca Niculescu féle kormány átmegy a szavazáson, de hát ezt hamarosan megtudjuk, hiszen most már csak néhány napja van, jövő hét közepéig eldől ez a kérdés.
0: Újabb kormányfőjelöltje van Romániának, az államfő választása ezúttal egy volt újságíróra, a külügyminisztérium államtitkárára, Luca Niculescura esett. Vajon a negyedik jelölt véget tud vetni a hónapok óta tartó bizonytalanságnak? Erről kérdeztem Patak István újságírót, a Maszol hírportál főszerkesztő helyettesét. Köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm a megkeresést!
0: Az utóbbi hetekben többször is foglalkoztunk a német belpolitikával, elsősorban az AfD tartományi választásokon elért sikerei kapcsán. A párt szélsőséges tagjairól sok szó esik, ugyanakkor kevesebb figyelem jut egy másik pártra, a Die Linke nevű baloldali pártra, amely Berlinben aratott sikert, és amelynek elnöke, a török származású Elif Erap lehet Berlin új főpolgármestere. A pártnak azonban több szélsőséges csoporthoz is vannak kötődései, ráadásul maga a pártelnök néhány év a kapitalista rendszer megdöntésére szólított fel a migránsok segítségével. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a magyar

0: Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdezem. Ahogy már említettem, nem csak az AfD kapcsán beszélhetünk szélsőséges ideológiáról, hanem a linkjével kapcsolatban is. Kezdjük talán a leggyakrabban említettel. Elif Elab pártelnök egészen 2025-ig tagja volt a Vörös Segítség Rote Hilfe nevű szervezetnek. Mit kellene tudnunk erről a csoportról, és mi a gond vele?
1: Igen, ez valóban így van. A pártelnök asszony tagja volt a Vörös Segélyezés című szervezetnek. Ennek a szervezetnek az eredetei egészen a 20-as, 30-as évekig nyúlnak vissza, ahol a német kommunista párt ugye erővel, hasonlóan mint az NSDAP, erővel akarta megdönteni a demokráciát, a weimári köztársaságot és az ottani államberendezkedést, a jogállamot. A későbbiekben a Rote Hilfe a 60-as, 70-es években, 80-as években is abban ékeskedett, hogy akár szélső baloldali csoportulásokat támogattak, akár a városi gerillát támogatták, akár a Vörös Hadsereg frakciót támogatják, hogy az RAF az egy terrorszervezet, és az utolsó években az a fő profiljuk, hogy szélsőséges baloldali büntettek miatt bíróság elé állított bűnelkövetőknek jogi segítségnyújtást adnak, és kifizetik az eljárás költségeit. 22 ezer tagja van a Vörös Segélyezés című szervezetnek. Ez a legnagyobb ilyen baloldali szervezet, és ami nagyon fontos, a Német Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelés alatt tartja, és bizonyítottan szélső baloldali szervezetnek tartja. Már több ízben voltak olyan próbálkozások a politika részéről is, hogy betiltsák ezt a szervezetet, hisz szélsőséges és szélső baloldali célokat követ.
0: És mennyire elfogadható a pártelnöknek az az érve, hogy csak passzív tagja volt a csoportnak?
1: Ez az érvelés nem elfogadható, hisz a német politikusok általában a parlamenti tagságuk révén egy kézikönyvben informálnak a különböző tagságaikról. Németországban ezek a civil szervezetekben betöltött tagságok egy nagyon fontos indikátort adnak az illető politikusnak a szakmai, politikai, világnézeti profiljáról. Aki belép egy ilyen szervezetbe, és ezt fel is tünteti, ezzel gyakorlatilag demonstrálja, hogy ezzel a szervezettel egyetért, a szervezet céljait osztja, és a szervezetet támogatja. A passzív tag az valószínűleg elhallgatta volna a tagságát, azaz nem meggyőződő a pártelnök asszony eme nyilatkozata.
0: Elif Elab kapcsán egy 2020-as dokumentumot is említenek, amit ő maga is aláírt, és amelyben arról van szó, hogy meg kell dönteni a kapitalista rendszert, mégpedig a migránsok segítségével, hogy egy sikeres baloldali pártnak, egyben migránspártnak is kell lennie, mert a migránsok szerintük hasonló problémákkal küzdenek, mint a munkásosztály, ezért szövetségeseknek kellene lenniük. Tehát hogyan tekint a Linke párt a bevándorlókra?
1: Valóban így van ez, hogy Elif Elab ilyenekben is ügyködött, és el kell mondanunk, hogy a bevándorlók körében a bal párt igen népszerű, kiváltképp népszerű. A muzulmán bevándorlók körében most a Berlinben tapasztalt tartományi választás alkalmából szeptember 20-án. Városszerte 26%-ot ért el a Linke, ebben ugye mindenki benne van, de egyes csoportolásokban, mint például a muzulmán migránsok körében, akiknek már ugye német állampolgárságuk van részben, akik szavazhattak, ott 50% feletti arányokat ért el a baltárt. Azaz megtalálta az iszlám, és megtalálta a muzulmán közösség a politikai reprezentációját. És tudjuk, hogy az utolsó 5-6 évben rapid módon, exponenciális módon növekedtek a honosításoknak a számai. Ezek most nem valamilyen külhoni németek lennének, akik megtalálták a német identitásukat, hanem tényleg kizárólag migránsok. És javarészt muzulmán migránsok. És ennek folytán egyre több muzulmán hátterű, muzulmán vallású német szavazópolgár van, és a bal párt pontosan ezt a bázist akarja megszólítani, és nem csak erősen szélső baloldali, kapitalista ellenes, Amerika ellenes, de akár anti-izraeli, anti-szemita retorikával teszi ezt, hanem ugye ezeket a csoportulásoknak a támogatását elfogadja. Mi több, az egyik városszerte híres bűnözői csoportnak a feje a bal párt választási bulián ott volt szeptember 20-án, ebből óriási felháborodás lett.
0: Ez a pozitív hozzáállás a bevándorlókhoz mennyire összeegyeztethető a bevándorló háttérrel rendelkező emberek által elkövetett bűncselekményekkel, illetve azzal, milyen a főváros vagy akár az országban a biztonsági helyzet?
1: A biztonsági helyzet Németországban nem jó. Tudjuk, hogy a belbiztonság az romlott az utolsó években, ez javarészt a migrációnak köszönhető, és Berlinben kiváltképp rossz a helyzet, és itt más szempontok is hozzájönnek még, mint a városkép, az általános rendezettség, rend, tisztaság, és végigmegyünk Berlinben, akkor nagyon gyakran lesújtó kép van, a közbiztonság helyzete is rossz, és a Balpártnak egyébként ez a filozófiája, hogy a zöldekkel együtt, hogy a német társadalom változzon meg, legyen úgymond színesebb, muzulmánabb, migránsabb, befogadóbb. Ők úgy gondolják, hogy a németséget vissza kell szorítani, és ez a deklarált politikájuk. Azaz ebben nincsen semmi látnivaló, nincsen ebben semmi csodálkozni való, hogy ők jónak tartják azt, hogy megérkeznek tömegével a bevándorlók, hisz a választási eredmény és az ő eredményük is ezt látja visszaigazolni, nekik ez jó, ha nem lettek volna a muzulmán migránsok, akik oda szavaznak, jelentősebb rosszabb eredményt ért volna el Erich Ellert pártja Berlinben.
0: Említette ezt a bizonyos szemét, aki részt vett a párt választások utáni ünnepségén, ugye Issa Remmóról van szó, aki a Remmó klán feltételezett vezetője, és ennek kapcsán olyan állítást is olvastam, hogy a Linke pártba iszlamisták, baloldali radikális csoportok, közel-keleti, balkáni bűnöző csoportok épültek be, amelyek bizonyos mértékig uralják a fővárost. Ezt az állítást túlzásnak tartja, vagy igenis megfelel a valóságnak?
1: Nem tudjuk megállapítani, hogy milyen mértékben épültek be. Az viszont biztos, hogy egyes személyek nagyon exponálják magukat bizonyos kijelentésekkel, és ugye az a politika, ami ugye a rendőrséget le akarja építeni. Például a maszkviselési tilalmat rendezvényeken fel akarja oldani, azaz lehessen megint maszkot viselni. Etcetera. Ez abba az irányba mutat, hogy a bűnözés vagy nem veszik komolyan, vagy bagatelizálják, vagy viszont nem tudjuk ezt feltételezni, elképzelhető, deklarált politika, hogy a bűnözőket pozitívabban ítéljék meg, vagy nem olyan keményen fogják meg. Hogy most beépültek-e a klánnak struktúrái szervezett módon, azt jelenleg még korai megállapítani, de lehet, hogy akár ez is mögötte áll, nem tartom teljesen kizártnak, viszont tudni kell, hogy alapvetően a baloldali milliőben elfogadott az, ugye vörös szegélyezésből kiindulva, elfogadott az, hogy akár bűncselekményeket követnek el, elfogadott az, hogy akár megfenyítik az állampolgárokat, hogy államellenes bűncselekményeket követnek el. És gondoljunk csak bele, január 3-án Berlinben volt ez a nagy szélső baloldali terrortámadás a berlini áramszolgáltatók ellen, ahol ugye 50 ezer ember áram nélkül maradt napokon át, idősek, betegek, ezt egy baloldali csoportozás követte el, semmilyen szankcionálásra nem került sor, nem is nagyon mutatnak aktivitást a hatóságok. Ez mind azt mutatja, hogy a baloldali szemén a német jogállam erősen hiányos, nem annyira figyelnek oda, beépült a társadalom, vagy bizonyos tolerancia a baloldali elkövetőkkel szembe, viszont amikor minden rossz mást kiabálnak, antiszemitizmus, akkor a szélsőjobb oldalt sokkal erősebben megfigyelik, azaz itt némi diszonancia van, és már voltak olyan hangok, például a CDU-ból egy képviselő asszony úgy fogalmazta, hogy ugye a Berlinben a Balpárt kormányozni fog, és valószínűleg kormányozni fog a szociáldemokratákkal és a zöldekkel, akkor esetleg az úgynevezett szövetségi kényszerintézkedést vezessenek be Berlinnel szembe. Ugye ezt a metódust eddig csak százan hát a szemben mérlegelték, ahol ugye az AfD fog kormányozni. Akkor lenne igazi a kép, ha tényleg ez Berlinnel szemben esetleg tényleg megtörténne, már csekének tartom az esélyt.
0: Akár az is előfordulhat, hogy Elif Erap végül nem lesz Berlin főpolgármestere ezek miatt a kapcsolatok miatt, amikről beszéltünk?
1: Nagyon nehéz helyzet van Berlinben, ez is előfordulva természetesen, hogy vagy a koalíciós társai, vagy a saját pártja a kormányhatóság érdekében akár visszavonulást fúj, de jelenleg ez még nem reális, hisz azért megnyerte a választást nagyon meggyőző eredménnyel. Ugye tudjuk, hogy 26%-ot szerzett a Balpárt, a második helyzet CDU csak 18%-ot. Bár a CDU-nak hipotetikusan a szociáldemokratákkal és a zöldekkel lenne többsége, és folyamatosan a Balpárt antiszemitizmusát, Ellert Erapnak a szélsőséges kijelentéseit, illetve a nagyon kapitalista ellenes, akár államosítások révén elérendő lakhatás politikát kritizálja, de a többi baloldali párt inkább azért a Balpárt találna össze, szóval még minden lehetséges, de én inkább arra fogadnék, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy Berlinben egy szélső baloldali polgármester regnál.
0: Miután a baloldali Linke párt megnyerte a berlini tartományi választásokat, egyre többen hangoztatják a pártagok szélsőséges nézeteit és kapcsolatait kétes csoportok felé. Elif Erap pártelnök, aki Berlin főpolgármestere szeretne lenni, például egészen 2025-ig tagja volt a Vörös Segélyezés nevű szélsőséges szervezetnek, mennyire nehezítheti meg mindez a tartományi koalíciós tárgyalásokat. Erről kérdeztem Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen!
0: Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev ellen, ami halálos áldozatokat is követelt. Az elmúlt napokban több fontos hidat is értek találatok a fővárosban. Az intenzív támadásokra Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is figyelmeztetett. A témáról Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát kérdezem. Úgy tűnik, az ukrán főváros infrastruktúrája ellen sorozatos támadások érkeznek, Kijev lakossága menekül a városból. Miért pont most kezdték el az oroszok intenzívebben támadni az ukrán fővárost?
2: Azt hiszem mindenki emlékszik rá, hogy a közelmúltban választások voltak Oroszországban. Hát ugye senkit nem lep meg az, hogy ki nyerte ezt a választást, és Putyin úgy érzi, hogy most már többet megtehet, mint amit eddig tett meg, és hát szeretné ezt az egész folyamatot dűlőre vinni, magyarul tovább gyengíteni Ukrajna állapotát, amit gyakorlatilag 2022-ben már előre is jelzett, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy új dolog, legfeljebb most egy jóval intenzívebb támadást indít városok ellen, infrastruktúrák ellen, energetikai létesítmények ellen, és hát ez rendkívül érzékenyen érinti, mindjárt itt a tél beköszönte előtt az ukrán elsősorban polgári lakosságot. Na most ezeket a támadásokat nem olyan könnyű kivédeni, tudnélik főleg tömeges dróncsapások, ismétlem tömeges dróncsapásokról van szó, ezen kívül pedig ballisztikus rakétákat használnak. Na itt a probléma. A ballisztikus rakétákkal szemben Ukrajna nem rendelkezik komoly védelmi képességgel, tehát ezért kéri a Zelenszkij elnök azt, hogy biztosítsanak számukra légvédelmi rendszereket, különféle légvédelmi rendszereket, de különösen olyanokat, amelyekkel ki lehet védeni a ballisztikus rakéta támadásokat. Na most, ami a támadások célját illeti, ukrán vonatkozásban azt lehet tapasztalni, hogy az oroszok főként a főváros támadják, de elég nagyon, és nem csak éjjel, hanem nappal is, lakóházokat rombolnak, abszolút polgári létesítményeket semlegesítenek, vagy semmisítenek meg, és hát nyilván azt a következtetét is levonható, hogy itt mindenképpen a lakosság, a polgári lakosság sanyargatásáról van szó. Ennek az eredménye is megvan, nagyon sokan menekülnek. És hát a főváros mellett ugye támadják Harkivot is, és hát egyéb városokat is, és ebből azt lehet látni, hogy megindult egy menekült hullám, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ember döntött úgy, hogy ezeket a városokat, amelyeket sűrűn támadnak az oroszok, ezeket elhagyják és mennek. Milyen irányba? Hát nyugat felé, tehát gyakorlatilag Nyugat-Ukrajna, aki nem külföldön megy, mert nem tud menni, azok Nyugat-Ukrajnába telepszenek le, ami azt jelenti, hogy itt a lakosságnak a egyensúlya is hát igyekszik felborulni, legalábbis ami a területiséget illeti. Hát ezen kívül nem valami jó hír az, hogy támadják méghozzá elég nagy intenzitással a nyugati területeken kívül a nyugati országokat is. Tehát az azt jelenti, hogy épp a tegnapi Foreign Affairs-ben volt egy nagyon jó elemzés, amit a volt amerikai NATO nagykövet készített, arról, hogy elég intenzív támadások vannak Európa ellen is több helyen. Hát lehet látni, hogy egyre inkább tapasztalhatunk olyan dolgot, mint amit Lipcsében láttunk, a robbananyagokkal töltött drónok, román területek megsértése, 3 drón fogott el, F-16-os gép, aztán robotrepülőgép folyamatosan berepülnek például lengyel területre, robbananyagot találtak német repülőtéren, tehát tulajdonképpen ez folytatódik, ez a tevékenység, hát ha jóval kisebb mértékben, de Európában is. Mit akar az orosz vezetés ezzel? Tesztelni akarja a nyugati reagálást. Most a nyugati reagálás olyan aktívnak nem nevezhető, mert azért azt lehet látni, hogy itt nyilván közömbösítik a dolgokat, amennyire csak tudják, de ez most már kezd abban a helyzetben, abban az állapotban kerülni, hogy nem elegendő az orosz támadások kivédésére. Tehát egy aktív védelemmel nem biztos, hogy el lehet rettenteni az orosz vezetést attól, hogy támadják. Korábban ugye inkább kisebb méretű támadások voltak nyugati országok ellen, hát amennyiben kisebbnek nevezhetünk, mondjuk víz alatti kábeleknek az elvágása, vagy tűzesetek okozása különböző helyeken, főleg fegyver és lőszergyárak vonatkozásában, raktárak esetében látunk jó néhány tüzet, vagy folyamatos őrjárat a Balti-tenger partján. Tehát fölmerül a kérdés, hogy kell erre aktívan védekezni és fellépni. Hát ez megint kormányoknak a kérdése. Egyelőre egy szerencséje van a nyugatnak, ami nem biztos, hogy sokáig fog tartani, hogy eddig nem volt emberi veszteség. Ellentétben Ukrajnával, ugye amiről beszélünk, Ukrajnában azért a veszteségek száma a elmúlt kettő hónapban körülbelül, de vehetünk rövidebb időszakot is, megnőtt. Tehát nyilván nagyobb támadások, nagyobb veszteséget jelentenek, nem csak az infrastruktúrában, különös tekintetben a kritikus infrastruktúrában, hanem emberi életben is. Most ez nyilván a lakosságot negatív irányba befolyásolja, félelmet kelt, na ez az orosz cél. Tehát itt azért azt lehet érzékelni, de nagyon, hogy a támadásokkal számának növekedésével együtt azt lehet tapasztalni, hogy a lakosságra elérte azt a hatást az orosz vezetés, amit éppen célul tűzött ki magának. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy az utóbbi időben ez az egész támadás úgy fokozódott fel, hogy az oroszok szeretnék azt, hogy előbb véget érjen a háború, de úgy, hogy nagyon meggyengítsék Ukrajnát. Ezt látjuk napjainkban.
0: Visszatérve még Kijevhez, milyen hosszú távú következményei lehetnek a kijevi civil infrastruktúra sérülésének? Hogyan befolyásolná ez a város működését, illetve magára a háborúra milyen hatással lehet, ha megbénul a főváros?
2: Hát ez nagyon lényeges kérdés, hogy a főváros, ugye, ha visszaemlékszünk a háború kezdetére 2022-ben, mi volt a főcél? Elfoglalni Kijevet. Megdönteni a vezetés, megdönteni az államigazgatást rövid időn belül, és gondolták, hogy a felszabadítókat várják, hát nem ez következett be, nem így történt, de most azért próbálnak ezért, mint hogyha bosszút állnának, és hát azzal, hogyha a központi vezetést támadják, illetve a lakosságot olyan helyzetbe hoznák, hogy elmeneküljenek, eddig is sokan elmenekültek, ezután még többen fognak várhatóan. Ez azt jelenti, hogy hát a főváros elveszíti azt a szerepét, ami úgy egyébként adott egy főváros számára. Tehát mindenképpen negatív, és nem véletlen az egyáltalán, hogy most főleg Kijevet támadják ebben az időszakban. Hát még olyan időszakban is megtámadták, amikor a német kancellárot tartózkodott, pedig pontosan tudták az oroszok, hogy a német kancellár ott van. Ennek ellenére támadtak. Tehát itt azért mióta mondhatjuk azt, hogy agresszívebbé vált a támadásoknak a intenzitása. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy lakosság esetében, meg hát lassan nem tudnak kimenni nappal se óvatosan a városba, csak óvatosan tudnak kimenni a városba, hiszen nem tudják, hogy itt mikor érkezik, bár ugyan az előjelző rendszer működik, csak nem tudják megsemmisíteni azokat a drónokat, amelyeket tömegével alkalmaznak. Tehát mit jelent a lakosság számára? Hát félelmet jelent. Félelmet jelent, ami azzal jár, hogy hát az oroszok ezt a félelmet fokozni akarják, és hát sajnos ezekben a háborúban azt kell mondani, hogy a legnagyobb szenvedést nyilván a lakosság éri át. Ezt láthatjuk mostanában Kijevben is.
0: Van egy ilyen teória is azzal kapcsolatban, hogy mivel most az oroszoknak nem megy olyan jól a fronton, ezért támadják ennyire erőteljesen a fővárost. Ebben lehet igazság?
2: Igen, lehet, sőt, van is benne igazság. Fronton nagyon keveset haladnak előre, tehát a fronton elég keményen védekeznek az ukránok egyrészt, másrészt pedig azt is lehet látni, hogy ha hosszabb távon vizsgáljuk a front helyzetet, hát nem kell nagyon messze menni, a négy megyét nem sikerült még elfoglalni. Nem mondom azt, hogy nem haladtak előre, de igen lassan. Tehát úgy gondolja a hadvezetés, hogy nagyobb eredményt tudnának elérni azzal, hogyha azokat a helyeket támadnák, amelyek az egész ország területét érintik, tehát ezért támadják a távolabbi városokat, beleértve Nyugat-Ukrajnát is, és ebbe az irányba haladnak. Azt nem mondom, hogy a fronton nincsenek támadások, de azoknak az intenzitása azért kisebb, és kevesebb veszteséget okoz a polgári lakosság körében. Tehát a polgári lakosság esetében itt van egy olyan pszichológiai, logikai cél, hogy az emberek félelmét fokozzák. És hát nyilván azokat a területeket, amelyeket szeretnének esetleg az oroszok később elfoglalni, hát azokat gyengítik, támadják. Látjuk, hogy a Fekete-tengeri kikötő városokat folyamatosan támadják, amiből az következik, hogy hát nem zárható ki, hogy egy távolabbi célként szerepel az, hogy elfoglalják ezeket a városokat. Illetve mondjuk ki az igazságot, leválasztani Ukrajnát a tengertől. Hát ez egy katasztrófát jelentene Ukrajna számára, de nem lennék meglepve, hogyha ez nem szerepelne az orosz célok között. Távolabbi célról beszélek természetesen.
0: Tehát számít még nagy dolgokra ebben a háborúban, vagy azért érezhető az orosz fél esetében is, hogy szeretnének végre megegyezni és befejezni ezt a háborút?
2: Szeretnének, mindenki szeretné befejezni a háborút, persze oroszok is, meg az ukránok is, csak más céllal. Tehát az oroszok befejeznék a háborút, hogyha elfoglalnák ugye a 4 megyét azonnal. Kérdés persze, hogy ez meddig tartana ez az egész helyzet, hogyha elfoglalnák a 4 megyét és az Oroszországhoz tartozna. Ennek már nem olyan nagy híja van, de én nem lennék meglepve azon, hogyha egyéb céljaik is lennének, magyarul újabb területeknek az elfoglalása. Tehát ez egyelőre az oroszoknak megvan az képességük, hogy támadásokat folytassák. A kérdés az, hogy meddig bírja Ukrajna, meddig kapja a támogatást, jelenleg ugye úgy néz ki, hogy a támogatás az nem is folyamatosan, és nem is a ukránok által kívánt mértékben, de megy. Látjuk, hogy az ukrán elnök szinte naponta kéri a nyugatot arra, hogy légvédelmi eszközöket bocsássanak rendelkezésre, de látszik, hogy a németek most is adtak több mint 1 milliárd eurót, tehát itt azért látszik a támogatásnak a hatása is, amit a ukránok azonnak is használnak, és hát ők is mélységi csapásokat hajtanak végre Oroszország ellen. Ami viszont hát nem kifejezetten nagy lelkesedésre tölt él az orosz lehetőst.
0: Némileg már érintette a témát, de hogyan hathat ez a folyamatos nyomás Zelenszkij elnökre és az ukrán politikai vezetése és az ő mozgásterükre? Kényszerítheti-e a kijevi bombázás Ukrajnát esetleg olyan kompromisszumokra, amiket korábban elutasítottak?
2: Nem biztos, hogy kényszerítheti, de ott is érezhető nagyon erősen a fáradtság jele. Éppen láttam egy-két felvételt az ukrán elnökről a napokban, hát igencsak megviselt. Nem véletlen, hát 22 óta folyamatos háború, folyamatos veszélyeztetés, rengeteg külföldi tárgyalás, rengeteg utazás, tehát a vezetése ez mindenképpen hatással van. Aztán persze fölmerülnek különböző nézetek, hogy választást kellene tartani, le kellene cserélni az elnököt. A ukránokra az nem jelentő, hogy megadják magukat. Tehát nem olyan népről van szó, aki azt mondja, hogy hát akkor jó, odaadjuk ezt a területet az oroszoknak, aztán ezért vége lesz a háborúnak. A lakosság része, az a része, amely ismeri az oroszokat, tudja azt, hogy nem biztos, hogy az oroszokkal. Még ha tartanak egy tűzszünetet, vagy tárgyalásokat folytatnak, egyáltalán ráállna arra, hogy befejezik teljes mértékben a háborút. Sajnos olyan mélyen belementek a harci cselekményekbe, hogy egyszerűen ennek a leállítása nem nagyon működik. Hát látjuk a tárgyalások sikertelenségét, az amerikai közvetítéseit is, ennek az eredményeit. Látjuk, hogy itt általában foglalócserékbe szoktak megegyezni, de komolyabb témában nem is tárgyaltak, és jelenleg sem tárgyalnak. Tehát ebből az azon én nem vagyok kifejezetten optimista az iránt, hogy ezt rövid időn belül befejeznek.
0: Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev ellen, ami halálos áldozatokat is követelt. Az elmúlt napokban több fontos hidat is értek találatok a fővárosban. Az intenzív támadásokra Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő is figyelmeztetett. A témáról Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, és a megkeresés kezét sokan.

0: The Ring of Fire. 90 másodperc tudomány, Részbetyár Gáborral.
1: Transhumán lények vagyunk-e már? A válasz az, hogy funkcionálisan és kognitívan valójában már átléptük ezt a kiszöböt. A filozófiában ezt kiterjesztett elme elméletnek nevezik. A memóriánk, a tájékozódási képességünk és az egyetemes tudásanyag jelentős részét már kiszerveztük a zsebünkben lapuló okostelefonokra. Az eszköz nem csupán egy különálló tárgy, hanem a gondolkodási folyamataink szerves, aktív kiterjesztése, mintha egy külső agyférteke lenne. Ha összehasonlítunk egy hálózatba kötött embert egy technológiamentesen élő amis közösség tagjával, a különbség óriási. A probléma megoldó, információ feldolgozó és kommunikációs kapacitásunk nagyságrendekkel meghaladja a tiszta biológiai határokat. Gyakran gondolunk a transhumanizmusra fém alkatrészekkel vagy agyimplantátumokkal felturbózott kiborgokként, de az információ áramlás szempontjából szinte mindegy, hogy az adatok egy érintőképernyőn vagy a látóidegen keresztül jutnak el a tudatunkig. Ez a puha vagy soft transhumanizmus állapota. A technológia még nem az anatómiánk része, de a szellemi jelenlétünk és az életfunkcióink már elképzelhetetlenek nélküle. Már az írás, a szemüveg és a karóra megjelenése is az első lépéseket jelentette ezen az úton. Ma pedig már nem pusztán eszközöket használunk, hanem egy globális technológiai szimbiózisban élünk.
2: Jövőre átlagosan 350 euróval emelkedhet a rendőrök fizetése. Feltárta az első összeférhetetlenségeket a környezetvédelmi tárca belső auditje. Napi rendőrségi ellenőrzéseket sürget a lengyel kormányfő az iskolákban az elmúlt hetek támadásai után. A magyar kormány közzétette a bicskei gyermekotthon vizsgálati jelentését. Szeles, esős idő várható éjszaka, holnap napközben is lehűl a levegő, legfeljebb 20 fokot mérhetünk.
3: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok! Adászáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. A kormány 2027-ben jelentős béremeléssel igyekszik javítani a rendőrség és a belügyi szervek helyzetét, miközben a rendőrség létszámát is tovább növelné. Mezőszállási Márk összefoglalója.
4: A növekedés két részből áll. Januártól 150 euróval emelkedik a kockázati pótlék, júliustól pedig 8,4%-os valorizáció lép életbe. A miniszter hangsúlyozta, hogy a béremeléshez szükséges forrásokat már beterveztek a belügyminisztérium költségvetésébe, ugyanakkor annak végrehajtása az állami költségvetés jóváhagyásához kötött. A tűzoltók és a hegyi mentők fizetése jövő júliustól átlagosan 170 euróval emelkedhet, a 8,4%-os valorizáció pedig más állami és közalkalmazottakra is vonatkozik.
5: Mi sme se bavili o sume niekde na úrovni 200 eur. A môžem im z tohto miesta oficiálne oznámiť.
4: Eredetileg egy körülbelül 200 eurós összegről beszéltünk, most pedig hivatalosan bejelenthetem, hogy 2027. január 1-től minden egyes rendőr kockázati pótléka 150 euróval emelkedik, amely a szolgálati nyugdíjba is beleszámít. Emellett tegnap aláírtam a kollektív szerződést, amely a rendőrök, a tűzoltók, a mentők, valamint a járási hivatalok alkalmazottainak fizetésére is 8,4%-os valorizációt ír elő, amely 2027. július 1-től lesz érvényes. Ez azt jelenti, hogy jövőre egy rendőr fizetése átlagosan több mint 350 euróval emelkedik. Az eredeti 200 eurós ígéretet tehát 350 euróra emeltük, nyilatkozta Mátus Sutajestok. A belügyminiszter szerint az intézkedéseknek köszönhetően stabilizálódik a rendőrség helyzete. Az idei év első 8 hónapjában 761 új rendőr csatlakozott a testülethez, miközben több mint 4600 jelentkezést tartanak nyilván.
2: Nyilvánosságra hozták a Környezetvédelmi Minisztériumban jelenleg folyó belső ellenőrzés első súlyos megállapításait. Erről maga a minisztérium számolt be. Eszerint két olyan alkalmazott, akik a volt környezetvédelmi miniszter és jelenleg független parlamenti képviselőnek számító Tomás Tarabak közvetlen közelében dolgoztak, 2026 folyamán összesen több mint 100 000 euró összegű egyéni juttatást kaptak. Ugyanakkor 2026 első 9 hónapjában a tárca összesen több mint 2 millió eurót fizetett ki alkalmazotti juttatásokra. Részletek Paszmár Líviától.
6: A két alkalmazott egyéni juttatásai kapcsán a minisztérium rámutatott, hogy a rendes havi fizetésük és egyéb juttatásaik összeadásával mindkettőjük az év első 9 hónapjában több mint 160 ezer eurót kapott az állami költségvetésből. Példaként a 160 ezer eurós összeg az idén érvényes minimál bér szintjén számított jövedelmet jelent közel 175 hónapra. Egy átlagos havi 915 eurót kereső polgárnak, tehát több mint 14,5 évbe telne, mire ezt az összeget megkeresné. A Környezetvédelmi Minisztérium két szerencsés alkalmazottja azonban már az idei év első 9 hónapjában megkereste ezt az összeget, állapította meg a tárca. Ha a további részletesebb vizsgálat kimutatja, hogy a juttatások odaítélésekor megsértették a hatályos szabályokat, a Környezetvédelmi Minisztérium követelni fogja e pénzösszegek visszafizetését, és további jogi lépéseket is fontolóra vesz. Tomás Taraba az ellenőrzésre reagálva kijelentette, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumot kiválóan vezette. Szerinte azok a munkatársak kaptak jutalmat, akik megérdemelték. Megjegyezte, hogy az ECR-ra elkülönített források és a döntés az egyes minisztériumokon múlik.
7: Osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno.
6: Különösen azoknak az embereknek, akik néha 4-5 projektet is kezeltek, igen, nekik adtam olyan jutalmakat is, amelyeket véleményem szerint megérdemelnek. Egyébként a múltban ilyen jutalmakat kapott Filip Kuffa, a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára is, tette hozzá. Taraba egyúttal kiemelte az ellenőrzések jelentőségét, hozzátéve, hogy figyelmesen nyomon fogja követni az új vezetés munkáját.
2: Az új Turó-Szentmártoni Egyetemi Kórház építése összesen 403 millió euróba kerül áfa nélkül, jelentette be Robert Fico miniszterelnök. A beruházást kezdetben a helyreállítási tervből finanszírozzák, amelyből eddig 263 millió eurót különítettek el, a további költségeket pedig a jövő évi állami költségvetés fedezi. A kórház a tervek szerint 2028 végén kezdi meg teljes körű működését. Az intézményben 660 ágy, 20 műtő, köztük robotsebészeti és hibrid műtők, valamint több mint 150 szakrendelő lesz. Évente mintegy 450 ezer járóbeteg vizsgálattal, 35 ezer kórházi kezeléssel és 16 ezer nagy műtéttel számolnak. A kivitelezés szerkezet kész része júniusban a tervezetnél korábban elkészült. József Miklósko gyermekjogi biztos szerint vissza kell adni a tanárok tekintélyét és minden iskolában elérhetővé kell tenni a pszichológust. Szlovákiában jelenleg mindössze 66 gyermekpszichiáter dolgozik, a Trencséni és a Nagyszombati kerületben pedig csak egy-egy szakember van. Az állami számvevőszék ellenőrzése szerint egy iskola pszichológusra átlagosan 710 diák jut, három járásban pedig egyetlen pszichológus sem dolgozik. Miklósko szerint a pedagógusoknak egyértelmű jogosítványokra és jogi védelemre van szükségük, hogy veszélyes helyzetekben be tudjanak avatkozni. Több iskola pszichológust és pedagógiai asszisztenst, valamint stabil finanszírozás sürget, javasolja egy szlovák iskola biztonsági minimum szabvány kidolgozását is. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra kérte a rendőrséget, hogy a közelmúltbeli késes támadások után naponta legalább egyszer látogassanak el minden iskolába. A rendőri járőröket megerősítik az iskolák környékén és az intézményvezetőkkel egyeztetve, a rendőrök az iskolákba is belépnek. Tusk szerint az intézkedés növeli a biztonságérzetet és elrettentheti az esetleges támadókat. A kormányfő az interneten terjedő erőszakos tartalmak és az ilyen támadás sok utánzásának veszélyére is figyelmeztetett. Bírálta azt az elnöki vétót is, amely megakadályozta a különösen káros online tartalmak gyors blokkolását. Az elmúlt napokban két lengyel iskolában történt késes támadás, egy 19 éves diák 9 embert sebesített meg, egy másik esetben pedig egy 15 éves volt diák ölt meg egy iskolai alkalmazottat, és két embert megsebesített. Magyar Péter magyar miniszterelnök bemutatta a bicskei gyermekotthonban feltárt rendszerszintű mulasztásokról és visszaélésekről szóló vizsgálati jelentést. A 2005 és 2025 közötti időszakot áttekintő jelentés szerint legalább 199 jelzés és segítségkérés érkezett 48 gyermek áldozattól, amelyeket az állami rendszer nem kezelt megfelelően. Magyar Péter szerint az ügyért politikai és személyes felelősség terheli az akkori belügyminisztert, Pintér Sándort, Fülöp Attila volt államtitkárt, és végső soron Orbán Viktort is. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint több ügyirat szándékos eltusolásának gyanúja is felmerült. A kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre az áldozatok számára. Emellett új jelzési rendszert és be nem jelentett ellenőrzéseket vezetne be. Legalább 33 ember meghalt és 18-an megsebesültek egy orosz támadásban az ukrajnai Kramatorszkban, közölték a helyi hatóságok. A frontvonal közelében fekvő városban két tömegközlekedési autóbuszt ért találat. A helyi ügyészség szerint az orosz erők délelőtt 10 óra körül siklóbombával támadtak. A támadás után leállították a tömegközlekedést, holnap pedig gyásznapot tartanak Kramatorszkban. Közben Kijevet és környékét is orosz drontámadások érték. A fővárosban 3 ember meghalt, legalább 13-an megsebesültek. A támadások miatt a kijevi terület több járásában rendkívüli áramszüneteket vezettek be, és a vízellátásban is fennakadások alakultak ki. Franciaországban ma is folytatódtak a középiskolások tüntetései, miközben a kormány továbbra is kiáll a rendőrség fellépése mellett. A kormány szóvivő szerint a rendőrök arányosan és megfontoltan járnak el az iskolai blokádoknál, és nem használnak túlzott erőt. A rendőri intézkedéseket ugyanakkor diákok, szülők, pedagógusok és politikusok is bírálják, miután hétfőn egy 15 éves fiú egy rendőrségi könnygázgránát miatt elvesztette a karját. A tüntetések szeptember vége óta tartanak, a diákok többek között a tanárhiány, a túlterhelt órarendek és az iskola épületek rossz állapota miatt tiltakoznak. A kormány október végéig intézkedési tervet ígért, ma pedig az oktatási tárca vezetői tárgyalnak a diákok képviselőivel.
8: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
9: Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be a szereplését a férfiak 90 kg-os súlycsoportjának csütörtöki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a kategóriában Sáfrány Péter már a 64 között, azaz az első fordulóban vereséget szenvedett. A 70 kilós Emma Fizelová, valamint a 90 kilogrammos Alex Barto szintén elveszítette első mérkőzését. Mind a négyen helyezetlenül zártak. Hamarosan véget érhet a szeptemberben combsérülés szenvedő és az eddigi 4 nemzetek ligája mérkőzést kihagyó Varga Barnabás kényszerpihenője. Klubedzője, az AEK Atént irányító Marko Nikolic elmondta, a csatár már külön tréningezik, de napról napra jobban van, és talán már a jövő heti labdarúgó BL meccsen visszatérhet. A Real Madrid vendége lesz szombaton este a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarreal a spanyol labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. Úgy tűnik, a nyáron a Leipzigtől érkezett 58-szoros magyar válogatott kapus kiharcolta a helyét a 2021-es Európa Liga győztes kezdőcsapatában. A szezon első 4 fordulójában még a kispadról figyelte új együttesét, utána viszont a Bajnokok Ligája alapszakasz eddigi egyetlen mérkőzésén, illetve 3 bajnokin is védett. Márton Viviana áll súlycsoportjában az első helyen októberben is, a havonta frissülő tékvandós olimpiai rangsorban. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyíltvízi úszója címre. Marozsán Fábián meglepetésre 6-3-7-6 arányban kikapott az amerikai színekben szereplő cseh Zachary Svajdától a shanghai tenisztorna nyitófordulójában.
8: Időjárás.
2: Éjszaka felhős, borult égbolt lesz jellemző, sokfelé várható csapadék, eső, zápor vagy elszórtan vihar formájában. Éjjel legkevesebb 9, legfeljebb 14 fokot mérhetünk. Holnap napközben változóan felhős, égbolt várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Éjszaka és a délelőtti órákban élénk északnyugati szél fújhat, amely holnap délután fokozatosan megenyhül. A napzártát hallották 2026. október 8-án csütörtökön. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Kubányi Péter hangmester kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. A Zsík Viktóriát hallották. További szép estét, kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!

0: Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

zrnká padajúcej ryše.